0: kapta meg látomását. Tehát augusztus 23-ig a műcsarnokban Dargai Lajos univerzuma.
1: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Üzenetet küldött az Esztergom budapesti érsek államalapításunk ünnepén. Visszaadta országgyűlési képviselői mandátumát Lázár János. Nem ereszték le a Ráckevei Duna ágat. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Üzenetet küldött az Esztergom budapesti érsek államalapításunk ünnepén. Szent István király napján azt az örökséget ünnepeljük, amely ma is arra kötelez, hogy megtaláljuk egymással a hangot, és hogy konstruktívan működjünk együtt mindenben, ami a miénk, és ami bennünket a hazához köt. Fogalmazott Erdő Péter bíboros Esztergom budapesti érsek a Facebookon Szent István ünnepén közzétett videó üzenetében. Ez az örökség kötelez bennünket, hogy egyetértésben, békességben ünnepeljünk, tette hozzá. Ebben a szellemben imádkozunk hazánkért, népünkért, folytatta. Erdő Péter hangsúlyozta, nagyon fontos, hogy egymásnak testvérei legyünk ebben a hazában és mindenütt a nagyvilágban, mert Isten valóban szeret bennünket, mert ő az, aki gondoskodik az egész emberiségről, tette hozzá. 25 év után augusztus 20-ai hatállyal visszaadta országgyűlési képviselői mandátumát Lázár János, volt miniszter. Távozását a Fidesz választási vereségéért vállalt felelősséggel, a párt megújulásának szükségességével, valamint az új kormányzat a Tisza párt politikájával szembeni fenntartásaival indokolta. A képviselő eredetileg úgy tervezte, hogy a politikai folytonosság jegyében még egy évig a Fidesz frakcióban dolgozik, ám a választások óta eltelt időszak meggyőzte arról, hogy a párt kulturális és kulturális megújulása jelenleg mindennél fontosabb. Döntését három fő indokra vezette vissza. Elismerte, hogy a párt túl későn reagált a korrupciós vádakra, így nem tudta megfelelően kivédeni az ellenzéki kampányt. Emellett saját felelősségét is hangsúlyozta kiemelve, hogy bizonyos korábbi nyilatkozatai kárt okoztak politikai közösségének. Az elmúlt napokban több hír és közösségi médiás bejegyzés megjelent a Ráckevei Dunaág vízszintjének csökkentéséről. A Ráckevei Dunaági Horgászszövetség szerint azonban több téves információ is terjed, ezért tisztázták pontosan, mi is történik a térségben, írja a Sokszínű Vidék. A szövetség szerint félrevezető az az állítás, hogy a Ráckevei Dunaágat leeresztenék. A vízterület ideiglenes tározóként is működik, és az elmúlt időszakban körülbelül 17 cm-rel a nyári üzemi vízszint fölé töltötték. Elsősorban ezt a töbletet engedik most ki Tasnál. Ezt követően további legfeljebb körülbelül 20 cm-es vízszintcsökkenés következhet. A teljes apadás így várhatóan nem haladja meg a 30-40 cm-t. A Hamasz egyik ezredese melletti tüntetés miatt Karácsony Gergely főpolgármester levelet írt a rendőrség vezetőjének. Több állampolgár is megkereste őt a gyűlés kapcsán, amely dr. Hussam Abu Szafia melletti kiállásra irányul. A tervezett rendezvény miatt a főpolgármester levélben fordult Baricska Norbert Tamás rendőrdandártábornokhoz, a budapesti rendőrfőkapitányság vezetőjéhez, írja weboldalán az ATV. Karácsony Gergely levelében leszögezte, meggyőződése, hogy Budapesten nincs és nem is lesz helye a terrorizmust, így az izraeli vérontásért felelős Hamaszt támogató bármiféle demonstrációnak. Budapest nemet mond a terrorra, nemet mond a terrort bármilyen módon relativizálni akarókra is, tette hozzá. Szombaton az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de helyenként a megnövekvő gomolyfelhőkből futó zápor esetleg zivatar kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erősen nyugati, északnyugati, nyugaton pedig az északias szél. Napközben 25 és 33 fok közé melegszik a levegő. Nyugaton, északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb maximumokat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik.
3: És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatos

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Már is jövök a legizgalmasabb alkotókkal, azonnal kezdjük az első részt. Nagyon örülök annak, hogy Kubik Csen és Urbán Gyuri visszatértek hozzánk, a Stone Sober zenekar kiválósága. Örülök nektek, már rég láttalak benneteket. Sziasztok. Jól vagytok?
2: Igen, sziasztok, remekül vagyunk.
1: Hát na, hogy remekül vagytok, hiszen alkottok folyamatosan, turnéztok folyamatosan, rengeteget léptek fel, itt a Vétel körzetben is természetesen, már rengeteg buli volt június óta, és még lesz is egészen októberig, a Stone Sober zenekar összes közösségi felületén gondolom megtalálják, ugye, az időpontokat úgy, hogy mellette jöttök, mentek a nagyvilágban. És ez mindig is jellemző volt rátok. Miért fontos nektek annyira, hogy innen Budapestről a kilépjetek egy picit a határokon túlra is?
2: Szeretünk világot látni egyszerűen.
1: Na, de közben maradtok
2: is. Ezzel a zenével világot látni, és közben szeretünk maradni is, úgyhogy ez egy ilyen kettős ügy a mi esetünkben.
1: Meg dalokat is szerettek írni.
2: Így igaz, tehát ez a legjobb kombináció. Alkotunk, utazunk,
1: játszunk. Na, de ilyenkor játszunk. Milyen a lelki állapototok, amikor útközben vagytok, persze mindig útközben vagyunk, de most jött ki az új dal.
2: Így igaz. Frissen jelent meg ez az Insane Hex című új szerzeményünk. A lelki állapotunk pedig remek, nagyon összeszedettnek kell lenni, hogy ennyi mesdjén helytálljon az ember, és tudjon figyelni, és meg tudja élni ezeket a pillanatokat, de azt hiszem, hogy jelenleg
1: sikerül
2: és szépen lavírozunk.
1: Na, de nem véletlenül kérdeztem a lelki állapotot, mind a kettőtöktől, egyébként Csenni és Gyuri, tőled is, hogy amikor, hát ezért gondolom az alkotója, hogy formálja folyamatosan az alkotását. Meg ez picit olyan, mint egy gyerek, hogy el kell engedni, nem?
3: Igen, amikor igen, igen, szokták is mondani,
1: elkészült.
3: Hogy egy dalt nem elkészíteni lehet, hanem abba hagyni. Mind a utómunkát, mind a dalírást. Hát mi szerintem időben abba szoktuk hagyni, és azt abban a formájában konzerváljuk, utána pedig fókuszálunk a következő új kiadványokra és dalokra.
1: Oké, okay, de ennek a lélektanáról mesélj, meg meséljetek. Tehát, hogy ezt elengedni milyen? Kitenni a nagy közönség elé?
3: Nagyon izgatottak szoktunk lenni, hogy ezt így, ahogy mondod, hogy kitegyük a nagy közönség elé, kiadjuk, hogy ki mit szól hozzá, beváltják-e azokat a hozzájuk fűzött dolgokat, amiket elképzelünk a dalírás kezdetén, hogy ugyan milyen kis utat szánunk bizonyos daloknak, klippeknek, és én teljesen elégedett vagyok eddig az eddig kiadott dolgok által.
1: Meg a visszajelzésekkel is egyébként?
3: Igen.
2: Én is csatlakoznék ehhez. Én mindig ilyen pici időkapszulákként tekintek ezekre a dalokra, hogy ott akkor az aktuális állapotot, az aktuális hatásokat, hangszerelés szépen hát becsomagoljuk, és akkor hát az örökre úgy marad. Aztán persze koncerten játszunk kicsit másképp, kicsit gyorsabban, kicsit lassabban, kicsit így vagy úgy, de az ott már egy ilyen szép út, és akkor úgy marad a dal.
1: Hát képzeljétek el, most azért merek ilyen történeteket itt elmesélni, mert benneteket, ugye azt mindig mondom, hogy Révész Sándor mutatott be nekem. Nagyon lelkesedik az egyik legnagyobb rajongótok szerintem, meg lelkes szimpatizánsotok, amióta meglátott benneteket egy tévéműsorban, és pont ezekről a rutinos motorosokról szeretnék egy történetet mondani, hogy Soltész Rezső ült itt, aki azt mondta, hogy megőrül attól a régi dalait hallja, mert mindig csak azt hallja, hogy mit csinálna másként. Szóval a mai világ mennyit változott ilyen szempontból? Ha ti valamivel utólag nem vagytok megelégedve, azt könnyebben lehet módosítani? Volt már ilyen?
3: Olyan, hogy mondjuk nem vagyunk megelégedve 100%-osan a nem tudom, első kiadásokkal, hogy ilyesmi ilyen volt, de inkább...
1: És ki lehet adni újra?
3: Ki lehetne, de...
1: De nincs
3: nem, értelme. Nem terveztük még. Olyanon gondolkoztunk, hogy egy-kettő dalt esetleg ismét újra énekelni, vagy egy újabb egy ilyen középpontba helyezni, akár egy klippet kapjon.
2: Igen, igen, tehát még olyan dallal, ami az első évben jött ki, és akkor még nem volt rajta akkora fókusz, hiszen fiatalon és nyers energiával az ember csak úgy szórta ki a dalokat, és nem kapott tényleg olyan figyelmet, esetleg ilyenen gondolkodtunk, csak hát közben ez még egy nehéz ügy, mert ugye rengeteg az új ötlet is, tehát nagyon termékeny a zenekar, és akkor picit ilyenkor elgondolkodik az ember, hogy vajon újra azzal foglalkozzon, vagy menjen előre az új irányokba és az új hatásokat részesítse.
1: Fú, minden, nagyon sok kérdésem van, mert minden érdekel, hogy más a budapesti közönség, mint mondjuk a külföldi. Hát hiszen rengeteg tapasztalatotok van, meg összehasonlítási alapotok. El tudunk-e lazulni? Nyitottak vagyunk-e az új stílusokra, a gondolataitokra? De előtte mondjuk el a hallgatóknak, hogy hol találják meg az új dalt, hogy hol hallgassák meg.
2: A létező összes platformon klippel együtt érkezik a dal, tehát ez azt jelenti, hogy már a legnevesebb videó megosztón, tehát a YouTube-on is elérhető, de egyébként pedig mindenféle zenei platformon, úgy mint Kérlek Gyuri,
3: Spotify, Deezer.
1: Tehát most, ha hallották a beszélgetést, akkor Stone, akkor Sober, beírják és megtalálják?
2: És ott lesz, igen. Szuper. Insane Hex a cím, és így már egyenes az út a hallgatáshoz.
1: Na, akkor mondani valóról.
3: Dalok mondani valója?
1: Nem, a mostani
2: dalról. A mostani dalnak a mondani valója az konkrétan az, hogy hát ugye a címében adódó ilyen őrületes trükkök és őrületes életpraktikákat nevesít meg ez a dal, de a lényegi mondani valója az, hogy bármikor lehet túl késő, és ne felejtsünk el időben cselekedni, élni.
1: Hát én pont ezen gondolkodtam, amíg vártalak benneteket a stúdióba, hogy kicsit olyan most ez az új dal nekem, vagy a mondani valóját tekintem, mint egy ilyen motivációs tréning.
2: Picit igen. Igen, egy ilyen Stone Soberes motivációs tréning, tehát nem annyira szájbarágos, nyilván ilyen burkoltabb üzenetek vannak benne, de abszolút van mondani valója, és túlibben ez a garázs rockos ilyen egyszerű dalszövegvilágon, én azt gondolom.
3: Ezt mondjuk így általánosított a többi dalunk kapcsán is el lehet úgy gondolom mondani, hogy nem egy ilyen tényleg atom motiváló jellegű mondani
1: de,
3: való.
1: Oké, de közben meg mégis, ha az ember tud a sorok között olvasni.
2: Igen, tehát van jelentése.
3: Egy
2: abszolút.
3: Ilyen életigenlő.
2: Igen, és igyekszünk arra mindig törekedni. Hát igen, de. És igyekszünk mindig arra törekedni, hogy időtálló legyen azért a tartalom, tehát hogy ez, hogyha mondjuk 5, vagy 10, vagy 20, vagy akár 30, vagy még több év múlva hallgatjuk vissza, akkor is legyen mondani valója nyilvánvalóan, tehát ne legyen nagyon ilyen pillanatnyi, és adott korszakra jellemző, én azt mondanám.
3: Ez jól mondtad, ezt így szoktuk igen. Célként kitűzni.
1: Szerintem, amit tesztek akár a dalokban, akár a színpadon, tehát alkotóként, annak mindez az életigenlés a fő fókusza meg üzenete, nem?
2: Igen, tehát ne komplikáljuk túl a dolgokat, nyilván azért végig gondolva létezünk a világban, de szépen, egyszerűen és lazán álljunk hozzá mindezen éléshez, mindez alkotáshoz.
1: A dalaitokból, a klipjeitekből, de ahogy megjelentetek itt a stúdióban is, osztátok a jó kedvet, ez a fiatal lendületet. Nehéz ezt kivitelezni, vagy ez ösztönös? És,
2: ez ösztönös,
1: és alapból van.
3: Nem esik nehezünk.
2: Ez a lényeg. Igen, ösztönösen jön. Az lenne nehéz, hogyha ez nem ösztönösen jönne.
1: Hát milyen jó, hogy ezt a könyvekből tanultátok.
2: Akkor nagyon jól megtanultuk.
1: Jó, abszolút.
3: Sikerkalauszból.
2: Sikerkalausz, így igaz.
1: Hát írjátok ti a sikerkalauszt. Kívánom nektek. Na, milyen a ti utatok? Ugye azt mondtuk az elején, hogy út közben vagytok.
2: Igen.
1: Milyen megélni az utat?
2: Hát remek, én azt mondanám. Ugye most egy óriási turné kellős közepén vagyunk, ami mind hazai, mind külföldi állomásokat érint. Júniusban indult, és októberben zárul majd Budapesten, és én, ahogy így belülről tekintek most erre az útra, egy nagyon könnyed, mégis hát azért sarkalatos pontokkal tarkított út ez, meg azért nem egyszerű, hiszen mindig igyekszünk helytállni, koncertezni, ott lenni, de abszolút meg tudjuk élni, és nagyon kellemesen.
3: Igen, szóval kihívások azok vannak benne. Nem tudom, például volt olyan szitu is, hogy Malmöbe kellett repüljünk egy koncert miatt, és ez volt az első olyan alkalom, hogy repülővel kellett hangszereket szállítanunk, és ezt ketten megoldanunk, meg nyilván a járatok foglalásán át a minden leszervezéséig.
1: Azért ez macerra.
3: Igen. És ez egy nagy-nagy sikerélményként éltük meg, mert minden teljesen flottul ment, picit, nem azt mondom, hogy féltünk tőle, de azért fókuszáltabban kellett egy ilyen bulinak neki menni.
1: És ugye, ha jól emlékszem, mindent ti szerveztek, tehát mindent ti tartottok kézben.
2: Igen, igen, stáb nélkül dolgozunk, annyi változás történt az elmúlt körülbelül fél évben, hogy kiegészült a csapatunk egy külföldi booking ügynökkel, aki a
1: segít?
2: Külföldi, csak a külföldi, de a külföldi koncertekben nagyon aktív.
1: De van egy csomó külföld?
2: Igen.
3: Nagyon
2: igen.
3: Aktívan
2: nagyon
3: dolgozik.
2: Aktív, igen.
1: Hogy kezelnek benneteket, hogy fogadnak benneteket külföldön?
2: Jó, szívélyesen, kedvesen, és nagyon nyitottan, én így röviden így fogalmaznám
1: érdekli
2: meg.
1: Őket, és honnan jöttetek?
2: Igen, érdekli az embereket, és nagyon-nagyon nyitottan állnak hozzá szerintem a zeneműfajhoz is.
3: Viszont ami jobban érdekli őket, inkább a zene, amit csinálunk, mm-hmm. illetve a színpadi produktum, szóval teljesen elfüggetlenítenek attól, hogy ki honnan jön, ezért aminek
1: kérdeztem.
3: Nagyon örülünk.
1: Ezért hogy van ennek jelentősége? Hát hiszen angolul énekeltek eleve.
3: Igen. Eddig angol nyelvű nyelvterületen még nem játszottunk.

0: nagyon megvan mind a két közönségnek, én azt mondanám, a bája, és Magyarországon is egyre mozgékonyabb, egyre hálásabb közönségünk gyűlik már így össze. Összességében az egy ilyen nagy általánosság, hogy a külföldi közönség talán egy mozgékonyabb, talán egy még befogadóbb, vagy a műfajra.
1: Tényleg,
0: a műfajra még nyitottabb közönség szerintem, ahogy én így a dobok mögül éneklés közben ezt látom és megélem.
2: Én azt szoktam látni, hogy jobban ki tudják, vagy kimerik, vagy ki szeretnék mutatni a lelkesedésüket, vagy az éppen őket ért.
1: Tehát lazábbak? Felszabadultabbak?
2: Igen. És buli után talán könnyebben jönnek oda beszélgetni, dumálni.
1: Ja, ez is megvan.
0: Keresik
1: a művész.
0: Igen.
2: De ez itthon is megvan. Itthon inkább én azt vagy az előző tapasztalatok alapján, hogy azt tapasztaltam, hogy inkább először meg kellett picit győzni a hallgatót, aztán hallgatta, tetszett, és úgy a koncert 3-4-de felé kezdett el jobban becsatlakozni, utána meg már vége is lett a bulinak, és akkor utána beszélgettünk. Viszont ha a következő koncertek visszajöttek, ott már az elejétől kezdve bevonva tudták magukat érezni.
0: Ami még nekem ilyen meglátásom, hogy talán ez külföldi klubkultúrából is adódik, hogy talán jobban megvan adva az idő egy-egy koncertnél, ami azt jelenti, hogy kevésbé rohanós, kevésbé ilyen sietős az egész...
1: Magyarországon ez van?
0: Magyarországon sokszor van az, hogy jön következő, átpakol, after, vissza, és akkor egy kicsit már zárunk, már vigyázat, már csukjuk a termet. Igen. De természetesen vannak itt is nagyon jó példák, és vannak drasztikusabbak, de egy picit én nekem így ez a tapasztalatom, hogy jobban megvan adva a módja, és jobban rá van fókuszálva egy-egy estére, hogy érkezik a Stone Sour, és Garázs Rockot játszanak, és készülj fel, mert 9 órakor startol a koncert, és ez úgy picit így jobban az emberek elé van tálalva.
1: No, nagyon érdekel az alkotási folyamat, hogy hogyan születik egy-egy dal. De pontosan tudjátok, hogy ez a műsor nem egy bulvár műsor, ezt a múltkor is elmondtam, de hát minden ide járó vendégnek, meg én eleve így nézem az embereket, van egy szappanoperája, bocs, a kifejezésért. És akkor én szerintem a múltkor megkérdeztem tőletek, hogy most akkor ti egy pár vagytok, vagy kik vagytok ti egymásnak.
0: Igen, volt ilyen kérdés, emlékszem, és akkor mondtuk, és a bulvár lapoknak a címlapjára szánjuk a kérdés kibontakoztatását.
1: Szóval most is ez a válasz, vagy már most van konkrétabb?
2: Természetesen van jó kapcsolatban vagyunk.
0: Rendkívül jó kapcsolatban vagyunk, óriási alkotói szimbiózisban élünk azóta. Ez a jó válaszunk erre. És akkor még mindig a bulvárlapnak szánjuk a pontos titulus kifejtését.
1: Na, ez azért, de... pedig azért akartam tisztázni, hogy az alkotói folyamatot ez mennyire befolyásolja.
0: Az alkotói folyamatot maximálisan befolyásolja a kapcsolat. Úgyhogy abszolút támogatja és elősegíti. Tehát nagyon-nagyon szabadon.
1: Hogy születnek a dalok? Éjszaka? Nappal?
0: Hát dala válogatja. Van, ami éjszaka születik, van, amelyik nappal. Általánosságban könnyen írunk. Az alapvető tematika az volt korábban, hogy mindig hangszeresen született meg először a dal. Volt, ami éjszaka és volt, ami nappal, de abszolút a zenei irányból indult ki, és akkor mostanában, az elmúlt körülbelül mondjuk fél évben, vannak már olyan változások, hogy ének központú a megszületése a dalnak. Például a mostani új dobás is ilyen egyébként.
1: Beszéljünk erről, mert ugye a nagy közönség, akik most minket hallgatnak, szerintem a nagy része nem tud dalt írni, hát honnan tudna? Tehát hogy van ez, hogy szól valami a fejetekben, és azért ültök oda a hangszerhez, vagy odaültök a hangszerhez, hogy szóljon valami a fejetekben?
2: Nekem inkább az utóbbi, hogy hangszer van a kézben, és pötyögök, ez tök jól hangzik, elindítok mondjuk egy hangfelvételt a telefonon, hogy ez lehet jobb, jó lesz majd a későbbiekben, utána előveszem, és tovább hallgatgatom, és a próbateremben mondjuk kifejtjük, hogy na, egy ilyen gitár téma mellé milyen dob illene.
1: Kell próbaterem hozzá?
0: Igen.
2: Általában kell. Igen, mert ott tényleg a tényleges hangszerekkel, a tényleges gitárszandokkal, énekefektekkel, ha már később van ének téma, ezeket így kitalálgatjuk, és így szokott megszületni. Viszont amit Csenyi is mondott, hogy az utóbbi időben volt ilyen, hogy ő hozott ilyen énekdallamokat, és hogy nézzük meg azokat, hogy hogyan működhetnek egy-egy dalban, és akkor lett a gitár téma, és kész lett a dal.
0: Igen. Nekem a dalszerzési folyamatom egy picit egyedibb, ebből a szempontból nem tudok gitáron játszani, így nálam ez a gitáron prüntjögés rész ez elmarad, én viszont nagyon szeretek dúdolni, és dalokat felgügyörögni a telefonra, és ennél fogva egy

0: egyedi módszerre szoktam dalt szerezni, és ezeket a rendkívüli foszlányokat Gyurinak el, improvizálom utána élőben is, és akkor utána jön a hangszerelés.
1: És a szöveg?
2: Az általában utóbbi folyamatokat.
0: Vagy már van mondjuk egy-két sor, ami így jön valahogy fejbe, és akkor ahhoz pattintjuk, vagy passzintjuk végül is hozzá a teljes szöveget.
2: Meg olyan is szokott lenni, hogyha már megvan egy ének téma, meg a dal így alakul, akkor a fiktív, az adott helyre jól csengő szavakat mondunk, és van, hogy az lesz a végső, igen. De van, hogy átalakítjuk, hogy még konkrétabb legyen a mondani valója, szóval...
0: Igen, de van olyan, hogy egyszer csak bekattam mondjuk egy kifejezés, és hogy ő nem tudom, a Cheeky Oversized Dreams című dal, és akkor ez lesz valószínűleg a cím, és akkor vagy ezt a Cheeky Oversized Dreams témát kell körüljárni utána. Ez is például létezik.
1: Például, ha ennyi buli van már mögöttetek, hány éve?
0: 5 éves a zenekar, 2021-ben kezdtük pont.
1: Szívből gratulálok egyébként, de tehát van már egy nagy élményanyag. El lehet dönteni ennyi élményanyaggal biztosan, hogy miből lesz sláger, vagy miből lesz olyan, amit szeretni fognak, és koncerteken is működik majd?
2: Ha el lehetne, én azt mondanám, csak ilyeneket csinálnak.
1: Aha, jó, jobb.
0: Nem hiszem, hogy akkor csak olyanokat csinálnak egyébként, mert van olyan, amire az ember tudja, soha nem lesz sláger, de mégis szereti játszani, és koncerten is mondjuk szereti játszani.
1: És tényleg be se indulnak rá a közönség?
0: Beindul, meg értékeli, de hát az mondjuk nem tudom, hogy rádióban játszva legyen, esélyen soha nem lesz, hiszen tört ütemés közben. Tehát mondjuk teljesen más az a struktúra, de mégis kiadjuk úgy, hogy érezzük, hogy esélytelennek nyugalmával áll starthoz a dal, de mi valahogy szeretjük. Azért lehet érezni szerintem, hogy mi az, ami egy olyan csapás irány, de nem 100%-osan, mert aztán vannak meglepő fordulatok és csavarok.
1: És amikor játszátok az adott szerzeményt, akkor eszetekbe jut a keletkezésének is a folyamata?
2: Igen. Az utóbbi néhány hónapban van pont egy dal, a Goosebumps című, ami talán a harmadik, negyedik
0: nagyon jelenső szerzemény.
2: És ahogy ezt így előszedtük és játszottuk a bulikon, így teljesen abba a kis világba visszadobott szinte minden alkalommal, hogy a koncerten játszottuk, ahogy azt megírtuk, ami a stádionban akkor voltunk, és maga a felvételi egy ilyen őszi-téli napnak a hangulata, az úgy koncerten visszajön, még hogyha 38 fokos meleg van, és igen. Süt a nap.
0: Igen. Egy őszi-téli felvétel volt, és éjszaka énekeltem fel talán, és a gitár is valahogy éjszakára húzódott át, és abszolút vissza tudunk abba utazni.
1: Hányszor énekelsz fel egy dalt?
0: Hát ez is egyedi esetemben, mert nagyon sokszor még adott, tehát a végső felvételen belül is több sávot hagyunk meg, hogy ilyen kórus hatása legyen. Ennél fogva elég sokszor szoktam felénekelni ugyanazt.
1: De olyan volt már, hogy amit elsőre felnyomtál, az lett a
2: Hát igazából a úgy szoktuk, hogy 6 téket veszünk egy dalból.
0: És a 6 ték él. Tehát ott van zömében ez a
2: struktúra. Hogyha nincs benne szöveg vagy tagolási tévesztés, akkor ezt meg szoktuk hagyni, és az a 6 felvétel úgy kibalanszírozza egymást, hogyha itt-ott hamis is, vagy sem, akkor egy ilyen természetes kórust ad.
0: Sose hamis, Gyula, nem. Hamis, ugyan.
1: Ha nem tökéletes. Nevezzük így.
2: A lényeg, szóval a 6 felvétel nem 100%-ban ugyanolyan szokott lenni, és mit itt ez a ének szandunknak szerintem a titka.
1: De pont ez a bája.
0: Igen, és ezt élőben is igyekszünk reprodukálni, nehezebb azért nyilván belőlem 6-ot kreálni, meg ugye ez a dobmogülének, és ez mindig egy nagyon ilyen technikás, és gyakorlatilag megoldhatatlan ügy, hogy a cintányért ne szóljon rá, és tehát ez azért nehéz ipar ág.
1: Hát folyamatosan finomítjátok.
0: Persze.
1: Akkor irány a következő 5 év?
0: Azt hiszem, igen.
2: Vágjunk neki. Na. Még az előző ötöt egy...
1: Segítünk benne, várlak benneteket vissza. Sajnos a végén vagyunk, jó társaságban mindig mondom, repül az idő, de hát hozzátok a jó energiát, meg viszitek is a határokon túlra, szóval sok csillogó szempárt nektek. Ez a dal is járja be azt az utat, amit szántatok neki. Stone Soberer, ugye ezt kell mindenhova beírni, és akkor most van az a lélektani pont, kedves hallgatóink, hogy hallgassák meg az új dalt, keressenek rá. Mert akkor azt is érteni fogják, hogy miről beszéltünk eddig. Köszönöm nektek, hogy itt voltatok, vigyázzatok magatokra. Kubik Csené és Urbán Gyuri tiszteltek meg itt a stúdióban, és megyünk tovább, jön a műsor második része, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
3: Slágerkult.

0: Ez a Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Kedves hallgatóink, Kis V. Balázs illuzionistát köszöntöm nagy szeretettel, és Balázs, azért örülök neked, hogy itt vagy. Itt azért nem sok illúzionista ült.
2: Akkor külön megtisztelő, köszönöm, hogy itt lehetek.
1: Mennyire megörültek neked kint a stúdióban is.
2: Igen.
1: A rádió szerkesztőségében. Nem titok, még a Tilláik is itt voltak, és abszolút felismertek, nézik a videóidat.
2: Igen, ez különösen jól esett, mert én is szeretem az ő tartalmaikat.
1: Oké. No, de hogy azért a videókon túl, amit tudom, hogy persze, én is szoktam nézegetni, de azért a színpadi produkció az mégis az élő.
2: Hát ez egy élő műfaj, tehát maga a bűvészet az szerintem videón soha nem lesz olyan, mintha eljössz megnézni élőbe, mert hát videó az ott az könnyebben manipulálható, meg mondják azt, hogy lehet, hogy beavatott néző, ugye nem látsz mögé, de amikor eljössz egy előadásra, és ott élőben vagy akár veled történik, azt szerintem sokkal hihetetlenebb, tehát alapvetően ez a videó az inkább arra jó, hogy eljusson sok emberhez, de amúgy én abszolút az élő formáját preferálom ennek a dolognak, meg annak van igazából értelme igazából.
1: A közönséggel való találkozás, az téged tölt?
2: Abszolút. Én nekem a bűvészetben, az egészben az az egyik legfontosabb, hogy kapcsolódni a nézőkhöz. Uh-huh. Tehát minden egyes előadásom, minden egyes műsorom az totál ki van élezve az interakcióra, tehát hogy ki vannak hívva a színpadra, vagy csak olyan számot, amiben az egész közönséget bevonom, mert akkor, mikor veled történik, szerintem az a legnagyobb hatás.
1: Az biztos.
2: Meg maga nekem is az a kapcsolódás, hogy most, ha ez egy olyan műsor, amin csak 200-an vannak, de olyan, hogy 1000-en vannak, akkor is azt szeretem, hogyha tényleg így van egy ilyen kontaktus a nézőkkel.
1: Most megint egy picit visszautalok arra, hogy mennyire megörültek neked, hogy jöttél, hogy mindenki ugye azt kérdezgeti, hogy hogyan?
2: Igen. Hát ez egy elég gyakori kérdés.
1: Mi a titok, de hogy ezt ugye elfogadott tőlük?
2: Persze, hát ez igazából az van, hogy szerintem az ember már önön akaratán kívül, ahogy működik az agyad, rá akarsz jönni, hogy működik egy mutatvány. Tehát ez adja az izgalmát, a pikantériáját, hogy mindenki tudja, hogy trükk. Tehát, hogy ez semmi természet fölötti, meg semmi ilyen dolog nincs ebben. Tehát minden mögött színház van.
1: De ezeket meg lehet tanulni.
2: Persze, hát az, hogy ezek
1: szabad ne feled, bocsánat, mert pont ezt fogalmazódott meg bennem, hogy itt faggattak kint, hogy születni kell, vagy inkább csak szorgalmasnak?
2: Nem, én kevésbé hiszek a zsenialitásban, mármint van, de ez nem olyan százalékban, mint amit így gondolnak az emberek. Én ezt 20 éve csinálom. Uh-huh. Tehát, hogy ebbe annyi munka beletement,
1: hogy biztos.
2: Ez soha nem fog megtérülni, de hogy azért tudtam ennyit beletenni, mert imádom és szeretem csinálni, de hogy ami max a személyiségemből fakad, az lehet valamennyire a sors által velem született, hogy én nagyon extrovertált személyiség vagyok, szeretek szerepelni. Most is az van, hogy most már azért egyre többen nézik ezeket a videókat, sokan felismernek, stb. Oda jön hajnal 2-kor a fesztiválon, hogy mutass valamit, és akkor én akkor is szívesen mutatok neki valamit, ha csak így megszólít, akár ott a fesztiválon, vagy az utcán, vagy bárhol, mert tényleg szeretem csinálni. Nyilván nagyon elfáradok benne, de hogy válaszoljak a kérdésedre, azt gondolom, hogy nagyon sok van a mutatványaimban, meg a műsoraimban a személyiségemből, az nyilván az, ami én vagyok, tehát ezt mondanám max arra, ami talán valamelyest velem született, vagy hozzám tevődött, de az, hogy így megtanuljam ezeket a mutatványokat, az kőkemény munka. Uh-huh. Meg ugye már inkább szeretek kitalálni saját trükköt, uh-huh. meg ez az utóbbi években most már így az a cél, hogy minél inkább egy eredeti dolog legyen, és egyre több saját fejlesztésű mutatvány van.
1: Bocsáss meg, ezt le lehet védetni?
2: Le lehet védetni, bár hozzáteszem, így a magyar jogrendszerben én így utána mentem, nagyon nehéz. Tehát egy csavart nem ide teszek, hanem ide, ez már új. Tehát, hogy ez így nehéz. Mint előadás formát le lehet védetni, de sajnos ez így nagyon nehéz ezt így kivédeni, hogy ne másolják, beleszalad az ember, de inkább az van, hogy szerintem úgyis hozzám kötik meg. Valójában, ha van az embernek szerintem egy saját mutatványa, az neki áll jól.
1: Abszolút. És hogy ér-e ezt átvenni?
2: Hát szerintem valamelyest azért imponáló, amikor azt látom, hogy...
1: Ezt akartam kérdezni, hogy imponáló vagy idegesítő?
2: Hát, valamelyest az kezdetben mindig imponálom, mert azt mondom, hogy hogyha valami jó, akkor biztos az, akkor biztos jó, hogyha ezt valaki utánozza. De van, azért nyilván itt inkább, amikor vannak ebbe inkorrekt húzások, azt nem szeretik egymással a bűvészek. Tehát, hogy mondjuk nekem is van bűvész barátom, aki szerintem nagyon jó, nagyon profi. Hiába tudom, hogy van a mutatványa, nem fogom csinálni színpadon, mert tudom, hogy ez az ő kincse.
1: Fú, milyen szépen fogalmaztál. Igen, hogy abszolút a kincse. No, de hát miután tényleg a személyes találkozásban van az igazi erő, ahogy ezt megbeszéltük, teszel különbséget? Azt tudom, hogy tegnap is külföldről jöttél.
2: Igen.
1: Tehát rengeteget jössz-mész. Teszel-e különbséget színpad és színpad között? Tehát az, hogy most Budapesten vagy, itt a fővárosban lépsz-e föl, vagy bárhol a világban az... Hát, én értem, hogy más a környezet, de akkor is számít?
2: Amikor anyanyelven lép, én nagyon sokat lépek fel most már külföldön az utóbbi években, anyanyelven még mindig jobban szeretek bűvészkedni, az ugyan jobban esik, tehát jól bűvészkedek angol-német nyelven, de valahogy a magyarul esik a legjobban még mindig. Hozzáteszem az, hogy színpad, én pont megkérdezte valaki múltkor, hogy mennyire számít, pont most több mint 1000-en eljöttek a szerbiai előadásomra, és utána volt egy beszélgetés, és akkor így kérdezték, hogy most mi, hogyha 30-an vannak, és ekkora energia van, vagy ilyesmi, és megmondom szintén, én sokszor még azt szeretem jobban, hogyha ilyen csak 100-an vannak, vagy 200-an, én, tudod, akkor annyira közel lehetsz a nézőkhöz,
1: intimebb.
2: Hogy így... Intimebb sokkal, igen, és akkor azt, de bár szeretem, ha nagyon sokan vannak, mert akkor meg nagy svung van, tehát, hogy az meg teljesen más energiákat mozgat meg, és tehát, hogy ebből a szempontból nem, én próbálok azért, de ez most nem kell színpad legyen. Ha találkozok valakivel, és mondja, hogy te vagy a bűvész, akit láttam neten, hogy így a backstage-ekbe bűvészkedik, akkor ott abba az egy trükkbe is próbálok mindent beleadni, mert az a célom, hogy őt egy hatás érje, hogy ő neki egy élmény. Szerintem az egésznek ez a motivációja, talán arszpoétikája. Hasonlóan a zenéhez, hogy valakinek attól van egy sztoria, meg attól van egy élménye, hogy én csinálok valamit, és ez adja a jó érzést bennem. Tehát amikor gyerekként megtudtam az első trükköt, akkor még nem volt ez ennyire tudatos, de szerintem ez volt mögötte, hogy picit különlegesnek érezheti magát tőle az ember, meg kap egy ilyen szeretettel teli figyelmet.
1: Szeretett energiát.
2: Hát mondhatjuk így.
1: Akár. Talán, igen. Neked ezek feltöltődések is?
2: Igen, képzeld el, hogy az vagy, mikor most ilyen nagyon sok fellépésem van most. Tehát, hogy azt hiszem nyáron van valami 35-6 nyilvános dátum, és még mellette vannak ilyen, hát tudod, céges rendezvény, szálloda, stb.
1: Itt a fővárosban
2: ez, is? Fővárosban is van, igen. És az van, hogy amíg utazok az előadásra, amíg el nem készülünk a színpadra, amíg nincs start, addig így nagyon visszafogom az energiát, és én nagyon, nagyon light vagyok, tehát ilyen nagyon jó, megiszok egy pohár vizet, és nagyon pihibe, és amikor indul, hogy show, akkor meg minden energia belemegy, és akkor ilyen kirobbanó, és akkor az egy óra, vagy 40 perc, vagy nem tudom, a színpadon, az meg ilyen nagyon maxi energiával megy, és azt tölt, mert érzem, hogy szeretik a poénokat, nevetnek rajta, meg sokszor nem is a mutatványok érzem azt, hogy tehát szeretik a trükköket, érdekli őket, de mivel próbálom belevinni a személyiségemet a műsorba, úgy meg kapok egy olyan visszacsatolást a közönségtől, ami nagyon töltő, hogy szeretik a humoromat, szeretik azt, amit csinálok, aki vagyok a színpadon.
1: Balázs, azon gondolkodtam, hogy kell-e hinnünk neked, el kell-e, hogy higgyük, amit látunk.
2: Szerintem ebbe az van, hogy ez egy nagyon izgi játék. Tehát te is tudod, hogy ez trükk. Én is tudom, hogy ez trükk, meg ez nyilván le is van tisztázva közöttünk, tehát én nem akarok vajákolást árulni, hogy ez valami természetfeletti dolog. És az a vicces benne kicsit, mint amikor gyerekként a télapó jön, hogy tudod így, a szülők meg a télapó, hogy mind a ketten tudjuk, hogy ez egy játék.
1: De akarunk hinni?
2: Szerintem az emberfüggő. Van, akinek, valakit egyszerűen van, nagyon ritkán van ilyen, de hogy vége az előadásomnak, és utána oda jön beszélgetni, és akkor így kérdezi, hogy ebben van-e valami természetfett, és én mindig mondom, dehogy is, hát ez színház, ez trükkök. És akkor így nem akarja elhinni. Tehát mondja, hogy de hát hogy lehet, hogy ott lebegett a izé, és akkor... És így megmondom, és nem akar, tehát ő valószínűleg egy olyan személyiség, aki annyira hinni akar, hogy már én magam nem tudom meggyőzni, hogy ez trükk, de közben meg tök jó ez a játék, hogy mindketten tudjuk, hogy trükk, de mindketten a csoda élményét akarjuk. Tehát én azt akarom neked megadni azt, hogy valami hihetetlen történik, hogy azt az érzést kap meg, mintha csoda történne. És ez a célom, miközben mind a ketten tudjuk, hogy trükk van mögötte. Tehát ebben ez az nagyon izgalmas. Tehát annyira talán nem hit kérdése, de viszont ez az izgalmassága meg megvan.
1: Na most, oké, hiszünk, vagy nem hiszünk, ezt akkor eldönti mindenki maga.
2: Hát persze, javarészt amúgy tudják, hogy trükk, tehát ez...
1: Oké. Nyilván a gyakorlás az alapja, ugye? Az egész.
2: Az eléggé része.
1: De olyan van, hogy te rontasz.
2: Úgy van, képzeld el, hogy ami persze főleg nagyon sok ilyen...
1: Ronthatsz-e? Igazából ez a kérdés.
2: Erre az a módszerem, hogy egyrészt, főleg amikor elején elkezdem gyakorolni a trükköt, akkor nagyon csak a privát szférámnak mutatom. Család, stb. Barátok, megvan, vagy akár olyan bűvész kolléga, akinek adok a véleményére, és akkor még csiszolódik a trükk. Utána elkezdem beletenni a műsorba, igen, és akkor még mindig csiszolódik, mert érzem, hogy ez a poén jobban működik, ez annyira nem, itt egy kicsit így lehetne, vagy jön egy néző, akinek van valami ötlet, ami nem a megoldás, de lehetne a megoldás az ő fejében, és akkor ezeket el kell kezdenem tudatosan kizárni, hogy tényleg a csoda élményt kapja, és akkor így az elején sokszor húzhat hiba a gépezetbe, de mikor színpadra kerül valami, minden mutatványt úgy dolgozok ki, hogy van A, B, C, D verzió. Hogyha az A-út nem jön össze, akkor úgy jöjjön a B, hogy te észre se vedd, hogy itt nem terv szerint ment a játék, hogy te a végén ugyanúgy megkaphat, az emberek jegyet vesznek az előadásra, nem mondhatom azt, hogy hát ne haragudjatok, ez nem sikerült. De a másik meg, hogy mivel az van bennem, hogy a karakteremet szereti meg valamelyest a közönség, valójában a mutatvány elkezd háttérbe szorulni. Tehát az van, hogy igen, azt érzem, hogyha az van a fejemben, amikor a színpadon vagyok, és ez így leveszi rólam a nyomást, hogyha nem sikerül egy trükk teljes befutcsolna, akkor valószínűleg kinevetném magam, és ők is nevetnek. Tehát, hogy
1: és tudod, belefér az is.
2: Beleférne, hozzáteszem, nem szokott előfordulni, de hogy tudod, azt érzem, hogy mivel így stand-upolgatok a színpadon, mutatok trükköket, meg így ezt így beleviszem, most így nem sikerült, tudja, hogy kinevetném magam, és akkor ők is jól érzik magukat, hogy hát befutcsol, de hogy élmény maradjon, ne egy ilyen negatív érzés világos legyen bennük, de hála Isten, most lekopogom jó hangosan az asztalon, ilyen már régen történt.
1: Van-e, ezt már máshogy kérdeztem, de a földrajzi helynek szerepe abban, hogy valaki mennyire befogadó, tehát mint tudom, egy fővárosi közönség, másképp reagál, mint mondjuk egy vidéki?
2: Hát inkább azt érzem, hogy nem is ebben húznám meg, hogy főváros vagy vidék, mert egy barátommal szoktuk beszélni, hogy egy jó vidéki közönségen, egy jó ilyen esti sávban egy műsor, az nagyon töltő tud lenni. Tehát annyira szeretetteljesek, de annyira így nem ebbe húznám meg, inkább azt, hogy milyen környezet, országok között inkább kulturális különbségek vannak, tehát tudod, amikor mediterrán országba megyek fellépni, akkor tudod, így érzem, hogy ezek olaszok, vagy spanyolok voltak, nagyon bohém, nagyon örülnek mindennek, stb. Amíg mondjuk lehet, hogy egy német közönség sokkal kimértebb, de ez se igaz feltétlen, mert ott is attól függ, hogy kik ők. Sokszor tudod, nagyon sok ilyen vállalati rendezvényen, meg konferencián lépek fel, és ott mondjuk sokszor van, amikor én is sokkal kimértebb vagyok a színpadon, mert ilyen nagy cégvezetők, meg hasonlók van, ülnek a közönségben, akik sokszor úgy nehezebben mozdulnak meg, tehát azt érzem, hogy nem az első 5 percben vannak már a hatalmas nevetések tapsok, hanem mondjuk a 18-ban, mert úgy nehezebben nyílnak, egy picit ők is így feszélyező vannak, hogy hú, hát én egy vezető vagyok, én nevethetek, én tapsolhatok, és akkor kicsit lassabban oldódnak, max ebben érzem, és akkor ott a végére érkezik meg a csúcspont, amíg mondjuk egy másik kategóriájú rendezvényen, ott meg már mondjuk egy fesztiválon, ott már az első trükknél hatalmas taps és nevetés, meg ott lazábban vannak, igen, itt vagyunk, lazítunk, csak nézzük a show-t, tehát ebben húznám meg inkább a különbséget a nézők között.
1: Azt olvastam rólad, hogy még a feleségednek sem árulod el.
2: Nem.
1: Most nyilván ez nem egy bulvárműsor, meg igen, hogy édesanyádon teszteled.
2: Igen, nagyon jó tesztelem, tényleg.
1: De tényleg így van, hogy azért kell a titkot tartani, hogy ez csak véletlenül se tudjon kimenni?
2: Nem, dehogy is. Őszintén úgy vagyok vele. Eljön valaki az előadásomra, megnézi a trükköt, és hazamegy, és két hétig nem alszik, és egy kockáspapír fölött fejtegeti a trükköt, és rájön, az már mindegy. Aha. Az már nekem mindegy, mert amikor eljött megnézni élőbe a műsort, megkapta az élményét ennek. Megkapta a csoda élményt, ami nekem a feladatom. Onnantól, hogy ő ezzel mit kezd, az már tényleg mindegy. Ott élőbe, amikor találkozunk, megnézi a showt, akkor kapja meg az élményt. Nem azért nem árulom el én a trükköket, mert én ezt magamnak meg akarom tartani, vagy hogy majd utána akkor ezt nem tudom, kirakja a netre, vagy ilyesmi, hanem azért nem, mert ez olyan, mintha elmondanám a gyereknek, hogy nem létezik a télapó.
1: Ah, értem.
2: Érted? Világos. Tehát, hogy addig van meg a pikantériája a trükknek, amíg nem tudom, hogy történik. Onnantól valójában tényleg elveszek fel. Én a mai napig járok rendszeresen a világ legnagyobb bűvész találkozóira, és eljönnek, tudod, Las Vegasból, mindenhonnan a világ legjobbjai, őket tudom megnézni, tudok velük beszélni, tanácsot kérni, stb. És kint vagyok egy hetet, és azt mondom, hogy legalább, mondjuk most már nyilván egyre kevesebb, hogy az ember egyre jobban részese a szakmának, és van egy rálátása már, de mondjuk így az egy hét alatt ilyen 3-4-5-ször történik olyan velem, hogy azt mondom, na most csoda történt, és ez egy annyira jó érzés, amikor már azt hiszed, tudod, azt gondolom erről, hogy egy olyan élet, amiben azt hiszem, hogy már mindent láttam, az nagyon unalmas, és nagyon szürke.
1: Igen.
2: De ha jön valaki, és azt mutatja nekem, hogy figyelj, még nem láttál mindent, az egy óriási ajándék. Uh-huh. És nekem ez, amikor már annyi, több ezer trükköt láttam, már meg ismerek, ezután valaki nekem mutat valamit, ami nem tudom, hogy történik, és azt érzem, megkaptam ezt a csoda élményt, azért én nagyon hálás vagyok, vagy nem tudom, egy nagyon jó érzés. Tehát, hogy én nem, tehát azt mondom, hogy a bűvész nem pejoratív módon csapja be az embert.
1: Világos.
2: Ő azért teremti meg az illúzióját a csodának, mert szerintem ezzel adni akar, legalábbis az én felfogásom szerint.
1: Megértettem. Kisgyerekes édesapa vagy.
2: Igen.
1: Ő mennyi idős egyébként?
2: 10 hónapos.
1: Na hát ő még akkor nem kérdezgeti a...
2: Nem, hát hozzá. Már így a játékot eltüntettem, elő van, ilyeneket csinálnak, azért annak így mosolyog, de ennyi, igen. Így a...
1: No, tehát nyilván büszke vagy apukaként,
2: hát persze.
1: De valahol egy trükk is lehet olyan, mint egy gyermek, egy édes gyermek?
2: Hát
1: vagy egy műsor, vagy minek nevezett?
2: Hát megmondom őszintén, hogy... Az embernek a mutatványai valahol, meg a műsorai, azok ugye gyermekei, ez szerintem bármelyik színházi rendező, vagy bárki elmondja neked. Nekem is az előadások, amiket összeállítottam, rendeztem, azok nagyon fontosak, és nagyon, nagyon közel vannak hozzám. Tehát mondhatjuk ebben így a párhuzamot. Bár nekem ugye 10 hónapja, amikor megszületett a kislányom, én azt mondom, hogy amikor több mint 10 000 ember előtt voltam fesztivál nagy színpadon. Vagy voltam a Debrecenben, a Nagy Erdei Stadionban, a Virágkarnevalon 20 000 ember. Óriási fung, óriási érzés. Az ember egy pillanatra átélheti, hogy milyen lehet a Rolling Stonesnak mondjuk egy átlag nap. Aha, de hogy tudod, egy picit így kapsz ebből egy falatot. Nagyon jó érzés, de teljesen őszintén mondom, hogy nyomában nincs a gyereknek.
1: Aha.
2: Tehát nekem annyira nagy csoda a gyerek, hogy annyira tölt, hogy meg egy nyilván szerintem minden apuka szerelmes a gyerekébe. Uh-huh. Ez nekem egy új csoda. Tudod? Tehát, hogy én így a csodák világával foglalkozom, akár színházon belül, meg ugye bedolgozok színházaknak, vagy bárkinek, vagy a saját műsoraimba, akkor hogy ezekkel foglalkozom, de ez még mindig egy megmagyarázhatatlan misztérium a gyereknek.
1: Milyen szépen fogalmazol, látod, most viszik haza a hallgatók és az útravalókat.
2: Igen. Hát reméljük, ők is így vannak.
1: Ez azért mégis fontosabb.
2: Hát ez, de tényleg azt mondom, hogy tudod, voltak olyan pillanatok az életemben, amikor elképesztő büszke voltam, meg azt gondolom, hogy értem el dolgokat azért ebbe a szakmába, de soha nem volt annyira, meg tudod, a gyermek az nem... Valahol nem egy egóból fakadó dolog, hanem teljesen magadat adott fel benne, és ennek a beteljesülése szerintem nagyon nagy varázslat. Én hozzáteszem, nem akarom propagálni, megértem azt is, aki nem akar gyereket, stb., de számomra ez a világ legújabb és legnagyobb csodája jelenleg.
1: No, hát, és ez maradjon is így.
2: Ja, hát ez
1: neked. Most van az a lélektani pont, hogy mondjál minden elérhetőséget, ahol elérünk téged.
2: Hát figyú, hogyha igazából így a social felületeimet szoktam mondani, ha valaki élőben megnézni az előadásaimat, akkor a kisvbalázs.hu tehát 2svbalázs.hu. Itt általában feltesszük, hogy mikor, hol lehetek látható, meg hogyha valakinek, tudod, ilyen rendezvényük lesz, és akar fellépőt, akkor azt ott. Hogyha meg napra készen akar, tudom, azért naponta hozok videót, hogy csinálok valami trükköt, akkor meg Instagram,
1: de
2: Facebook.
1: De van is kedved egyébként tartalmat gyártani?
2: Persze, tudod, az van, hogy most, hogy főleg így nagyon sokan nézik, tehát pont ránéztem, hogy az Instán így az elmúlt hónapban ilyen 4 millió megtekintés, és azért nálam ez nagyon soknak számít. Tehát, hogy nekem ez nem egy átlag, most még így nagyon friss élmény. Igen, úgyhogy ott naponta hozok, tehát ilyen Insta, Facebook, TikTok, YouTube, Kisvé Balázs, és ott napra készen, persze.
1: Okay. Na, egy kérdésre maradt még idő. Melyik, ha már beszéltél a gyermekről, de akkor mégiscsak befejezzük azzal a témával, amivel indultunk, hogy melyik trükködre, saját gyártású, kitalált és megalkotott trükködre vagy igazán büszke?
2: Ez szerintem olyan, hogy ez folyamatosan változik. Tehát mindig. Olyan, hogy mindig a legfrissebb, a legújabb, meg tudod, van olyan, hogy mondjuk egy régebbi más mutatvány dolgozok át, vagy stb. De tudod, úgy azt érzem, hogy mindig akkor érzem igazinak, amikor a saját részhez érzek benne, érek benne. Tehát lehet, hogy ez egy mondjuk egy klasszikus trükköt dolgoztam át, és vagy más a metódus, vagy más az előadásmód, de amikor érzem, hogy a saját poénom van benne, vagy a saját hozzátett értékem, akkor úgy belül érzem, hogy ez vagyok igazán én, úgyhogy ez mindig talán a legfrissebb.
1: Na jó, én sok csillogó szempárt kívánok neked, akár merre mész, mert akkor a tiéd is csillogni fog, nagy baj.
2: Igen,
1: nem
2: igen,
1: lesz. Valószínűleg. Kedves hallgatóink, azt a sok-sok energiát, amit Balázs beletesz az imádott, de gondolom nem olyan könnyű hivatásába, nem. Azt a figyelmükkel viszonozzák. Köszönöm, hogy itt voltál.
2: Köszönöm én is mindenkinek.
1: Kedves hallgatóink, Balázstól most elköszönök, de önöktől még nem, mert folytatónak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még fogunk találkozni.
0: A Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Kubik Csenninek, Urbán Gyurinak és Kisvé Balázsnak. Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjavával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Beszédet mondott a miniszterelnök az ünnepi tisztavatáson. A zöld politika szerepéről beszélt augusztus 20-án a főpolgármester. Lenyúlták a nyúl szobrot a Margit szigeten. A Sláger FM híreit hallják. Molnár Róbert vagyok. Beszédet mondott a miniszterelnök az augusztus 20-ai tisztavatáson a budapesti Kossuth téren. Magyar Péter a katonákhoz fordulva arról beszélt, hogy a 21. században egy ország biztonsága már nem kizárólag a határainál kerülhet veszélybe, hiszen támadás érheti az informatikai rendszereket, az energiaellátást, a közlekedési hálózatot, vagy a kritikus infrastruktúrát is. Mint fogalmazott, Európában háború van, a világ pedig hosszú évtizedek óta nem volt ennyire kiszámíthatatlan, miközben új fegyverrendszerek jelennek meg, és a hadviselés néhány hónap alatt is annyit változhat, mint korábban évtizedek alatt. Magyarország és Budapest ellenálló képességének megerősítéséről, valamint a zöld politika elengedhetetlen szerepéről beszélt augusztus 20-ai ünnepi videójában a főpolgármester. Boldog születésnapot Magyarország, de lehet, hogy itt és most úgy pontosabb, boldog újjászületésnapot Magyarország, fogalmazott videójában Karácsony Gergely. A főpolgármester az áprilisi választásra utalva hangsúlyozta, hogy a többség az európai Magyarországot választotta, ám most példátlan kihívásokkal kell szembenézniük. Karácsony Gergely az ország előtt álló kihívásokról szólva elmondta, soha nem volt ilyen alacsony a Duna vízállása, ekkora forróság és ilyen asszályos a nyár, valamint soha nem volt még ilyen közel az, hogy összeomoljon az ország víz és áramellátása. Jelentős mennyiségű hulladékot távolítottak el a vízügyi szakemberek a Duna fővárosi szakaszáról az elmúlt hetekben. A Közép-Duna-völgyi vízügyi igazgatóság munkatársai 135 autógumit, mintegy 500 kg vas hulladékot és nagy mennyiségű kommunális szemetet gyűjtöttek össze a Duna aréna környékén. A folyó alacsony vízállása miatt olyan hulladékok is felszínre kerültek, amelyek korábban nem voltak láthatók. A vízügy munkatársai az első napokban közel 120 gumiabroncsot, 5-600 kg vegyes vas hulladékot, valamint 2-3 köbméter háztartási vegyes hulladékot gyűjtöttek össze. A hulladékok között lyukas hordók, bevásárlókocsik, műanyagpalackok és fóliák is előkerültek. Dolgoztak az újpesti öbölnél, Dunakeszinél, Leányfalun, a 11. kerületi árasztóparton és a 3. kerületi Pünköst fürdőnél, valamint Vác, Kismaros és Nagymaros térségében is. Lábak élt a pesti nyúlnak, valaki lenyúlta azt a nyulat, amelyik Kolodkó Mihály szobrászművész egyik alkotásaként a Margit szigeten üldögélt. A zen nyúl rövid időn belül a második a kisköztéri alkotások sorában, amelyeknek már csak a hűlt helyén találják az őt keresők, írja a Blick. Kolodkó Mihály köztéri szobrai mára igazi budapesti látványossággá váltak. A legtöbben csak fotókat készítenek róluk, van azonban valaki, aki szó szerint veszi a begyűjtést. Néhány nappal ezelőtt ugyanis levadázták a Margit szigeten található meditáló nyulat. Korábban a Vajdahunyad váránál lévő Dracula szobrot vitték el, az ügyben már a rendőrség is nyomoz. A rajongók attól tartanak, hogy a művész kedvét veszi majd a tolvajlás, és talán nem is tesz ki majd új figurákat. A szobrász egyébként soha nem jelent belőle, hogy milyen alkotást és hová tesz ki. A dolog izgalmát éppen az jelenti, hogy a rajongók bejárják a fővárost és értesítik egymást, ha új szobrocskát találtak valahol. Szombaton döntően derült, napos idő várható, de a Dunántúl nyugati tájain és északkeleten több lehet a felhő. Csapadék nem valószínű, csupán északkeleten lehet egy-egy zápor. Az északnyugati szelet többfelé kísérhetik élénk, olykor erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 33 fok között alakul.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: változatosság frekvenciája. Ez a Sláger FM. Budapesten 95.8, Veszprémben a 103.1.
1: Szerelem, szerelem, szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok? Palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok, kabátom volt a lelked, irigyelt csillagom.

0: A szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem láthatok, nem hallatok.
1: Ez a Sláger FM.

Ez a Sláger FM.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 23-áig látható a Műcsarnokban a Teremtett Rend című Dargai Lajos univerzuma kiállítás. Dargai Lajos szobrász egy rendkívüli tanítványa, egy rendkívüli példaképnek és művészi örökségének folytatójának. A magyarországi kinetikus, kibernetikus művészet egyik igazi úttörője volt. Gyűjteményes kiállításán elsősorban mobilok, szobrok, reliefek és grafikák lesznek láthatók, vagy már láthatók, amelyek a mozgás, a fény és a tér kapcsolatát vizsgálják. Alkotásai a geometria és a dinamika harmóniáját jelenítik meg. Dargai Lajos életműve a magyar szobrászat egyik legegyedi fejezete, amelyben az antik eszmények a modern természettudománnyal és a mérnöki precizitással találkoznak. Művészetének központi fogalma a kalogátia, a szépség és a szellemi tökéletesség egysége, amely elvont, tiszta formavilágú reliefjeiben és szobraiban öltestet. Számára a szobrászat nem a tömeg, hanem a tér művészete volt, ahol az alkotás a környező univerzum rendjének kivetüléseként értelmezhető. Pályája kezdetén olyan mesterek inspirálták, mint Will Tibor és Soár Erzsébet, de korai formáit hamar felváltotta a nemzetközi avantgárd hatása. Tanulmány útjai során a Mogoly Nagy László és Nicolas Schöffer eszmei váltak iránymutatóvá. Az 1970-es években a luminokinetikus művészet felé fordult, nyitott reliefjei és mozgó plasztikái a reflex élmények, és fények és árnyékok révén a virtuális teret és az időt is az alkotás részévé tették. És azt ígérjük, hogy egyébként maga a kiállítás az nem ennyire bonyolult, mint ezek a szavak, amelyek készültek hozzá ajánlóként. Egy biztos, hogy monumentális tervei az egri fénytorony kivételével többnyire álmok maradtak, de a kisléptékű plasztikáin a teljesség igényében valósította meg látomását. Tehát augusztus 23-ig a Műcsarnokban Dargai Lajos univerzum.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Javul a vízhelyzet Paksnál, visszakapcsolhatják a leállított turbinákat, eladják a bezárt postahivatalokat Budapesten is, meglett a lopott Mercedes és a menekülő tolvaj. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Javul a vízhelyzet Paksnál, rövidesen elkezdhetik a leállított turbinák visszakapcsolását. Egyértelmű vízszint emelkedés indult a Duna magyarországi szakaszának középső és felső részein, így Paksnál pénteken délelőtre már 4 cm-rel magasabban állt a folyó, mint az utóbbi napok mélypontját jelentő szerdai, mínusz 131 cm, derül ki az Országos Vízügyi Főigazgatóság honlapjának adataiból. A folyón feljebb Dunaföldvárnál 2 nap alatt szintén 4 cm-es volt a javulás, Dunaújvárosnál 3, Budapestnél viszont már 24, Komáromnál pedig 44 cm-rel magasabb a vízszint, mint szerdán. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, hogy vasárnaptól elkezdhetik visszakapcsolni Paks leállított turbináit, a jövő hét második felére pedig ismét teljes 2000 megawattos kapacitással működhet a paksi atomerőmű. A Magyar Posta összesen 21 korábbi postahivatali ingatlanát készül értékesíteni 16 magyar településen. A listán Budapest mellett több vármegyeszékhely és nagyobb vidéki város is szerepel. Az épületek elárverezése azt jelenti, hogy az érintett posták hagyományos formában történő újranyitására már alig marad esély. A postabezárások nagyobb hulláma 2022. novemberében kezdődött. Akkor költségcsökkentésre hivatkozva 210 település 366 postájának működését függesztették fel. A központi statisztikai hivatal adatai szerint 2021-ben még 2430 saját üzemeltetésű postai szolgáltatóhely működött Magyarországon. Ez a szám 2022-re 1890-re csökkent, 2025-ben pedig már csak 1213 közvetlenül a Magyar Posta által működtetett helyszínt tartottak nyilván. Összefüggő kerékpárút hálózat jöhet létre Győrtől Budapestig, közölte közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid bejegyzése szerint ennek részeként most egy Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig tartó közvetlen kerékpárútat alakítanak ki az Eurovelo 6 hálózat keretében. A szlovák-magyar határ mentén több szakaszon már épült ki kerékpáros infrastruktúra, azonban összefüggő korszerű hálózat még nem jött létre. A mostani tervek ennek az állapotnak véget vetnek, írta meg megegyezve, az Integrált Közlekedés Fejlesztési Operatív Program Plus által biztosított 2,8 milliárd forintos forrás felhasználásával új nyomvonallal tervezik kiváltani az Esztergom és Tát közötti balesetveszélyes szakaszt. Alkalom szülte a tolvajt, de hamar le is kapcsolták, adta hírül a polisz.hu. Az eset még augusztus 6-án történt, amikor Budapesten egy kőbányai benzinkúton egy férfi úgy állt meg, hogy benne hagyta az indítókulcsot a Mercedesében. Az esetet egy 32 éves férfi is kifigyelte és jelezte 23 éves társának, hogy szabaddá vált a préda. Nem gondolkodtak sokáig, a fiatalabb férfi már be is ült a gépjármű volánja mögé, később pedig felvette a társát. A tulajdonos pedig hűlt helyét találta a kocsinak. Másnap délelőtt a rendőrök Szolnokon figyeltek fel az akkor már rendszám nélkül közlekedő Mercedesre. Intézkedni akartak a gépkocsi vezetőjével szemben, de ő ahelyett, hogy engedelmeskedett volna, inkább az árokba hajtott. Ezután futásnak eredt, de hiába, mert egyiküket sikeresen elfogták. Társát pár órával később a helyi egyenruhások fogták el. Szombaton az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de helyenként a megnövekvő gomoly felhőkből futó zápor esetleg zivatar kialakulhat. Napközben 25 és 33 fok közé melegszik a levegő. Nyugaton, északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb maximumokat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatlanul.

0: Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Kedves hallgatóink, Borovi Dániel, művészettörténész, köszöntöm nagy szeretettel. Azért mondtam most művészettörténész, mert az alap, apropó, ami miatt érkeztél, az a művészettörténészi lábadhoz kapcsolódik. Örülök neked, rég találkoztunk. Jó, hogy itt vagy megint. És van neked egy másik művészeti lábad is, de arról majd picit később beszélgetünk, ami a színházhoz kapcsolódik. Én most egy picit elvinnélek az Andrássy út felé. Téged. És azért örülök annak, hogy beszédtéma lett ott egy lépcsőn ülő férfi.
2: Igen, így van.
1: Sárga feltűnő.
2: Egy feltűnő sárga szakállas férfi. Eredetileg nem pont így nézett ki a terv, tehát egy zöld bronz férfit szerettünk volna leültetni a lépcsőre. Ugye ez a Stróbe Lajos kiállításhoz kapcsolódik, ami most nyílt július 22-én a Képzőművészeti Egyetemen,
1: és meddig látható még?
2: Szeptember 19-ig tekinthető meg, és ennek a részeként ül ez a nagy sárga férfi, aki kurátortársamnak, Erősabb Olka szobrászművésznek a fejéből pattant ki. Eredetileg az volt a tervünk, hogy a megvárt András emlékműnek a megmaradt mellékalakját, Poszpisil Mihály öntőmunkás figuráját kölcsönkérjük. Ugye ez az emlékmű 1945-ben nagy százalékban megsemmisült, tehát három figura teljesen tönkrement, és csak ez az egy alak maradt meg, az ülő öntőmunkás, úgyhogy őt önállóan újra felállították 1970-ben az Öntödei Múzeum kertjében. Ott látható ma is, a múzeum 2019 óta nem látogatható, úgyhogy így lett ez az ötletünk, amikor évelején elkezdtünk a kiállításról gondolkodni, hogy ezt az 500 kilós bronz figurát kölcsönkérjük. Ez a gyűjtemény jelenleg most a Műszaki és Közlekedési Múzeumhoz tartozik, úgyhogy velük vettük fel a kapcsolatot, és gyakorlatilag 5 hónapon keresztül zajlott az előkészítő munka, de sajnos a múzeum május környékén meggondolta magát, úgyhogy sajnos nem volt lehetőségünk arra, hogy az eredeti figurát kölcsönkérjük. Abba viszont belementek, hogy háromdimenzióban beszkenneljük, és ebből készült az a háromdimenziós print, ami most ebben az aranysárga színben elfoglalta a helyét az Andrássy úton.
1: Na de hogy ebből tényleg beszédtéma lett, szelfizgetnek vele, azt láttam, amikor arra, hát elég gyakran járok egyébként, ott azon az úton még az autók is lassítanak.
2: Igen, igen, ez nekünk is egy nagy meglepetés volt, ez néhány nappal a megnyitó előtt került ki, és egészen más a hatása, mint hogyha az eredeti szobor került volna oda. Én művészettörténészként nagyon örültem volna annak, hogyha sikerül az eredeti alkotást oda vinni, de így gyakorlatilag egy ilyen kortárs projektként kapcsolódik a kiállításhoz, és valóban a sötét szürke kőhomlokzat előtt nagyon figyelemfelkeltő, és mindenki magáénak is érzített, hogy nagyon jó vele kapcsolódni is valahogy a járókelőknek.
1: És ez valahol szerintem meg is koronázza, aztán hoztál egy másik koronát, ami egy könyv, de ezt az egész Stróbe emlékévet most zajlik.
2: Igen, többféle koronája is van, tudom, van és lesz, tudom, ennek az emlékévnek, de valóban ez az egyik leglátványosabb, illetve maga a kiállítás, ami a Képzőművészeti Egyetemnek a különböző tereiben, az aulában, az átriumban, vagyis a Barcsai teremben, az előcsarnokban kapott helyet. Úgyhogy, és emellett persze még ott van az Epres kertben egészen évvégéig az a kerítés kiállítás, ami a Szond és a Bajza utcai kerítésnek a külső oldalán.
1: Én már azt legalább háromszor körbejártam, csak mondom.
2: Nagyon helyes.
1: Én szeretem. És hogy mindenki a Bajza utca?
2: Ez a Bajza és a Szondi utca.
1: Igen, én a Szondin szoktam egyébként kezdeni, és utána megyek.
2: Úgy helyeztük el őket, hogy bármilyen irányból olvasható.
1: Láttam, igen.
2: Tehát hivatalosan a Bajza utcánál kezdődik az Epreskert bejáratánál, tehát a Bajza és a Kmeti utca sarkán, de hogy a más irányból érkezel, akkor is összeáll egy teljes kép a végére.
1: Nem volt zűrzavar. Nem volt zűrzavar benne. No, amit most hoztál, a romantika utolsó mestere, Stróbe Lajos életműve, Szatmári Gizella írta?
2: is, többek között. Elég érdekes ennek a könyvnek a története. Úgy indult, hogy tavaly októberben megkeresett engem Strobl Alajos egyik unokája, Strobl Mátyás. Mátyást mi már régebbről is ismertük.
1: Mert hogy nektek egyébként a családdal, a hozzátartozók, az utódokkal kell is tartanatok a kapcsolatot?
2: Hát vagy célszerű mindig természetesen. Tehát szerzői jogok ugye ebben az esetben már nem relevánsak, hogyha emiatt kérdezed, viszont nyilván
1: hát
2: a család
1: mennyire is szólnak bele?
2: A Strobl örökösök esetében egy nagyon ideális helyzetben vagyunk, egyrészt mert rendkívül gazdag hagyaték van még ma is a család tulajdonában, emellett pedig nagyon szerették volna ők is, hogyha minél szebben valósul meg ez az emlékév. Ugye engem Strobl Mátyás keresett meg az egyik unoka, ő az öt unoka közül, aki a legaktívabban igyekezett a nagyapjának az emlékét fenntartani, és minél szélesebb körben népszerűsíteni, és neki volt az egyik gondolat a kiállítás és a képzőművészeti egyetemen, illetve az, hogy készüljön egy monográfia és életműkatalógus. Tavaly évelején döntött úgy a család, illetve a családtagokból és tisztelőkből szerveződött Strobl Alajos Emlékhely Alapítvány, hogy idén az emlékévre egy életműkatalógus jelenik meg bevezető tanulmánnyal, aminek a szerzője Szatmár Gizella művészettörténész, és Mátyás engem októberben keresett meg azzal, hogy lennék ennek a kötetnek a szaklektora. Az nagyon hamar kiderült, hogy itt jóval több mindenről lesz szó, mint egy hagyományos szaklektori munkáról. Ez a kötet a Holnap Kiadó és az Alapítvány közös gondozásában jelent meg, és eredetileg egy bevezető tanulmány és egy teljes Strobl műtárgyjegyzék volt a kézirat, de a kiadó azt szerette volna, hogyha a műtárgyjegyzék nem csak egy száraz adathalmaz,
1: ahhoz képest nagyon szép lett,
2: hanem a fontosabb szobroknál minél több leírás történeti rész is szerepel, úgyhogy a szaklektori munkán túl ezeket írtam én, tehát
1: hát körül... ez közös munka.
2: Gyakorlatilag igen. Gizella fejezte be a bevezető tanulmányt, és a katalógus részt pedig én alakítottam erre a formára, ahogy most a kötetben megjelent.
1: Nagyon tetszik a cím is, hogy a romantika utolsó mestere. Egyébként szívből ajánlom mindenkinek a könyvet, ahogy elmondta Dániel, a Holnap Kiadó adta ki. Gondolom most már ott van a könyves.
2: Igen, ez a könyv hétre jelent meg, úgyhogy most már lassan két hónapja nagyon kapható könyvesbolti forgalomban is, online is.
1: Szóval a romantika utolsó mestere. A maiak szerinted, ugye én azt gondolom, vagy azt tartom, főleg a művészetben, hogy már mindent kitaláltak, és aztán tulajdonképpen azokat veszik el újra és újra a kortárs művészek is. De hogy ő a romantikát tényleg mennyire alapozta meg úgy, hogy az a mai világra átültetve is éljen.
2: Hát ugye, ami nagyon érdekes, hogy a 19. század második felében akkor működik, amikor a historizmus a meghatározó stílusirány, tehát mind az építészetben, de részben a képzőművészetben is visszatekintenek az elmúlt korok nagy stíluskorszakaira. Ugye az építészet esetében ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag egy ilyen mintatárként használva a régi korok stílusait valósítanak meg új funkcióknak megfelelő épületeket egyes történeti stílusokban. A képzőművészetben is nagyon fontos ez a múltba tekintés, már csak azért is, mert ugye ez a nemzetállamok korszaka Európában, tehát nagyon sok állam ekkor konstruálja meg a saját identitását, aminek egy nagyon fontos része, hogy a múltnak a jelentős hőseit is igyekeznek kiemelni, megmutatni, és ugye ezzel kapcsolódik össze az is, hogy a köztereket ellepik az emlékművek, szobrok, és ugye Strobl-nak magának is van egy affinitása a múlt iránt, de ez nagyon jól összekapcsolódik ennek a korszaknak az emlékmű állítási igényével.
1: Hát egy hídépítő is valahol.
2: Gyakorlatilag igen, tehát hogy ami nagyon érdekes, hogy most nagyon sok történelmi személyt úgy ismerünk, ahogy Strobl megalkotta a képét. Igen. A 19. században. Tehát például, ha azt mondom, hogy Szent István, akkor a legtöbb embernek a halászbástya mellett álló Szent István lovas szobor jut eszébe, miközben Szent Istvánról hiteles ábrázolást a 11. századból nem igazán ismerünk. Uh-huh. Van is egy történet ezzel kapcsolatban, amikor az Anonymus szobrot készített a Ligeti Miklós, akkor ugye neki azzal kellett megküzdenie, hogy nem tudjuk, hogy ki ez a krónikaíró, ezért is kapta az Anonymus nevet a későbbi történetírásban, és így aztán egy hiteles képet is nagyon nehéz lett volna róla megkonstruálni, és ugye Ligeti azt a megoldást választotta, hogy csukjába burkolózó szerzetes, akinek nem látjuk az arcát, és ezzel is kifejezi azt, hogy nem tudjuk, hogy ki volt ez a valaha élt történetíró, és Strobl is benne volt a bírálóbizottságban, amikor Ligeti bemutatta ezt az alkotást, és Fadrusz János volt a bizottságban az egyetlen, aki azt mondta, hogy ez egy nagyon újszerű, nagyon izgalmas ötlet, hogy úgy jelenít meg egy múltbeli történelmi szemét, hogy nem mutatja meg az arcát, hiszen nem tudunk róla semmit. Igen. És Strobl pedig egy más álláspontot képviselt, és azt mondta, hogy de hát Szent Istvánnak az arcát sem ismerjük, és a szobrásznak az a feladata, hogy arcot adjon azoknak a múltbeli személyiségeknek, akiről nem maradt fenn vizuális ábrázolást, hogy gyakorlatilag megteremtse a képét a saját kora és a következő nemzedékek számára. És ennek az lett egyébként a vége, hogy Ligeti elég dühösen kifakadt, és a bizottságot hagyta a műteremben, de aztán délután visszatértek, és megmondták neki, hogy mivel a bizottságban is megoszlott a vélemény, hogy ez egy jó megoldás-e, ezért arra kérik, hogy csináljon egy B-verzióit is, ahol látszik Anonymusnak az arca, úgyhogy Hermann Ottót, a jeles természettudost kérte fel, hogy legyen a modellje, és akkor csinált egy verziót Hermann Ottó fejével is, mint Anonymus. De végül is, amikor a két verziót elbírálták, akkor az ő első ötletét választották ki, és azt írja, hogy a Hermann Ottó fejével elkészített verziót meg is semmisítették vele, hogy nyoma se legyen, hogy volt egy ilyen kísérlete a bizottságnak.
1: Ilyen sztorikat is tartalmaz ez a könyv?
2: Természetesen igen. Ugye nagy szerencsénk van, vagy hát nekem művészettörténészként a 19. századdal nagy szerencsém van, hiszen ugye ez egy olyan periódus, amiből mind privát forrásokat, mind sajtóforrásokat, mind levéltári forrásokat már nagy számban ismerünk, tehát mindig csodálattal nézem azokat, akik mondjuk középkori vagy ókori témákat kutatnak, hogy milyen információ morzsákból kell egész képeket összeállítaniuk, míg ugye nekünk rendkívül sokféle iratanyag forrása rendelkezésünkre áll. Úgyhogy gyakorlatilag itt a Strobl műveknek a leírásánál, vagy a történetük bemutatásánál is gyakran a bőség zavarával szembesültem, hogy ezeknél sokkal hosszabb szövegeket is lehetne írni, de hát volt sajnos egy terjedelmi korlát, de azt gondolom, hogy így is sikerült ezt a terjedelmet jól kitölteni.
1: Elképeszt, én nagyon szeretem egyrészt a művészet történészekkel való beszélgetéseket itt, mert érdekel a kutatás. Hogy juttok hozzá információkhoz? Hogyan telnek a mindennapjaitok? Levéltárakban? Könyvtárakban? Múzeumokban?
2: Ezek mind...
1: Hagyatékokban?
2: Így van, tehát a Strobl téma esetében nagyon fontos a hagyaték, amit ma is a család őriz, vagy egy nagy részét a család őrzi. Ugye itt
1: és oda ti bemehettek?
2: Mivel Strobl Mátyás keresett meg engem ezzel a
1: jó,
2: témával...
1: Hallottam én már mindenfajta.
2: A Strobl örökösök ilyen szempontból nagyon

0: illetve aztán a hosszúra nyúlt nyugdíjas évei alatt is a nagyapjának a hagyatékát rendszerezte, és egy, egy visszaemlékezést is, egy könyvet is írta az apja életművéről. És tehát, hogy ebben az esetben így viszonylag jól átlátható volt a hagyaték, bizonyos dolgokat, például a sztereófotókat korábban már digitalizálták, de így is nagyon sok olyan anyagot találtunk, ami még sosem volt publikálva. Bera Viktor fotóművész barátommal folytattuk a hagyatéknek a szkennelését, úgyhogy nagyon sok olyan negatív, üvegnegatív, pozitív fotó ment át a kezünk alatt, amit most a kötetben vagy a kiállításon láthat először a közönség.
1: Amiről tényleg nem is tudtatok? Ti sem?
0: Igen, így van. És ugye ez mindig egy ilyen nagyon nagy szerencse, mert ugye az elmúlt 150 év elég viharos volt, tehát nagyon sok papír vagy üveg alapú dokumentum megsemmisült, úgyhogy ez egy ritka pillanat, hogy az ember belép a Strobl házba, és akkor ott van az a szekrény, ami ott volt Strobl műtermében, az Epres kertben, és a szekrény tele van ezekkel a fantasztikus dokumentumokkal.
1: Hát és akkor neked van ugye a másik mesterséged, vagy lábad, de alkotói oldalad a fotózás. Mondtad a fotós kollégád, de te ilyenkor, amikor művészettörténészként dolgozol, nem fotózol?
0: De igen. Igen, tehát valóban én alapvetően most fotósként működöm, a művészettörténet pedig projektszerűen felbukkan.
1: Tehát a fotó a fő?
0: Most erre az évre nem mondanám, hogy igen, de általában igen, tehát én színházi és portré fotósként dolgozom. A Budaörsi Latinovics Színháznak vagyok a fotósa és grafikusa, én már 12 éve, ez a bázis, és emellett mikor milyen projektek találnak meg, vagy én milyen kutatási témát kezdek el, tehát itt ebben a helyzetben gyakorlatilag most a Strobl téma az itt túl nőtte magát, és gyakorlatilag 10 hónapja ez az, ami nagyon erősen az előtérben van.
1: De egyébként elnézi a színház, és vagy nem is az, hogy elnézi, bocs, nem jó a megfogalmazás. Egyszer elfogadja? Vagy neked az ez is a hivatásod?
0: Általában igen, mert ugye ez nem igényel annyi időt, hogy, hogy ne lehetne mellette más projekteket is futtatni. Inkább azt mondanám, hogy ilyenkor mindig egyre kevesebb a szabadidőm, de ugye mivel mind a két tevékenységet szinte hobbiként is űzöm, ezért gyakorlatilag a munka és a szabadidő teljesen összefolyik, úgyhogy inkább ez csak rám nézve egy figyelmeztetés ilyenkor, hogy találjak időt a pihenésre is, vagy ne dolgozz, tehát pont az Instagramon, az a biomban a szöveg, szoktak lenni ezek az ilyen bulváros cikkek, hogy valakinek van egy hétköznapi munkája, és akkor éjszaka mondjuk striptease táncos.
1: Igen.
0: És akkor azt írtam ki, hogy photographer by day, art historian by night, hogy nappal fotós, éjszaka művészet történész.
2: Ez a Slágerkult.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: A zöld politika nem csupán egy ideológia, sok közül, mondta a főpolgármester. Rászorulók kapják a szigeten maradt sátrakat, újra megdőltek a meleg rekordok. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. A zöld politika nem csupán egy ideológia a sok közül, hanem az egyetlen érvényes válasz arra, hogy miként lehet élhető élete az embernek, mondta augusztus 20-ai videóüzenetében Karácsony Gergely. A főpolgármester úgy véli, Budapest minden eséllyel élhető marad a globális változások ellenére, de ehhez elengedhetetlen, hogy a város erejét ne emészze fel a kormánnyal folytatott folyamatos háborúskodás. Külön kitért arra is, hogy elismerés jár az új kormánynak az uniós források hazahozásáért, mint arról az ATV-be beszámolt. A főpolgármester határozott lépéseket tett a fővárosban az energiaválság és a hálózati terhelés csökkentése érdekében. Utasította a budapesti közműveket, hogy a paksi atomerőmű esetleges leállása esetén a leállás teljes ideje alatt ne kapcsolják fel a díszkivilágítást az általuk kezelt több mint 300 fővárosi épületen és műemléken. A Hamasz egyik ezredese melletti budapesti tüntetés miatt közleményt adott ki a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége. A szervezet mély döbbenettel és aggodalommal értesült arról, hogy engedélyezték a rendezvény megtartását, amely szerintük a palesztin nép melletti szolidaritás álcája mögé bújva, valójában a Hamasz terror szervezetet és annak egyik ezredesét támogatja. A Mazsihisz közleményében kiemelte, a terrorizmus nyílt vagy burkolt népszerűsítése nem képezheti részét a véleménynyilvánítás szabadságának vagy a gyülekezési jognak, és az ilyen rendezvények közvetlenül veszélyeztetik a magyarországi zsidó közösség biztonságérzetét és a társadalmi békét. A szervezet határozottan elvárja, hogy a kormány által meghirdetett antiszemitizmussal szembeni zéró tolerancia elve a gyakorlatban is érvényesüljön. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat önkéntesei a szervezőkkel együttműködve 2018 óta minden évben a Sziget Fesztivál után összegyűjtik a helyszínen maradt jó állapotú sátrakat és hasznosítható felszereléseket. Idén is a rászorulókhoz kerülnek a hajógyári szigetről begyűjtött eszközök. A részleteket Romhányi Tamás, a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője mondta el a Sláger FM-nek.
2: A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat önkéntesei idén összeszedtek 190 sátrat, 140 széket, 200 matracot, 80 hálózsákot, 50 ponyvát és számos egyéb felszerelést, összesen 1400 darabot szállított el a Máltai Szeretetszolgálat teherautója a szigetről. Ezek a felszerelések Szeretetszolgálat országos intézményhálózatába kerülnek, nagy része rászoruló emberekhez fog kerülni, Budapesten pedig a hajléktalan ellátásban hasznosítjuk majd őket.
1: A szervezet szerint egyre kevesebb felszerelés marad a helyszínen, ami a sátorral érkezőknek előírt 30 eurós letétnek is köszönhető. Ezt azok kapják vissza, akik hazaviszik a sátrukat, vagy adományként leadják. A fővárosban újabb hőmérsékleti rekord született csütörtökön. Az újpesti mérőállomás 37,5 fokot mutatott, ami 1 fokkal haladja meg a 24 évvel ezelőtti csúcsot. Kübekházán 39,5 fokot regisztráltak az automaták, ami megegyezik az 1992-ben Esztergomban és 2000-ben Kecskeméten ezen a napon mért értékkel, így beállt az országos napi melegrekord. A budapesti viszont meg is dőlt, ugyanis Újpesten 37,5 fokig emelkedett a hőmérséklet, ami 1 fokkal több, mint a 2000-ben regisztrált korábbi csúcs, írja a Hungaromet. Szombaton döntően derült, napos idő várható, de a Dunántúl nyugati tájain és északkeleten több lehet a felhő. Csapadék nem valószínű, csupán északkeleten lehet egy-egy zápor. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 33 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatos

0: A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a Slágerkult, amit hallgatnak. Örülök, hogy itt vannak. A Borovi Dániel művészettörténésznek még inkább örülök.
2: Azért is örülök, hogy itt vagy, mert akkor most mindenfajta kulisszatitkokba bele tudok kérdezni mind a két világból. Hogy icipicit akkor maradjunk még kérlek a színháznál. Azért 12 év az nem kevés idő. Egy helyen. Te úgy mész már a budaörsi színházban, mint ha hazamennél? Ennyi év után?
3: Hát gyakorlatilag igen, ráadásul.
2: És mit jelent neked egyáltalán, és szabad ne feled, bocsánat, maga a teátrum? Mert ugye én dolgoztam színházban annó, budapesti karrierem kezdetén, ezt itt mesélem gyakran, főleg színházból jövő vendégeknek. Igaz, csak a művészbüfébe így jutottam, ott itattam, etettem a színészeket, de akkor is azt láttam, hogy színházba bemenni az egy más dimenzió.
3: Igen, nekem ez elég messzire vezet vissza, tehát én gyerekkoromban is már mind a művészetnek az elméleti, mind a gyakorlati része iránt egyaránt érdeklődtem, és aztán a Városmajori gimnáziumba, ahol volt egy nagyon jó színjátszó csoport, ami abból a szempontból is volt egyedi szerintem a középiskolai színjátszó csoportok között, hogy itt az összes színházi szakmára hasonló figyelmet fordítottak, és nem csak a játékra. És akkor itt lett az a gondolatom, hogy nekem díszlettervezőnek kellene majd lennem színházban, és aztán úgy alakult, hogy én harmadik évben, szóval a mai fogalmak szerint 11-ben jelentkeztem a művészettörténet OKTV-re, ami azt ígérte, hogy az első három helyezettet felveszik az ELTE-re művészettörténet szakra, de akkor már tudtam, hogy én igazából látványtervezés szakra szeretnék menni a képzőre. Hát úgy alakult aztán, hogy én az OKTV-t akkor 96-ban megnyertem, úgyhogy gyakorlatilag volt egy bérelt hely a művészettörténet szakon, és mivel aztán nem vettek fel utána a képzőre, ezért elkezdtem a művészettörténetet, és azóta gyakorlatilag a színház és a művészettörténet váltakozik. Igen, tehát gyakorlatilag...
2: De mindegyiknek az alkotás van a fő.
3: Igen, tehát hogy tulajdonképpen aztán úgy alakult, hogy dolgoztam tervezőként is egy időben, dolgoztam rendezőhallgatókkal a Színművészeti Egyetemen, vagy akkor még főiskolán. 2007-ben végzett az első Novák Selmeci zenés-színész osztály, ahol kitalálták az osztály tagjai, hogy önálló társulatként is szeretnének tovább működni, ez lett a Hoppárt, úgyhogy velük dolgoztam együtt különböző funkciókban 2007 és 12 között, és gyakorlatilag ott indult be ez a színházi fotós karrier is. 2007-ben a Merlin Színházban csináltunk egy előadást, ami a Die Hard első részének a színpadi adaptációja volt.
2: Volt ilyen?
3: Ez Mátyási Bencének volt a projektje, Herceg Tamás rendezte, és ennek voltunk Körmendi Palival együtt a díszlet és jelmeztervezői, és ekkor már volt egy profi fényképezőgépem, azon a nyáron vettem, ez volt az első komolyabb gépem, és akkor ültem bent a próbákon, és akkor Tamás a rendező mondta, hogy Dani, ha már itt vagy, mint tervező, akkor nem csinálnál le néhány képet. Aha. Szóval ekkor készültek az első ilyen hivatalos színházi fotóim. Aztán egy-két éven belül azt tapasztaltam, hogy az emberek úgy néznek rám, hogy én vagyok a fotós, hogy ideig szabadkoztam, hogy ez csak egy ilyen mellékes dolog, nem komoly, van egy gépem, csinálok képeket. Aztán egy idő után magam is elhittem, úgyhogy onnantól kezdve pedig gyakorlatilag a fotózás és a művészettörténet az, ami így projektszerűen váltakozik, illetve 14 óta fixen is ott vagyok a Budaörsi Színházban.
2: No, és ha már kulisszatitkokról beszéltem az előbb, vagy érintettem a témát, hol van egy jó színházi fotós? Honnan lövöd a képeket? Ülsz a között?
3: Vagy ez változó, oldalt, ugye. Vagy? Ugye itt egyrészt van szó a próbák fotózásáról, másrészt az előadástól. Ugye a próbák esetében nagyon fontos, hogy úgy legyél jelen, hogy ne zavard a munkát, tehát, hogy próbáljál úgy jelen lenni, mintha ott se lennél. Az előadásoknál pedig, igen, ez általában nem tudják, hogy az előadásfotók soha nem az előadáson készülnek, hanem a főpróba hét vége felé, még a nyilvános főpróba előtt mindig van egy úgynevezett fotós próba, ami arról szól, hogy a színház fotósa, vagy hogyha ez egy sajtónyilvános esemény, akkor az érdeklődő fotósok úgymond előadás fotókat készítsenek.
2: De ott klasszik közönség nincs.
3: Hát gyakorlatilag csak a fotósok, aha, vagy a fotósok és a videósok, a stábok, uh-huh, akik jönnek forgatni, vannak jelen.
2: Tehát nektek lejátsz a csapat, vagy a társadalmat.
3: Néha van olyan, hogy mondjuk a főpróba héten, vagy a fotós próbán nem sikerül mindent megcsinálni, amit szeretne az ember, és akkor előfordul, hogy néha pár dolgot előadáson is fotózok, de ez nem jellemző. Tehát az a cél, hogy amikor a közönség beül, akkor már rendelkezésre jön az összes előadásfotó, amire a színháznak, aha, szüksége van.
2: Fönt vagy a színpadon is? Ha kell?
3: Ha kell, akkor igen, de ugye mivel az a cél, hogy egy előadásfotó úgy nézzen ki, ahogy a néző azt látja, aha, a nézőtérről.
2: Világos.
3: Ezért olyan esetekben, amikor valamilyen backstage anyagot csinálunk, vagy szeretnénk egy sajátos perspektívából is megmutatni egy előadást, amit a nézők már jól ismernek, akkor előfordul ilyen, igen.
2: A következőt azért kérdezem, mert tudom, hogy a színészeket, hiszen néhányszor itt már elmesélték, nagyjából mit éreznek, vagy hogy viszonyulnak a színpadhoz, annak a varázsához. Neked mit jelent a színpad?
3: Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert ugye én díszlettervezőnek indultam, uh-huh, tehát van egy ilyenfajta nézőpontom is, tehát egy kicsit más, hogy fotózom szerintem,
2: hozzá.
3: Igen, vagy nagyon kevés olyan színházi fotóst ismerek, aki így színházi közegből érkezik. Uh-huh. Vannak néhányan, tehát akik mondjuk színészből lettek színházi fotósok, vagy mind a kettőt űzik, uh-huh. De így, hogy van egy ilyen látványtervező előéletem, így...
2: Egyedi vagy.
3: Igen. Érdekes egyébként, mert sokkal inkább színészt fotózok, mint színpadot, tehát valahogy fotósként nem kapcsol be ez a díszlettervező, uh-huh, énem, hogy most és mindig a rendezők mondják, hogy Dani több totált, mert hogy ők ugye teljes színpadban gondolkodnak.
2: Miket?
3: Igen, tehát ugye én portréfotós vagyok, uh-huh, mellette, tehát nekem mindig az emberi arc a legérdekesebb.
2: Tehát ott is a pillanat számít, nem?
3: Igen, de ugye a rendezők pedig egy teljes színpadban gondolkodnak, igen, amikor egy képet megkomponálnak, és ugye ők azt szeretnék, hogyha az úgy is meg lenne örökítve, tehát ezért is szoktam azt szeretni, amikor mondjuk több alkalom van főpróba héten, amikor be tudok menni fotózni, igen, és akkor végig tudom egyszer fotózni, úgyhogy inkább totálokban gondolkodom, és egyszer úgy, hogy jobban a színészekre, meg az egyes gesztusokra fókuszálok.
2: Vannak olyan darabok, amelyeket nehéz fotózni? Ami szakmailag úgy nagyobb kihívás?
3: Igen, én szerencsére keveset fotózok például kortárs táncot. Aha. Igazából ez, hogy mondjam, tehát inkább egy technikai dolog. Aha. Tehát az emberek azt képzelik, hogy a színpadon nagyon sok a fény, fotós szemmel a színpadon sosincs elég fény. És tehát amikor mondjuk egy konkrét színháznak fotózok, ami általában nálam a legjellemzőbb, tehát ritkán fotózok a Budaörsi Színházon kívül mostanában, uh-huh, már más produkciókat, akkor azt szeretem, hogyha be tudok menni a fotózás előtt próbát nézni, és nagyjából már összeáll valami a fejemben arról, hogy hogyan érdemes egy adott előadást, uh-huh, fotózni. Szóval nekem színházi fotósként a legnagyobb ellenségem az, amikor egy sötét előadást kell fotózni, amiben gyors mozgások vannak, és nem láttam előtte próbát.
2: Mindent értek, oké. Így nagyjából, még úgy is, hogy nem értek a fotózáshoz, meg szerintem azért a hallgatóktól is csak néhányan, de azt el tudok képzelni, hogy miért. A portré, az... Mit szeretsz a portréban? Mi a legjobb benne?
3: Ez nagyon érdekes, mert kicsit már érdekelt a fotózás kamaszként is, de nem gondoltam, hogy ez valaha hivatásom lesz, és én egy elég introvertált gyerek voltam, meg még mindig, de nem nagyon, és nem nagyon tudtam elképzelni azt, hogy én valaha embereket fogok fotózni. Tehát kamaszként mindig építészetet fotóztam, vagy hát vagy absztraktabb dolgokat fotóztam, és aztán valahogy úgy alakult, hogy elkezdett ez érdekelni, hogy valakivel közösen hozunk létre valamit, mert ugye egy portréfotózás az sosem egy oldalú dolog, tehát hogy mindig benne van a modellnek, vagy a modellel való interakció is, meg ez egy, azt szoktam mondani, hogy ez egy nagyon bizalmi szituáció mindig, ha egy portrét készítesz valakiről, és hogy nagyon fontos az, hogy megtaláld azt, hogy hogyan tudtok úgy jól kommunikálni, hogy olyan képek szülessenek, amint tényleg az van rajta.
2: Ez kölcsönhatás, meg ez egy összjáték, az, igen, az abszolút értem. Dániel vagy Dani, mert azt meg nem...
3: Dani.
2: Mit keresel a pillanatban? Tekintetet?
3: A tekintet az egyébként nagyon fontos.
2: Mosolyt?
3: Mostanában többet mosolyognak az emberek a képeimen. Ugye ez úgy van, hogy a fotós mindig valamennyire saját magát fotózza, hogyha nem figyel. Néha azon kapom magam, hogy mindenkiről nagyon melankolikus portrékat csinálok,
2: mert te
3: az vagyok
2: vagy?
3: Én, igen. És ilyenkor mindig figyelmeztetni kell magamat, hogy most egy olyan szituációban vagyok, hogy arról az emberről készítek képet, aki előttem van, és hogy azt szeretném visszaadni, amilyen ő maga, tehát csinálhatunk egy melankolikus sorozatot is, de fókuszálni kell arra, hogy... De nyilván ez funkciófüggő is, tehát hogy itt is most különböző szintek vannak, hogy ez most egy olyan fotózás, amikor valaki megkeres, és akkor munkaként készítek róla.
2: Mit téged meg lehet keresni egyébként?
3: Persze.
2: Borovi Dánielt Instagramon, Facebookon, mindenhol.
3: Főleg az Instagramon szoktak fotós munkákkal megtalálni, igen, azt hiszem ott is így hívnak. És szerencsére nincs ebből sok.
2: Aha. És ott vannak a fotóid is, tehát meg lehet tekinteni a képeket? Szuper.
3: Hát ez mindig egy kérdés, hogy mennyire professzionálisan alakít ki mondjuk egy közösségi média felületet az ember, mert ugye azt szokták mondani, hogy az a jó marketing szempontból, hogyha ránéz a potenciális vevő, nevezzük most így, és az első 5 másodpercben látja, hogy ez a brand miről szól, és én most éppen egy picit lázadozom ez ellen, és az elmúlt hetekben csehországi nyaralásokról raktam föl kifejezetten építészeti, meg ilyen műtörés témájú dolgokat, amiket nyilván az algoritmus kevésbé szeret, meg a követőim kevésbé szeretnek, tehát...
2: Na jó, de ez mindig ilyen, hát most követjük ilyen... ezeket az algoritmusokat, néha ha engedtessék meg, hogy azt csinálják, amit...
3: Igen, most egy ilyen fázis van, hogy úgy döntöttem, hogy az kerül fel, amit
2: kicsit többet
3: szeretnék.
2: Kell akkor tekergetnünk ott, vagy lapozgatnunk a képeket. Van kedvenc portréd? És kedvenc alanyod?
3: Nagyon szeretem azt, amikor emberekkel hosszan dolgozunk együtt, nem is csak úgy, hogy hosszú ideig tart egy fotózás, hanem vannak olyan barátaim, akikkel mondjuk már évek óta visszatérünk erre. Én nem vagyok egy konceptuális fotós, vagy nem vagyok mondjuk, azért sem fotózok mondjuk fashion-t, mert ezek a viszonylag egyszerű dolgok érdekelnek, és nem az, hogyha a styling, a sminka, haj, a környezet tesz hozzá annyit a képhez, hogy ez egy kép legyen. De vannak olyan visszatérő embereim, akikkel mondjuk 8 éve együtt dolgozunk, és fél évente találkozunk azért, hogy újabb képeket készítsünk, és akkor megnézzük azt, hogy ő mennyit változott, én mennyit változtam, mennyit változott modellként, én fotósként.
2: Ezek izgalmas.
3: Hogyan dolgozunk most másképp, mint 8 éve, és ezeket a folyamatokat nagyon szeretem.
2: Hát azt megértem. A végén vagyunk, Dani. Jó színház a Budaörsi Latinovi
3: színház? Szerintem nagyon, igen.
2: Na, akkor szívesen látom a direktor urat is, úgyhogy innen üzenem neki, hogy keresni fogom.
3: Átadom.
2: És vigyük a jó hírét a társulatnak, tudom, hogy régóta ügyként kezelik a szakmát, meg abszolút hivatásként, úgyhogy boldogan adok itt, vagy nyitom ki az ajtót. Ezt a hallgatók is vegyék ígéretnek természetesen. Nagyon örültem neked. Tudom, hogy ugráltunk a témákban, de hát egy ilyen univerzális alkotóművésszel nem is lehet másként. Az Andrássy úton meg a Bajza utcán is várjátok a meg hát a Strobl emlékévnek most a művészettörténészi lábadat tekintve még lesznek
3: igen,
2: meglepetései. A könyvhez is szívből gratulálok, keressék a romantika utolsó mesterét a boltokban, és hát Budaörsen meg menjenek színházba.
3: Igen, és gyorsan még elmondhatom, hogy mik várnak a Strobl emléképben, okay. Ha már így felvetetted. Kurátori vezetések lesznek a kiállításon, a legközelebbit én csinálom most szombaton 22-én délután 4 órakor, erre szabadon lehet jönni.
2: Szuper.
3: Maga a kiállítás is ingyenes. Strobl szülőhelyen Liptó-Szent Miklóson is látható még augusztus végéig egy Strobl kiállítás. Ennek a finisszázsa keretében 28-29-én én is oda fogok utazni, és egy pozsonyi kollégával, Barci Gyula művészettörténésszel közösen fogunk egy előadást tartani Strobl-ról. Szeptemberben a Képzőművészeti Egyetem kiállítása zár 19-én, ezt megelőzően egy tudományos konferenciára is sor kerül 17-én. Kurátortársam Erős Apolka is tart még egy kurátori vezetést 29-én.
2: Minden csókoltatjuk őt.
3: És átadom, és újabb könyvek is vannak kilátásban, erről majd akkor.
2: Majd visszajössz és mesélsz
3: róla.
2: Nagyon örültem neked. Borovi Dánielt keressék, kedves hallgatóink, az Instagramon is, és nézzék meg a fotóit, meg hát az összes olyan művészettörténészi munkáját, azt kísérjék figyelemben, amiben benne van, a Strobl emlékévet is szívből ajánlom önöknek. Köszönöm, hogy itt voltál.
3: Köszönöm szépen.
2: Önöktől még nem köszönök el, mert folytatónak a legnagyobb slágerek változatosan, és majd jövök egy búcsú erejéig.
0: A Schlagerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Borovi Dánielnek nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal, Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjavával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger hétvége. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Jól halad a munka Paksnál, közölte a honvédelmi miniszter. Palesztinpárti tüntetés és ellentüntetés is zajlott Budapesten. Sok dolguk volt a mentőknek augusztus 20-án. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. A munka jól halad, így az elsüllyesztett bárkákat ki lehet vonni, és a kövek szúrását segíthetik majd. Közölte a honvédelmi miniszter a paksi atomerőmű működése érdekében végzett munkálatok kapcsán Facebook oldalán. Ruszin Szendi Romulus a bejegyzéshez csatolt videófelvételen a jelenleg is építés alatt álló, kövekből épített vízi műtárgyon állva azt mondta, a munka folyamatos és jól halad, így az elsüllyesztett bárkákat kivonhatják. Felhívta a figyelmet arra, hogy az a műszaki építmény, amit a jobb és a bal parton eddig sikerült elkészíteni, már jobban duzzasztja vissza a Dunát, mint a bárkák, amelyek ma már nincsenek úgy megsüllyesztve, mint korábban. Palesztinpárti szolidaritási tüntetés zajlott pénteken délután Budapesten a Fővám téren, a Magyarországon élő palesztinok közössége szervezésében. Az eseményen néhány tucat tüntető vett részt jelentős rendőri biztosítás mellett. A megmozdulás résztvevői a palesztin foglyok kiemelten a 2024-ben letartóztatott, és az izraeli hatóságok által azóta Gázában fogva tartott gyermekorvos kórházigazgató Hussam Abi Safia kiszabadítása mellett szálltak síkra. A felszólalók között volt több Magyarország élő palesztin, de magyar zenész és orvos is. A palesztin zászlókkal érkező tüntetők szabadságot követeltek Palesztinának, és valódi békét szorgalmaztak a Közel-Keleten. Közben a terrorizmus támogató demonstrációk betiltását követelték civilek, zsidó szervezetek képviselői és aktivisták a Zsámbék-medence Zsidó Hitközség Egyesület szervezésében Budapesten a Dohány utcai zsinagóga előtt megtartott demonstráción. Az ellentüntetés résztvevői szerint az orvos valójában egy számos izraeli civil haláláért felelős terrorista, a Hamas terrorszervezet magas rangú tagja, ezredese. A Balaton után Budapestet is elérte az a szörnyű hagyomány, hogy gázolajjal mérgezik a fákat. A Balaton környékén ezt a módszert általában ott alkalmazzák a tulajdonosok, ahol egy-egy fa már akkorára nőtt, hogy eltakarja a kilátást a túra. Idén már legalább három budapesti gázolajos famérgezésről is hallott a Telex. A legutóbbi nemrégiben történt a 11. kerületi ütközősoron, ahol az önkormányzat július végén kapott bejelentést arról, hogy megmérgeztek egy közterületen álló 50 év körüli hársfát. A helyszínre Kreitler Sas Máté, a kerület környezetvédelméért felelős alpolgármester és Junkhaus Rajmund független képviselő ment ki, és azt látták, hogy a fa törzsén közvetlenül az elágazás felett két nagy ágat megfúrtak, gumicsövet vezettek bele, és azon keresztül gázolajat öntöttek a fa törzsébe. A fát azóta sebkezelésben részesítették, és heti háromszor bőséges öntözést kap. A mentők az augusztus 20-ai fővárosi ünnepi rendezvényen az esti órákig 224 esetben nyújtottak segítséget, ezek közül 67 beteget kellett kórházba vinni. A felerősödött széllökésekkel összefüggésben sérülés nem fordult elő, közölte az országos mentőszolgálat. Mint írták, idén is komplex mentési terv alapján hajtották végre az augusztus 20-ai tömegrendezvények egészségügyi biztosítását. A mentőegységek a fővárosi tűzijáték idején a Duna pesti és budai oldalán összesen 56 gondosan kiválasztott pontra települtek, tették hozzá. Döntően derült, napos idő várható, de a Dunántúl nyugati tájain és északkeleten több lehet a felhő. Csapadék nem valószínű, csupán északkeleten lehet egy-egy zápor. Az északnyugati szelet többfelé kísérhetik élénk, olykor erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 33 fok között alakul.
3: Mondom már is a legfontosabb közlekedési információkat, lezárták a budai alsórakpartot, a Margit-híd és a Rákóczi-híd között ma 22 óráig, valamint a pesti alsórakpartot, a Dráva utca és az Erzsébet-híd között vasárnap 23 óráig. Ezt követően hétfőn hajnalig a Margit-híd és az Erzsébet-híd között kell lezárásra készülni. Lezárták a Műegyetem rakpartot is, a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért kér között a mai napon 22 óráig. Lezárásra számítsanak a Szent Háromság utcában és a Tárnak utcában augusztus 25-én reggel 5:30, valamint vasárnap 12 óráig a Lánchíd utcában, a Várkert rakparton, az Apród utcában, az Öntőház utcában, tovább a Váraja utcában, a Dózsa György tér és az Attila út között. Vasárnap 10:30-ig a 19-es villamos a Bécsi út, Vörösvár út és a Clark Ádám tér, Jégverem utca, valamint a Kelenföld vasútállomás és a Szél Kálmán tér között közlekedik. A 41-es villamos pedig terelve a Krisztina körúton átszállítja az utasokat, nem érinti a Rudas gyógyfürdő és a Szent Lukás gyógyfürdő közötti megállókat. A 216 autóbusz közlekedik a Dísz tér és a Clark Ádám tér között vasárnap 19 óráig. 06:30, 30:39, 5:8-as pedig a hívható számunk. Ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek!
4: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
3: Jó reggelt kívánok mindenkinek, szombat reggel 6 óra után pár perccel már is indul a Sláger Hétvég a stúdióban Csák Attila, és ebben az órában is a legkiválóbb slágerek közül válogatunk. Jön elsőként most a Szolvév slágere, szól a Kalandor, tartsanak velem és ébredezzünk együtt, jó reggel!

0: Ez a Sláger FM, jó reggelt kívánok mindenkinek, a Szikrálok mai adását hallgatják Dani Budapesttel, lakik, Máté pedig Soroksáron, de mindketten a Bakástéri Énekzene Általános Iskola tanulói, ők a ma reggeli vendégeink.
1: Nektek meglepő egy zsiráfnak a külseje?
2: Na, láttam már zsiráfot, de nem valami különleges.
1: Nem.
2: Különleges.
1: Szép, de ott arra nem kellene.
2: A farka az különleges, de a egész teste nem.
3: Nem a nyaka különleges?
2: Tessék?
3: Nem a nyaka különleges a zsiráfnak, hanem a farka.
2: Hát a nyaka hosszú. Csak annyi, hogy hosszú.
3: De ott miénk meg rövid, tehát hogy ez tök különleges, hogy ilyen óriás nyaka van, nem?
2: Hát
3: kinek mi tetszik? Nekem a nyaka tetszik a zsiráfnak.
1: Van még hosszú nyakú állat?
2: Hosszú ormányú van, de hosszú nyakú nincs.
1: Hát és akkor a liba? A libának önmagához képest hosszú nyaka van.
2: Hát hosszabb, mint a miénk.
1: Egyébként igen. Akkor a miénkhez számítva. Van olyan állat a földön, ami téged meglep, hogy úristen, ilyen állat.
4: A világ lenne a bánája.
1: Az mekkora?
4: 30 méter hosszú, vagy nem tudom.
1: És hány kiló lehet a világ legnagyobb bálnája?
2: Fogalmam sincs.
4: Nekem sem.
1: Láttatok már bálnát élőbe is?
2: Élőben nem láttam, de videóban igen.
1: És hogy néz ki egy bálna?
2: Hát onnan is tudod látni, ahol ugye van a Pesten van egy bálnaház, és onnan is látod, hogy néz ki egy bálna, tehát hogy farka, eleje, közepe, minden ott van, és akkor két ilyen, nem tudom, hogy van-e oldalt.
4: Egyébként a bálnáknak a tulajdonsága az, hogy nagyok.
1: Igen.
4: Tehát mindegyik bálna nagy.
1: Emlős a bálna? Az azt jelenti, hogy eleven szülő, tehát megelli. Nem?
3: Nem.
1: Tojásokat rak?
2: Nem. Biztos, hogy
4: hát biztosan.
1: Akkor
3: emlős.
1: Vízi emlős. A tüdővel lélegzik. Hány percig bír vajon lélegzetet visszatartani?
4: Nagyon sok időig, azt tuti.
1: Ti meddig bírjátok?
2: Hát levegő nélkül, amikor ugye csuklok, akkor ugye mindig visszatartom a levegőt, és akkor ilyen 10-15 másodpercig szoktam visszatartani, de utána meg már úgy veszem a levegőt, hogy...
1: Szerintetek a bálna tud csuklani? Még nem láttam csukló
2: bálnát. Nem tudom.
1: És a busz az tud csuklani?
2: Ez most komoly kérdés?
1: Igen, komoly.
2: Tud.
1: Mi az, hogy nem? Hát úgy hívják, hogy csuklós busz.
2: Hát azt hittem, nem csuklós buszra gondolsz.
1: Ja, jó. Jó, egy kis kitérő volt. Szerintetek miért olyan fontos, hogy sokféle állat és növény éljen a földön?
4: Hát, mert a fák beszívják az ilyen mégező levegőt.
2: Uh-huh. Hát meg mondjuk, amit ők eznek, az lehet, hogy a fáról eszik, és mi nem kapjuk el, hanem az nekik jót tesz, nekünk nem.
1: Aha.
2: Mondjuk.
1: Értem a logikát, tehát mondjuk egy zsiráf a fa tetejét legeli, a fáról legel,
2: igen.
1: És akkor ő megeszi azokat a kártékony rovarokat például.
2: Amik nekünk károsak.
1: Akik nekünk káros. Jó logika.
4: Hát mi a pókok is megesznek valamilyen káros.
1: Ők is nagyon hasznosak?
2: Hát a békák is hasznosak, mert ugye ők megeszik a legyeket, meg szúnyogokat, mindeneket, mert engem sajnos nagyon szeretnek.
1: A békák?
4: Engem a szúnyogok is, meg a békák is.
1: De hogy derül ki, hogyha egy béka szeret, hogy oda megy?
2: Hát a béka leginkább szúnyogokat eszik, meg legyeket, és a békát azt tudja valaki, ki eszi meg.
1: Ki?
2: Gagója.
3: Tényleg. Meg a franciák.
2: Igen. Most...
4: És a csigát is a franciák eszik.
3: Igaz.
2: Van egy olyan vicc is, hogy a franciák miért esznek csigát? Hát mert utálják a gyors ételt.
1: De jó! Itt már azért érződik, hogy séfnek készülsz, tehát tudsz ilyeneket.
2: Hát még nem tudom, hogy mi legyen, mert...
1: Tudom, villamosvezető vagy séf, ez a kettő.
2: Hát séf, pincér, vonatvezető vagy szakács. De még ebből a négyből választanom kellene.
4: Hát én már repülővezető.
2: Hát vagy repülővezető, igen, még azon is gondolkodom.
1: Hogyha repülőpilóták lesztek, akkor szállítanátok állatokat?
4: Talán igen.
1: Mondjuk, hogy?
2: Hát mondjuk, hogyha most úgy vagy egy napra beosztva, hogy ne állatokat vigyél, hanem mondjuk most utasokat viszel, benyis, hogy az utasrepülőt viszel magaddal, akkor... akkor most utasokat viszel, de hogyha mondjuk másik napra vagy másik héten állatos repülőt kapsz, akkor azt viszed.
1: De akkor hogy van, hogyha állatos repülőt kapsz, hogy mondjuk hátulra ülnek a zsiráfok, mert hosszú nyakuk van, előre meg az orrszarvúak? Hát, vagy hogy ültetnéd egy repülőbe az állataidat?
2: Hát a, sehogy, mert inkább ketrecekbe raknám őket, és akkor ott nem nagyon tudnak kárt okozni a repülőben, hanem rendesen szépen el tudnak férni, és úgy tudnánk mondjuk Magyarországról elvinni valakit, valamelyik állatot
1: Afrikába.
2: Úgyhogy
4: én egyébként a zsiráfokat középre raknám, mert a hátulra rakjuk, akkor nehezebb lesz a teher, ha előre rakjuk, megint le fog bukni az eleje, ha meg hátra rakjuk,
2: le fog bukni a hátulja.
3: Na, de hogyha középen van a zsiráf, akkor középen fönn akadnak mondjuk, hogyha beleakadnak valamiben, nem? Tehát, hogyha elő lenne, akkor tudna így dőlni mondjuk a jármű, nem? Mert hogyha ő nem akad fönt az elején, de hogyha így megy, vízszintesen megy a jármű, és középen meg benn akad a zsiráf, akkor ugyanúgy felborul.
2: Hát igen, akkor ott baj.
3: Igen.
0: Mindjárt folytatódik a Székrálók mai adása itt a Sláger hétvégében. Jó reggel!

0: Ez a Sláger FM, jó reggelt kívánok mindenkinek, a Szikrálok mai adását hallgatják Dorni Budapesttel, lakik, Máté pedig Soroksáron, de mindketten a Bakástéri Énekzene Általános Iskola tanulói, ők a ma reggeli vendégeink.
1: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
2: Egy, két, há, és, ha nem hat meg a hangjel, ha megborzol a csontvenő, ha cserbe hagy a nagy menő, lehet, hogy az is felelhető, hogy hiába várod a megoldást, arra, hogy hol van a feloldás, egy versben vagy egy mesébe, mindegy, mert úgyis megértem a gondot, amire nem várok, ezért most székre állok, onnan egy nagyot kiáltok, jó rádióval adást kívánok.
3: Sziasztok, sok szeretettel köszöntünk mindenkit, ez itt a Székre állok, a Sláger FM rádió és podcast műsora. Én Hajdú Sztív vagyok, a műsor egyik műsorvezetője, másik műsorvezető társam pedig Ortutai Dóri.
4: Sziasztok!
3: És a két fantasztikus vendégünk, két fiatalember, Máté és Dani.
5: Sziasztok!
3: Jól vagytok?
6: Igen,
7: nagyon jól vagyunk.
3: Az mit jelent, hogy mikor van nagyon jól az ember, hogyha olyan dolgot csinál, amit...
6: Ha pihen!
3: És ugye most nyári, szünet volt, van, ezért tudtok pihenni. Hogy pihenik ki magát?

0: tesz.
1: Unalmas.
2: Nem megy a buli.
0: Figyeljetek is, mit szólnátok ahhoz, hogyha mondjuk olyan matricákat gyűjtenétek, amit egy albumba kell beragasztani.
1: Olyan, mint a Garfield.
0: Nem, hanem mondjuk olyan mint egy ilyen lutra album. Nézd meg.
1: Jó.
3: Nekem volt ilyenem csak focisban. És még mindig megvan, és gyűjtöm, csak most már másik foci albumom van.
0: Aha. És elbírod képzelni azt, hogy nem focisok?
1: Matéja.
0: Mutasd meg a
2: Máténak.
0: A Máténak. Elbírod képzelni? Még nincsenek benne a levonók, vagy a matricák. Nálunk hívták levonónak. De az a cél, hogy ezeket teleragasszuk, ezáltal megismerjük, közelebb kerülünk a természethez. Nektek, mint alfa generációsoknak mond még ez valamit? Örömet okoz, hogyha egy háromdimenziós tárgyba egy háromdimenziós tárgyat beragasztotok?
1: Ez jó, oké.
0: Szerinted miért jobb, vagy miért másabb, mint mondjuk videójátékot játszani?
1: Hát jó érzés, nem tudom.
2: Mert az a tiéd, meg tudod fogni, be tudod adni a könyvek közé, nem? Tehát, hogy azt később is elő tudod venni a videójátékot, meg nem veszed ám elő, az csak akkor működik, amikor...
1: Persze.
0: Vagy tudod cserélgetni?
2: Igen.
1: Hát igen, el tudom cserélni más kártyákra, amik még nincsenek meg.
0: Aha, egyébként ez milyen jó ötlet. Szerintetek a családot összehozhatja? Például anyával tudsz beszélni, hogy anya, itt van egy ilyen állat ezen a matricán, még nem láttam soha életemben. Milyen állat lehet ez?
3: Hát azt mondhatjuk úgy is, megkérdezed anyukádat, hogy ez milyen állat.
0: Aha.
3: És hogyha ő erre tudja a választ, akkor könnyebben megtudhatod, és talán amikor meglátod, vagy be tudnád szerezni, akkor már tudod, hogy annak mi a neve.
0: Aha, mondjuk. Neked volt olyan állat, aminek nem tudtad a nevét, Dani? És a szüleid mondták meg, hogy ez kutya.
1: Mindenki tudja, azt mindenki.
2: Igen. Tudtad először, mikor láttál szurikát, tehát például, hogy ez szurikát?
1: Szurikát, igen.
2: Na most, de most tudod?
1: Tudtam, persze.
2: Ja, ne haragudj. Bocsánat, kérek.
0: A kutyát például honnan tudjuk egyből, hogy azt mindenki tudja, hogy
3: hát azért, mert nagyon cuki.
1: És négy lábú.
0: És négy, jó, de az asztal is négy lábú és cuki.
3: Na, hát az asztal nem cuki, kicsit se. Mert az asztalnak nincsen füle se, szája se, szeme se, semmi sincsen.
1: Cuki.
3: Csak két lába, csak négy lába.
0: Négy lába. Van két lábú asztal is?
3: Van.
0: Az mire használják vajon?
4: Én se tudom, szerintem nem sok értelme van.
3: Hát maximum csak arra annyi értelme van, hogyha két oldalra ugyanannyi súlyt raksz, akkor nem fog eldőlni.
0: De az már inkább cirkuszba való,
3: hát
0: mint otthonra.
3: Igen.
0: Tudjátok jól, hogy itt a Sláger FM-en Ortutai Dóri, a hírolvasó szerkesztő, mindig egy hírt hoz nekünk. Picit annyit változtatunk a műsoron, hogy most nem egy hírt hoz, egy effektív hírt, hanem egy nagyon érdekes története.
2: A világ legmagasabb szárazföldi állata évszázadok óta lenyűgözi az embereket. Egyszerre tűnik törékenynek és hatalmasnak, békésnek és titokzatosnak. Az evolúció egyik legkülönlegesebb remekműve a hosszú nyak, a mozaikszerű szőrzet, a szintelen haptalan mozgás olyan benyomást kelt, mint az állat nem is teljesen ebből a világból származna. Miközben turisták ezrei utaznak Afrikába, hogy a saját szemükkel lássák a szavannák legendás lakóit, a zsiráfok száma folyamatosan csökken. A csendes óriások fokozatosan tűnnek el onnan, ahol évezredeken át természetes részei voltak a tájnak.
0: Melyik állat lehet ez?
1: Zsiráfa,
0: persze.
1: Hát mondták, hogy
3: mondták.
0: Figyeltem, mondták, hogy zsiráf?
3: Mondták, hogy zsiráf.
0: Én azt hittem, hogy a Dóri csak körülírja, és olyan büszke voltam, hogy már a harmadik mondatnál kitaláltam. Ahol tudom, ez a zsiráf.
3: Hát már mondta is, hogy zsiráf.
2: Pedig nem akartam elárulni.
5: Mindjárt folytatódik a Székrálok mai adása itt a Sláger hétvégében. Jó reggelt!

0: mai nap folyamán az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de helyenként megnövekvő gomoly felhőből futó zápor, esetleg zivatar kialakulhat. Sok felé lesz élénk, erős a nyugati észak-nyugati szél, most nagyjából 15 és 25 fokot mérhetünk, napközben pedig 25 és 33 fok közé melegszik a levegő. Mondom már is a legfontosabb közlekedési információkat, lezárták a budai alsórakpartot, a Margit híd és a Rákóczi híd között ma 22 óráig, valamint a pesti alsórakpartot, a Dráva utca és az Erzsébet híd között vasárnap 23 óráig. Ezt követően hétfőn hajnalig a Margit híd és az Erzsébet híd között kell lezárásra készülni. Lezárták a Műegyetem rakpartot is, a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért kér között a mai napon 22 óráig. Lezárásra számítsanak a Szent Háromság utcában és a Tárnak utcában augusztus 25-én reggel fél 5-ig, valamint vasárnap 12 óráig a Lánchíd utcában, a Várkert rakparton, az Apród utcában, az Öntőház utcában, tovább a Váraja utcában, a Dózsa-György tér és az Attila út között. Vasárnap 10 óra 30-ig a 19-es villamos, a Bécsi út, Vörösvár út és a Clark Ádám tér, Jégverem utca, valamint a Kelenföld vasútállomás és a Szél Kálmán tér között közlekedik. A 41-es villamos pedig terelve a Krisztina körúton átszállítja az utasokat, nem érinti a Rudas gyógyfürdő és a Szent Lukás gyógyfürdő közötti megállókat. A 216 autóbusz közlekedik a Dísz tér és a Clark Ádám tér között vasárnap 19 óráig. 06303030958-es pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat, jó utat kívánok mindenkinek!
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek, változatosan slágerek.

0: hölgye vihar a szárnya.
1: Ez a Sláger FM, jó reggelt kívánok mindenkinek, a Szikrálok mai adását hallgatják Dani Budapesttel, akik Máté pedig Soroksáron, de mindketten a Bakástéri Énekzene Általános Iskola tanulói, ők a ma reggeli vendégeink.
2: Megijednek szerintetek ezek a vadon élő állatok, hogyha repülőre fölteszik őket? Én láttam filmet, hogy visszaviszik mondjuk az állatkertbe született kis orrszarvút a természetes helyére Afrikába, és akkor ott engedik szabadon. Félhetnek? Vagy hogy nyitatják
3: hát,
2: meg, mikor szállítják?
3: Mondjuk szállíthatják úgy is, hogy lehet, hogy már őket nekik annyi, mert hogy hús lesz belőlük, csak ezt nem Magyarországon akarják csinálni, hanem inkább Afrikában. Uh-huh. És lehet, hogy ők nekik már annyi, és úgy viszik oda, de félhetnek.
4: De vonaton is szállíthatják
3: hát
4: őket.
3: Persze.
2: Jó, de Afrikában, tehát nem tud a tengeren átmenni, nincs vonat. Vagy bevagonírozzák, és hajóval átviszik.
4: Hát
2: ilyen,
4: hajóval, hajóval.
2: Azt mondják, hogy a Föld az ilyen élettel teli bolygó. Ez mit jelent, hogy élettel teli? Van olyan bolygó itt a naprendszerben, ami nincs élettel teli?
3: Hát igen, Mars például, de nem is jutott el egy... Hát eljutott egy...
2: Szonda.
3: Na, ez a helikopter eljutott a dáig, az kész.
2: Ennyi csak?
4: Az kész.
2: Hát nem láttak semmi állatot ott?
3: Nem.
2: Akkor nekünk miért? Akkor mi szerencsés bolygó vagyunk, hogy itt vannak állatok?
3: Mondhatjuk úgy is, mert megvédnek mondjuk, hát amit az előbb mondtam, hogy megeszik azokat a dolgokat, amik nekünk károsak, és nekik meg jót tesz talán.
4: Például a stűcok megtapossák a skorpiót.
3: Hát igen, az is igaz.
2: Van olyan állat, ami egy bizonyos helyen él, például Afrikában, de nem tudna már más helyen élni, mondjuk Észak-Amerikában.
4: Van,
3: szerintem is van.
2: Tudtok rá példát mondani?
4: Nem.
2: És most?
3: Se.
2: És most tud? Figyelj, a struc. Na, a struc hol él? Egyeken, ott van egy struc van.
4: Hogy hívják? Az Ausztráliában.
5: Igen.
2: Igen? Ott van a struc, meg
4: ott
2: emu.
4: Ott is. Uh-huh. Meg Afrikában.
5: És azt tudna mondjuk Magyarországon Gödöllőn élni?
4: Az állatkertbe
5: tud. Úgy igen, de amúgy szabadon itt rohangálni, mondjuk az alkotáson nem tudna.
3: Hát szerintem se.
5: Persze.
4: Nem. Azért egy kicsit durva
5: lenne. A sinek mentén rohanna, szerintem tök menő lenne.
3: Hát menő lenne, de baj is lehet.
5: Az is igen.
4: Vagy bankrabló lenne.
2: Jó, ti magyar gyerekek vagytok, ti tudnátok mondjuk élni Brazíliában?
4: Igen.
3: Igen. Igen. Igen.
2: Nem lenne.
4: Igen, jó, de Janeiro.
2: Igen, de nem lenne benne feladat, mert ugyanúgy élni, meg kell tanulni a nyelvet.
4: Megyünk a tengerpartra.
2: De mondjuk egy déli sarkon élő pingvin, az tudna élni mondjuk Szlovákiában?
4: Tudna.
2: Hogy? Az állatkerten kívül.
4: Azon kívül. Ha ott van a víz.
5: De a természetes élőhelye biztosított lenne Szlovákiában, vagy sem?
4: Nem.
5: Na, hát nem.
2: Mi az, hogy természetes élőhely?
4: Kukom sincs.
5: Mit nincs?
3: Halvány
2: kukkom sincs. Más tényleg.
3: Hát vagy mondhatjuk úgy is, hogy halvány kukkom sincs.
2: Halvány kukkom sincs. Hát majd megtudjuk egyébként, ez a nagyon-nagyon jó kezdeményezés, hogy lesz egy ilyen albumunk, egy ilyen Lutra album, és azokba beragaszthatunk olyan állatokat, akik például Afrikában, vagy amik Észak-Amerikában, vagy Európában élnek. De érdekes volt, nagyon-nagyon tetszett. Mehet a kvíz kérdés,
4: igen,
2: dömping.
4: Igen.
2: Abba is egy kicsit változtatunk, most nem az lesz, hogy Dóri elmond egy kérdést, és lesz rá három válasz, hanem Dóri elmond egy állítást, és a kvízzel kapcsolatban föltesz egy kérdést, és akkor kell megválaszolni a helyes megfelelőt.
5: Amikor a tengeri vidrák a vízen pihennek, gyakran megfogják egymás mancsát. Így nem sodorja el őket az áramlat, és együtt marad a család vagy a csoport.
2: Ez nagyon érdekes.
5: Nagyon cuki.
2: Kézen fogva.
4: De cuki.
2: Ti úsztatok már kézen fogva?
4: Nem.
5: De pihenni kézen fogva lehet.
3: Hát persze, hogy lehet.
5: Mint hogy a vidrák is.
3: Hát Olaszországban pihentem így a tengerparton.
2: És kinek a kezét fogtam?
3: Anyukámnak a kezét.
2: Jó,
4: persze.
2: Jó, de jó.
1: Mindjárt folytatódik a Szikrálok mai adásait a Sláger hétvégében. Jó reggelt!

0: Ez a Sláger FM, jó reggelt kívánok mindenkinek, a Szikrálok mai adását hallgatják Dani Budapesttel, akik Máté pedig Soroksáron, de mindketten a Bakástéri Énekzene Általános Iskola tanulói, ők a ma reggeli vendégeink.
1: Miért fogják egymás mancsát a tengeri vidrák?
2: Szeretet.
3: A szeretet?
1: Á, ez de jó. Igen, ez egyik opció.
2: Boldogság?
3: A boldogság?
2: Az is
3: jó. Ezek igen. Mind jó válaszok. Ugye az állításban az volt, hogy a víz ne sodorja el őket, és így. De hát ez mi, hogy az óvó, védelmező?
2: Igen. Cukik. Legalább.
3: Szerinted igen. Azt gondolja így hidra, hogy na, ma cuki leszek, fölteszem az Instára, megfogom a másik vidrának igen. A kezét.
1: Megfogom ennek a kis lány vidrának a kezét, és együtt sodródunk. És ennek az a lényege, hogy ne sodródjunk el, ezért tartom a partneremnek a kezét. De cukik. És nagyon. Hogy boldogok, ahogy ti mondtátok, igen.
3: De ez fontos, hogy az életben is fogjad valakinek a kezét? Hogyha majd felnőtt fiú leszel, fogod valakinek a kezét?
2: Hát mondjuk, hogyha...
4: Ne beszélj.
1: Jaj, ez most...
3: Miért ne beszélj?
1: Nem, majd ez külön téma.
2: Majd.
3: De jó.
2: Hogyha mondjuk most...
3: Vidra Dani leszel, vagy Vidra Máté, akkor fognád egy... Klári, vagy Szonya, vagy egy Fanny.
2: Jó, hát jó, van, ez majd másik téma lesz.
3: Jó.
2: Na, akkor mi következő kérdés?
3: Nem, hát még erről beszélgessünk, hogy elbírod azt képzelni, hogy majd fogod valaki kezét.
1: Hát az anya és apa kezén kívül lesz-e olyan...
2: Ajaj. Tudom, mire gondoltuk.
1: Na, mire gondolunk?
2: Ezt hagyjuk.
3: De ciki, erről beszélni?
2: Igen, de nem kicsi.
3: De az állatok lehetnek szerelmesek? És ők is szégyellik, hogyha szerelmesek?
2: Most mondanék valamit, de inkább nem mondom.
3: Na, de mondd.
2: Ne volt ki. Amikor az osztállyal állatkertben voltunk, az utolsó nap, akkor két zsiráf ugrott egymásra.
1: Szeretik egymást.
3: El akarta vinni a másikat.
2: De a másik részét Dani mondja, te.
1: Nem, figyelj Dani, valószínű szerették egymást, melegük volt, megóvták egymást a hőségtől.
2: Biztos, hogy nem.
3: Jó, értjük, Dori, te vagy egyedül lányi, hárman fiúk, és mi zavarba vagyunk ettől a témától. Jó, jöhet a következő kérdés.
2: Jó, maradjunk annyiba.
1: A polipnak három szíve működik. Három. Kettő a kopoltyúihoz pumpálja a vért, egy pedig a test többi részéhez. Érdekesség, hogy amikor úszik, a főszíve átmenetileg lelassul, ezért inkább mászva közlekedik a tengerfenéken.
3: Akkor mi a kérdés?
1: A kérdés az, hány szíve van egy polipnak?
2: Három.
3: Mennyi?
2: Három.
3: És lelassul, az egy könnyű. Jó, hát a Dori elmondta az állítást, és abból kellett leszűrnünk, hogy... De hogyha kezedbe fogsz egy polipot, akkor kettőtöknek összesen hány szíve van?
1: Kezedbe fogsz egy polipot, amelynek három szíve van, akkor kettőtöknek összesen hány szíve van?
2: Nyolc.
1: Nem, csak egy-egy személyre lebontva. Tehát
3: mi nem vagyunk benne, csak te fogsz.
1: Csak te,
3: a és Dani fogsz azt egy... érezte, hogy minden.
1: Nem, igazad van.
2: Akkor hét.
1: Nem. Tehát vagy csak te, és van egy három szívű polip.
2: Tudom, akkor négy.
1: Persze.
3: Járatják velünk a bolondját. Van még olyan állat, aminek több szíve van, mint egy?
2: Van, de nem tudom.
3: Dehogy nem, a múltkor mondtad a giliszta, nem? Hogy annak...
2: A struc.
3: Nem a strucnak egy van, de valami...
2: Skorpió.
3: Annak is egy van. Annak van szíve?
2: A skorpiónak?
3: Aha. Nem tudom.
2: Én se tudom.
4: Afrikában.
3: Van olyan étel, ami esetleg szívből készül?
2: Ne.
4: Biztos, hogy nem.
3: Biztos, hogy nem.
1: Semmi szívvel készül.
4: Az van.
2: Hát
4: szívvel az akarja.
2: Hát mondjuk, hogy nagyon szeret főzni, tehát hogy szívemből főzök. Mondjuk szívből nagyon szeretek főzni, szívemből igen. Főzök, mert imádok főzni.
4: Igen, én is.
2: Mondhatjuk ezt így is.
1: Igen. Vagy egy szülinapi torta.
5: Happy birthday to you!
3: Jaj, nagyon jó volt veletek beszélgetni. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek így a nyári szünetetek közepén is. További jó pihenést. Én Hajdú Steve voltam a műsor egyik műsorvezetője. Sziasztok! Másik műsorvezetőtársam Ortutai Dóri volt.
1: Sziasztok!
3: És a két fantasztikus, csodálatos és zseniális srác, aki ma nekünk a természetről és az állatvilágról beszélt, Dani és Máté.
1: Sziasztok!
6: Egy-két-há és, ha nem hat meg a hangerő, ha megborzog a csontvelő, ha cserben hagy a nagy menő, lehet, hogy az is felelhető, hogy hiába várod a megoldást, arra, hogy hol van a feloldás, egy versben vagy egy mesében, mindegy, mert úgyis megértem a gondot, amire nem várok, ezért most székre állok, onnan egy nagyot kiáltok, jó rádió hallgatást kívánok!
7: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
0: Ez volt a Székrálok mai adása, itt a Sláger hétfigyében, benne pedig Dani és Máté voltak a ma reggeli vendégeink. Én Csáka Attila vagyok, számítok önökre a következő órában is, tartsanak velem, jó reggelt!

0: Yeah! A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
1: Műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
0: A 125. ünnepi tanévét indító budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskolarádiót szervezett és műsort készített.
1: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
0: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
0: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont. www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda. www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
1: Ha megkeresik online vagy telefonon,
0: kérjük, mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük.
3: Kipróbálnád az egyedülálló Toyota legújabb modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Toyota oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Toyota szalonunkban a 4. kerület Váci út 119/C-ben. Toyota Schiller. Autók szeretettel.
4: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Color Nyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkartoncsomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomda termék egy helyen. Colornyomda.hu.
5: Jött egy üzenet, meghallgatom.
6: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőiknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
5: Pölöskei, a családi szörp.
7: Új modellekkel bővült a Jadea elektromos robogó kínálata. Fedezze fel őket budapesti bemutatótermünkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél. Részletek jadeashop.hu.
8: Chocolate Brand Solarium Franchise. Kiváló befektetés, piacvezető újdonság, ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
9: Radír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Osantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Osan akciós újságban. Irány az Osan! Spórolj okosan!
10: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
11: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
10: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
12: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
1: Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kelünk.
13: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel vagy a recept mögött álló szerzővel.
1: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
13: Velem, Mautner Zsófival.
0: Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
1: Minden vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében.
0: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
1: Sláger FM. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. A reklám után. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: A köztársasági elnök is beszédet mondott az államalapítás ünnepén. Baktérium jelenlétét mutatták ki egy csokoládé ízű pudingban. Rendőrök sérültek meg egy menekülő autós miatt. Molnár Róbert vagyok. Az államalapítás ünnepén arra a felismerésre emlékezünk, hogy egy ország jövőjét nem csak vezetők, hanem erős, tartós intézmények teremtik meg, mondta csütörtök esti ünnepi beszédében a köztársasági elnök. Baka András kiemelte, hogy egy állam minőségét végső soron az mutatja meg, hogyan működnek azok az intézmények, amelyekkel polgárai nap mint nap találkoznak. A sajtószabadságról a köztársasági elnök azt mondta, az nem egyszerűen az újságíró joga a beszédre, hanem a polgár joga is a tudásra, hogy legyen miből véleményt formálnia és lehetősége a másképp gondolkodásra. A kormányzás első 100 napjában nem vallottunk szégyent, mondta Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön a Tisza-szigetek Margit-szigeti találkozóján, ahol köszönetet mondott mindenkinek a nehéz helyzetekben való összefogásért, a vízügyi dolgozóknak a Duna-Paksi szakaszán végzett építkezésért, és ismertette a Tisza-szigetek jövőjét érintő terveket. 100 napja működik a Tisza kormány, büszke vagyok a kormánytagokra, a frakcióra, az egész közösségünkre, hogy ennyi mindent elértünk, fogalmazott a kormányfő a Tisza párt elnöke a rendezvényen, amelyet a a Facebook oldalán követhetett. Hozzátette, 1000 milliárd forinttal csökkentették 3 hónap alatt megszorítások nélkül a költségvetési hiányt. Néhány hét tárgyalás alatt elérték, hogy a visszatartott Európai Uniós forrásokat megkapja Magyarország, és közlekedésre, oktatásra, energiarendszerre, vízügyre tudják fordítani. Baktérium jelenlétét mutatták ki a Lidl proteines csokoládé ízű pudingjában, ezért megkezdték a termék forgalomból történő kivonását és visszahívását a fogyasztóktól, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Mint írták, a Bacillus cereus egy élelmiszer eredetű megbetegedést okozó baktérium, amely bizonyos körülmények között toxinokat termelhet. A baktérium, illetve az általa termelt toxinok fogyasztása hányással, hasmenéssel, hasi fájdalmakkal és egyéb emésztőrendszeri tünetekkel járó megbetegedést okozhat. A fertőzés általában enyhe és rövid lefolyású, azonban csecsemők, idősek, várandós nők, valamint legyengült immunrendszerű vagy egyéb okból veszélyeztetett személyek esetében súlyosabb lefolyás is előfordulhat. A baktériumot a 200 g-os szeptember 4-i lejáratú Milbona High Protein termékben mutatták ki. 4 rendőr könnyebben megsérült és több szolgálati jármű is összetört egy rendőri ellenőrzés elől menekülő sofőr elleni intézkedés során Veszprém vármegyében csütörtökön, közölte a megyei rendőrfőkapitányság a police.hu oldalon. A rendőrök az aszófői autós pihenőnél megállítottak egy járművet, a sofőr azonban a megállást követően nagy sebességgel továbbhajtott Tihany belterülete felé. Ott neki ütközött egy szolgálati gépkocsinak. A rendőrök Tihanyban ismét megpróbálták megállítani, a férfi azonban a kerékpárútra hajtott, ahol az ott tartózkodó rendőröket megkísérelte elütni. Ekkor célzott lövéseket adtak le a jármű kerekeire. A gépkocsi ennek ellenére megrongálódott kerekekkel is továbbhajtott. Balatonfüreden ismét megpróbálták intézkedés alá vonni. Ekkor a jármű egy szolgálati gépkocsinak ütközött, majd továbbhajtott. Röviddel később ismét egy szolgálati gépjárműnek ütközött. Ezt követően nagy sebességgel haladt tovább, végül pedig egy villanyoszlopnak csapódott. Sok napsütésre számíthatunk, de helyenként a megnövekvő gumoly felhőkből futó zápor esetleg zivatar kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős a nyugati, északnyugati, nyugaton pedig az északias szél. Napközben 25 és 33 fok közé melegszik a levegő. Nyugaton, északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb maximumokat.
15: Már is a legfontosabb közlekedési információkat lezárták a budai alsórakpartot, a Margit híd és a Rákóczi híd között, ma 22 óráig, valamint a pesti alsórakpartot, a Dráva utca és az Erzsébet híd között vasárnap 23 óráig. Ezt követően hétfőn hajnalig a Margit híd és az Erzsébet híd között kell lezárásra készülni. Lezárták a Műegyetem rakpartot is, a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért kér között a mai napon 22 óráig. Lezárásra számítsanak a Szent Háromság utcában és a Tárnak utcában augusztus 25-én reggel 5:30, valamint vasárnap 12 óráig a Lánchíd utcában, a Várkert rakparton, az Apród utcában, az Öntőház utcában, tovább a Váraja utcában, a Dózsa-György tér és az Attila út között. Vasárnap 10 óra 30-ig a 19-es villamos, a Bécsi út, Vörösvár út és a Clark Ádám tér, Jégverem utca, valamint a Kelenföld vasútállomás és a Szél Kálmán tér között közlekedik. A 41-es villamos pedig terelve a Krisztina körúton átszállítja az utasokat, nem érinti a Rudas Gyógyfürdő és a Szent Lukás Gyógyfürdő közötti megállókat. A 216 autóbusz közlekedik a Dísz tér és a Clark Ádám tér között vasárnap 19 óráig. 06303030958-es pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat, jó utat kívánok mindenkinek!
16: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
17: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
15: És 7 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát a stúdióban Csák Attila, és ebben az órában is a legkiválóbb slágerek közül válogatunk a szombat reggeli ébredés mellé. A Várrepublik és a Counting Stars, ezzel már is elsőként nálunk az ébredés mellé. Jó reggelt! Slágerek!

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Rengeteg program vár mindenkire a hosszú hétvégén, akár Veszprém és környékén, akár pedig itt a fővárosban. Többek között városi kódfejtéssel várnak mindenkit, ez egy vezetett csíta. Itt a fővárosban az Image csapata kalauzolja el a részvevőket a Budapest épületek kódjainak, titkainak útvesztőiben. Ha igazi városi detektívnek tartják magukat, akkor a séta önöknek szól, hiszen 2,5 órányi szintiszta nyomozásba ugorhatnak fejest a város egyik legelegánsabb útján sétálva. Fény derül majd arra, hogy némaságra ítélt kőszobrok, gazdag díszfestések, vagy mi mind egykori úri világról mesélnek, mindezt át itt a fővárosban, melyhez mindenkinek nagyon jó kikapcsolódást kívánok, a Sláger FM-ben pedig érkeznek a legnagyobb slágerek változatosan. Itt van most nálunk a szombat reggeli ébredés mellé a B52 slágere, ez most nálunk a Love Shack, jó reggel!

0: nem sokára 7:30 lesz, majd a Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Ez volt Dua Lipa és a Training Season, szólt nálunk az előző percekben, ugye az énekesnő pedig nem olyan rég megházasodott, ugye tavaly évben járta a világ körüli turnéja volt, méghozzá Prágában is fellépett, ugye hozzánk legközelebb, én ott voltam tavaly májusi koncertjén, hát elképesztő volt, és bízom benne, hogy hamarosan majd Budapestre is ellátogat ismételten, hiszen legutóbb ugye 2022-ben a Sziget Fesztiválon járt nálunk. Itt a Slágeren most ejtsünk egy pár szót az időjárásról, illetve szétnézünk az utakon is mindjárt. A mai nap folyamán az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de helyenként megnövekvő gomoly felhőből futó zápor, esetleg zivatar kialakulhat. Sok felé lesz élénk, erős a nyugati észak-nyugati szél, most nagyjából 15 és 25 fokot mérhetünk, napközben pedig 25 és 33 fok közé melegszik a levegő. Mondom már is, a legfontosabb közlekedési információkat lezárták a budai alsó rakpartot, a Margit híd és a Rákóczi híd között ma 22 óráig, valamint a pesti alsó rakpartot, a Dráva utca és az Erzsébet híd között vasárnap 23 óráig. Ezt követően hétfőn hajnalig a Margit híd és az Erzsébet híd között kell lezárásra készülni. Lezárták a Műegyetem rakpartot is, a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért kér között a mai napon 22 óráig. Lezárásra számítsanak a Szent Háromság utcában és a Tárnak utcában augusztus 25-én reggel 5:30-ig, valamint vasárnap 12 óráig a Lánchíd utcában, a Várkert rakparton, az Apród utcában, az Öntőház utcában, tovább a Váraja utcában, a Dózsa-György tér és az Attila út között. Vasárnap 10:30-ig a 19-es villamos, a Bécsi út, Vörösvár út és a Clark Ádám tér, Jégverem utca, valamint a Kelenföld vasútállomás és a Széll Kálmán tér között közlekedik. A 41-es villamos pedig terelve a Krisztina körúton átszállítja az utasokat, nem érinti a Rudas gyógyfürdő és a Szent Lukás gyógyfürdő közötti megállókat. A 216 autóbusz közlekedik a Dísztér és a Clark Ádám tér között vasárnap 19 óráig. 06:30-30-30-95-8-es pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat, jó utat kívánok mindenkinek!
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan.

hétvégét mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, nem sokára pedig majd reggel 8 óra lesz, jönnek a legfontosabb hírek és információk, illetve szétnézünk az utakon is, ha lenne friss közlekedési információjuk, azt várom mondjuk SMS-ben 06 30 30 95 8-as. Meringer és a késő már pedig jön az órazárásaként, tartsanak velem a következő órában is, én Csáki Attila vagyok. Csak

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, a munkahelyen is.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
1: kérjük, mondja el.
2: Sláger FM.
0: Köszönjük.
3: Peller Marian vagyok, és létrehoztam a Lélekközösség Klubot, ahol önismeret, pszichológia és spiritualitás együtt egy támogató közösségben vár. Exkluzív videós tartalmak és élő találkozók a klubban. Csatlakozz hozzám, ha készen állsz a fejlődésre. www.tagság.lélekközösség.hu.
4: Jött egy üzenet, meghallgatom.
5: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőjüknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
6: Pölöskei, a családi szörp.
7: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
8: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
7: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
9: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
10: Új modellekkel bővült a Jadea elektromos robogó kínálata. Fedezze fel őket budapesti bemutató termünkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél. Részletek jadeashop.hu.
11: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30 383 5969.
12: És bedobta!
13: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
12: Hungarian Darts Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
13: Jegyek és információk dartsevent.com. Az esemény támogatói MBH Bank, MVM és MOL.
12: Hungarian Darts Trophy, több mint élmény!
14: Ne vesződj az otthoni mosás maratonnal! Gyere a Laundro önkiszolgáló mosodába, ahol akár 20 kg ruhát moshatsz és száríthatsz egyszerre, akár egy órán belül. Professzionális gépek, prémium bőrbarát mosószerek, kulturált környezet. Ha most Laundro kártyát vásárolsz, 5000 forint ajándékfeltöltést kapsz. Laundro. Gyorsabb, jobb, olcsóbb. Keresd minket a Váci és a Dunakeszi Tescóban, valamint Dunajvárosban az Interspárban.
15: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
16: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: Sláger FM. Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
17: Javul a vízhelyzet Paksnál, visszakapcsolhatják a leállított turbinákat, eladják a bezárt postahivatalokat Budapesten is, meg lett a lopott Mercedes és a menekülő tolvaj. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Javul a vízhelyzet Paksnál, rövidesen elkezdhetik a leállított turbinák visszakapcsolását. Egyértelmű vízszint emelkedés indult a Duna magyarországi szakaszának középső és felső részein, így Paksnál pénteken délelőtre már 4 cm-rel magasabban állt a folyó, mint az utóbbi napok mélypontját jelentő szerdai, mínusz 131 cm, derül ki az Országos Vízügyi Főigazgatóság honlapjának adataiból. A folyón feljebb Dunaföldvárnál 2 nap alatt szintén 4 cm-es volt a javulás, Dunaújvárosnál 3, Budapestnél viszont már 24, Komáromnál pedig 44 cm-rel magasabb a vízszint, mint szerdán. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, hogy vasárnaptól elkezdhetik visszakapcsolni Paks leállított turbináit, a jövő hét második felére pedig ismét teljes 2000 megawattos kapacitással működhet a paksi atomerőmű. A Magyar Posta összesen 21 korábbi postahivatali ingatlanát készül értékesíteni 16 magyar településen. A listán Budapest mellett több vármegyeszékhely és nagyobb vidéki város is szerepel. Az épületek elárverezése azt jelenti, hogy az érintett posták hagyományos formában történő újranyitására már alig marad esély. A postabezárások nagyobb hulláma 2022. novemberében kezdődött. Akkor költségcsökkentésre hivatkozva 210 település 366 postájának működését függesztették fel. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2021-ben még 2430 saját üzemeltetésű postai szolgáltatóhely működött Magyarországon. Ez a szám 2022-re 1890-re csökkent, 2025-ben pedig már csak 1213 közvetlenül a Magyar Posta által működtetett helyszínt tartottak nyilván. Összefüggő kerékpárút hálózat jöhet létre Győrtől Budapestig, közölte közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid bejegyzése szerint ennek részeként most egy Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig tartó közvetlen kerékpárútat alakítanak ki az Eurovelo 6 hálózat keretében. A szlovák-magyar határ mentén több szakaszon már épült ki kerékpáros infrastruktúra, azonban összefüggő korszerű hálózat még nem jött létre. A mostani tervek ennek az állapotnak véget vetnek, írta megjegyezve az Integrált Közlekedés Fejlesztési Operatív Program Plus által biztosított 2,8 milliárd forintos forrás felhasználásával új nyomvonallal tervezik kiváltani az Esztergom és Tát közötti balesetveszélyes szakaszt. Alkalom szülte a tolvajt, de hamar le is kapcsolták, adta hírül a polisz.hu. Az eset még augusztus 6-án történt, amikor Budapesten egy kőbányai benzinkúton egy férfi úgy állt meg, hogy benne hagyta az indítókulcsot a Mercedesében. Az esetet egy 32 éves férfi is kifigyelte és jelezte 23 éves társának, hogy szabaddá vált a préda. Nem gondolkodtak sokáig, a fiatalabb férfi már be is ült a gépjármű volánja mögé, később pedig felvette a társát. A tulajdonos pedig hűlt helyét találta a kocsinak. Másnap délelőtt a rendőrök Szolnokon figyeltek fel az akkor már rendszám nélkül közlekedő Mercedesre. Intézkedni akartak a gépkocsi vezetőjével szemben, de ő ahelyett, hogy engedelmeskedett volna, inkább az árokba hajtott. Ezután futásnak eredt, de hiába, mert egyiküket sikeresen elfogták. Társát pár órával később a helyi egyenruhások fogták el. Döntően derült, napos idő várható, de a Dunántúl nyugati tájain és északkeleten több lehet a felhő. Az északnyugati szelet többfelé kísérhetik élénk, olykor erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 33 fok között alakul.
2: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
18: Jó utat a József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfit felé új kerékpáros és parkolósávot alakítottak ki, ezért a jó továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Várhatóan vasárnaptól a Baross utcában irányonként csak egy sáv járható a Mária utca és a Kisfaludi utca között. Tart az átépítés a Fehér úton, az Éles sarok felé a Gyakorló utca után időszakosan sávlezárásra kell készülni, továbbá a Gyógyszergyári utcánál mindkét irányban sávlezárás és sávelhúzás nehezíti a közlekedést. Szombaton 15 órától 16 óra 30-ig szakaszos és időszakos forgalmi korlátozásra számítsanak a Kóskároly sétány, Hősök tere, Andrássy út, József Attila utca, Széchenyi István tér, Eötvös tér, Pesti alsórakpart útvonalon a Margit szigetig vonulásos rendezvény miatt. Rendezvényt tartanak a mai nap folyamán az MVM domban este 8 órától egészen este 10-ig, ezért előtte és utána a Könyves Kálmán körút, Üllői csomópont környékén a szokottan erősebb forgalomra számítsanak majd. A Soroksári úton kifelé a Koppány utca után lezettek a buszsávot, mert itt útburkolatot javítanak. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
18: 8 óra után pár perccel jó reggelt kívánok mindenkinek, és jó hosszú hétvégét a stúdióban, Csák Attila, és ebben az órában is a legkiválóbb slágerek közül válogatunk a reggeli ébredés mellé. Bruno Mars és az I Just Might, ezt szóval már is most elsőként nálunk, jó reggelt, ébredezzünk együtt.
0: A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a Sláger FM.

0: sunshine.
1: A változatosság frekvenciája.
2: Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

Ez a Sláger FM, jó hétvégét és jó pihenést mindenkinek. A 40. mesterségek ünnepe pedig mindenkit vár a Budai Várban ezen a hétvégén még. Augusztus 20 és 23-a között ismét életre kel a Budai Vár. A mesterségek ünnepe közel 1000 kézműves mesterrel, látványműhelyekkel, népi játszóházakkal, koncertekkel és táncházakkal várja az érdeklődőket. Az idei fesztivál kiemelt témája a fazekasság, a díszvendég pedig az Egyesült Államok. A programokat a polgárvárosi részen többek között a Tóth Árpád sétányon vagy a Tárnok utcában és a Szent Háromság téren fedezhetik fel ingyenesen, úgyhogy várnak mindenkit a Budai Várban. Itt a Sláger FM-en pedig várnak mindenkit a hétvége mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Itt van most nálunk a szombat reggel mellé Freddie Mercury slágere I Was Born to Love You. Ezt szól nálunk, jó reggelt!

0: Fél kilenc lesz nem sokára, jó reggelt kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Nem sokára hozom majd az időjárás jelentést, illetve szétnézünk az utakon is, a lenne friss közlekedési információk, azt várom mondjuk SMS-ben, 06 30 30 95 8-as. Cseppő Rón érkezik nálunk mindjárt, aki tavaly ugye Budapesten is fellépett, a Sziget Fesztiválon adott egy hatalmas koncertet, a Pink Pony Club pedig mindjárt jön itt a Slágeren. A mai nap folyamán az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de helyenként megnövekvő gomoly felhőből futó zápor, esetleg zivatar kialakulhat. Sok felé lesz élénk, erős a nyugati észak-nyugati szél, most nagyjából 15 és 25 fokot mérhetünk, napközben pedig 25 és 33 fok közé melegszik a levegő. Jó utat a József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig, a Petőfit felé új kerékpáros és parkolósávot alakítottak ki, ezért a jó továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Várhatóan vasárnaptól a Baross utcában irányonként csak egy sáv járható a Mária utca és a Kisfaludy utca között. Tart az átépítés a Fehér úton, az Éles sarok felé a Gyakorló utca után időszakosan sávlezárásra kell készülni, továbbá a Gyógyszergyári utcánál mindkét irányban sávlezárás és sávelhúzás nehezíti a közlekedést. Szombaton 15 órától 16 óra 30-ig szakaszos és időszakos forgalmi korlátozásra számítsanak a Kóskároly sétány, Hősök tere, Andrássy út, József Attila utca, Széchenyi István tér, Eötvös tér, Pesti alsórakpart útvonalon a Margit szigetig vonulásos rendezvény miatt. Rendezvényt tartanak a mai nap folyamán az MVM domban este 8 órától egészen este 10-ig, ezért előtte és utána a Könyves Kálmán körút, Üllői út csomópont környékén a szokottan erősebb forgalomra számítsanak majd. A Soroksári úton kifelé a Koppány utca után lezertek a buszsávot, mert itt útburkolatot javítanak. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának.
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Sláger, Sláger, Sláger FM. Minden, minden, amit szeretünk.

Jó hétvégét mindenkinek, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Nem sokára reggel 9 óra lesz, majd jönnek a legfontosabb hírek és információk, viszont a következő órában is együtt rádiózhatunk, számítok önökre a következő órában is. Ha pedig úton vannak, akkor várom a legfontosabb közlekedési információkat SMS-ben. A hívható számunk 06 30 30 95 8-as. Most jön a Genesis és Phil Collins közös az Invisible Touch az óra zárásaként.

0: Műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
1: A 125. ünnepi tanévét indító budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskola rádiót szervezett és műsort készített.
0: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
1: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont. www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda. www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One, a csomagszállító. www.expressone.hu.
2: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
3: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
4: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
5: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Color Nyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomda termék egy helyen. Colornyomda.hu.
6: Jött egy üzenet, meghallgatom.
7: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőiknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
8: Pölöskei, a családi szörp.
0: Gypsy Kings élőben a plázson. Augusztus 29-én koronázd meg a nyarat Siófokon a hamisítatlan latin ritmusokkal. Bambuleo, Volare, Jobi Joba és a Gypsy Kings legendás slágerei egy felejthetetlen nyári estén. Gypsy Kings by Diego Bayardo. Augusztus 29. Siófok plázs. Jegyek a plázsiófok.hu-n.
9: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például az 500 g-os kokárdás sertésmájas 34%-kal olcsóbban most csak 395 forint. Mindig Aldi.
10: Sürgős esetben miért várna a kiszállításra? A Patika 24 kedvező árai már Újpesten is elérhetők azonnali átvétellel. Rendeljen a diszkontpatikák.hu oldalon, és vegye át akár most.
11: És bedobta!
12: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
11: Hungarian Darts Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
12: Jegyek és információk dartsevent.com. Az esemény támogatói MBH Bank, MVM és MOL.
11: Hungarian Darts Trophy, több mint élmény!
0: Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kerülünk.
13: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel, vagy a recept mögött álló szerzővel.
0: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
13: Velem, Mautner Zsófival.
14: Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
0: Minden vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében.
14: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
0: Sláger FM. A reklám után. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
15: Jól halad a munka a Paksi Duna szakaszon. Hétfőn érkezik az iskolakezdési támogatás első részlete. A terrorizmus támogató demonstrációk betiltását követelték civilek Budapesten. Molnár Róbert vagyok. A munka jól halad, így az elsüllyesztett bárkákat ki lehet vonni, és a kövek szúrását segíthetik majd. Közölte a honvédelmi miniszter a paksi atomerőmű működése érdekében végzett munkálatok kapcsán. Ruszin Szendi Romulusz a bejegyzéshez csatolt videófelvételen a jelenleg is építés alatt álló kövekből épített vízimű tárgyalva elmondta. A munka folyamatos és jól halad, így az elsüllyesztett bárkákat kivonhatják. A honvédelmi miniszter közölte, hogy csak a bal parton eddig körülbelül 2500 köbméter követ építettek be, még ennek a többszörösét a jobb parton. A bal parton 194 métert haladtak a katonák, és a másik oldalon is folyamatosan megy a munka, csak ott sokkal nehezebb, mert mélyebb a víz, ismertette. Magyar Péter miniszterelnök korábban a helyszínről élőben bejelentkezve jelentette be, hogy elkezdik ütemezetten visszakapcsolni a jelenleg nem működő blokkokat az atomerőműben, és jövő csütörtök péntekre teljes kapacitással működhet a létesítmény azoknak a munkálatoknak köszönhetően, amelyek révén emelkedett a vízszint a turbinák hűtését szolgáló vízkivételi műnél. Augusztus 24-én hétfőn érkezik az iskolakezdési támogatás első 50 ezer forintos részlete. Továbbá a szeptemberi családi pótlékot is ezen a napon fizetik ki, közölte a Szociális és Családügyi Miniszter Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos azt írta, a kormány így több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskolakezdésben. A rászorulóknak segítséget nyújtó iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november 30-áig kapják meg a családok olyan utalvány formájában, amelyet a gyermek iskoláztatására tudnak fordítani, közölte. A Karmelitába a tűzijáték megtekintésére gyermekvédelmi intézményekből meghívott fiatalokkal való találkozását tartja az idei augusztus 20-ai legemlékezetesebb eseménynek a miniszterelnök. Magyar Péter pénteki Facebook bejegyzésében úgy fogalmazott, egyszerre volt szívfacsaró és felemelő látni ezeket a nehéz sorsú, de mosolygós fiatalokat, akik pontosan ott várták piknikezve a nemzeti ünnep fénypontját, ahol tavaly még az őket cserben hagyó, magukat érinthetetlennek képzelő hatalmasok dorbézoltak. A hosszú, emlékezetes és szívet melengető nemzeti ünnep főbb eseményeinek felsorolását követően azt írta, hogy számára a nap legemlékezetesebb könyvfakasztó része mégis az volt, hogy a tűzijáték előtti fél órában meglátogatta a gyermekvédelemből érkező 160 gyermeket, akik idén a Karmelita palota teraszáról nézhették az esti programot. A terrorizmus támogató demonstrációk betiltását követelték civilek, zsidó szervezetek képviselői és aktivisták a Zsámbék-medencei Zsidó Hétközség Egyesület szervezésében Budapesten a Dohány utcai zsinagóga előtt megtartott demonstráción. A tüntetők az ellen tiltakoztak, hogy a Magyarországon élő palesztinok közössége szolidaritási demonstrációt tartott palesztin foglyok, kiemelten a Gázában fogva tartott orvos, Hussam Abu Safia mellett a fővárosi Fővám téren. Az ellentüntetés résztvevői szerint ugyanis az orvos valójában egy számos izraeli civil haláláért felelős terrorista, a Hamas terrorszervezet magas rangú tagja, ezredese. Sok napsütésre számíthatunk, de helyenként a megnövekvő gomoly felhőkből futó zápor esetleg zivatar kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős a nyugati, északnyugati, nyugaton pedig az északias szél. Napközben 25 és 33 fok közé melegszik a levegő. Nyugaton, északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb maximumokat.
1: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
16: Jó utat a József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfit felé új kerékpáros és parkolósávot alakítottak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Várhatóan vasárnaptól a Baross utcában irányonként csak egy sáv járható a Mária utca és a Kisfaludi utca között. Tart az átépítés a Fehér úton, az Éles sarok felé a Gyakorló utca után időszakosan sávlezárásra kell készülni, továbbá a Gyógyszergyári utcánál mindkét irányban sávlezárás és sávelhúzás nehezíti a közlekedést. Szombaton 15 órától 16 óra 30-ig szakaszos és időszakos forgalmi korlátozásra számítsanak a Kóskároly sétány, Hősök tere, Andrássy út, József Attila utca, Széchenyi István tér, Eötvös tér, Pesti alsórakpart útvonalon a Margit szigetig vonulásos rendezvény miatt. Rendezvényt tartanak a mai nap folyamán az MVM Domban este 8 órától egészen este 10-ig, ezért előtte és utána a Könyves Kálmán körút Üllői csomópont környékén a szokottan erősebb forgalomra számítsanak majd. A Soroksári úton kifelé a Koppány utca után lezerték a buszsávot, mert itt útburkolatot javítanak. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának.
17: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
18: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
16: 9 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát a stúdióban Csáky Attila, és ebben az órában is a legkiválóbb slágerek közül válogatunk a szombat délelőtt mellé. Itt már is állunk Lost Frequency slágere szólásoként az Are You With Me? Tartsanak velem ebben az órában is. Jó hétvégét!

a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, és a legszuperebb hosszú hétvége kikapcsolódási tippjeit hallják itt a Sláger FM-en. Többek között ellátogathatnak a Mózis-szigetre, a Margit-szigeti atlétikai centrumban. Augusztus 21, 22 és 23-án várnak itt mindenkit. A Margit-szigeti Mózis-sziget, tehát augusztus 9 és 25-e között 16 ország díjnyertes alkotásait vetíti. Eredeti nyelven, magyar felirattal, így minden este egy új kultúrát fedezhetnek fel, a belépés pedig teljesen ingyenes. Mindezt tehát a Margit-szigeti atlétikai centrumban, melyhez jó kikapcsolódást kívánok mindenkinek. A Sláger FM-en pedig érkeznek a legnagyobb slágerek változatosan a szombat reggel mellé. Hooligans és a Félember, ezt már is most nálunk. Jó reggelt!

0: Fél tíz lesz, nem sokára a Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, és jó hosszú hétvégét. Kinek mi lesz a mai program, mit csinálnak, merre mennek, akár ezt is megírhatják nekem. SMS-ben 06 30 30 95 8-as. Taylor Swift érkezik mindjárt az Anti-Hero című slágerével, de előtte szétnézzünk a szutakon, illetve ejtsünk egy pár szót most az időjárásról is. A mai nap folyamán az ország nagy részén sok napsütéssel számíthatunk, de helyenként megnövekvő gomoly felhőből futó zápor, esetleg zivatar kialakulhat. Sok felé lesz élénk, erős a nyugati észak-nyugati szél, most nagyjából 15 és 25 fokot mérhetünk, napközben pedig 25 és 33 fok közé melegszik a levegő. Mondom már is, a legfontosabb közlekedési információkat, lezárták a budai alsórakpartot, a Margit híd és a Rákóczi híd között ma 22 óráig, valamint a pesti alsórakpartot, a Dráva utca és az Erzsébet híd között vasárnap 23 óráig. Ezt követően hétfőn hajnalig a Margit híd és az Erzsébet híd között kell lezárásra készülni. Lezárták a Műegyetem rakpartot is, a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért kér között a mai napon 22 óráig. Lezárásra számítsanak a Szent Háromság utcában és a Tárnak utcában augusztus 25-én reggel 5:30, valamint vasárnap 12 óráig a Lánchíd utcában, a Várkert rakparton, az Apród utcában, az Öntőház utcában, tovább a Váraja utcában, a Dózsa-György tér és az Attila út között. Vasárnap 10:30-ig a 19-es villamos, a Bécsi út, Vörösvár út és a Clark Ádám tér, Jégverem utca, valamint a Kelenföld vasútállomás és a Szél Kálmán tér között közlekedik. A 41-es villamos pedig terelve a Krisztina körúton átszállítja az utasokat, nem érinti a Rudas Gyógyfürdő és a Szent Lukás Gyógyfürdő közötti megállókat. A 216 autóbusz közlekedik a Dísz tér és a Clark Ádám tér között vasárnap 19 óráig. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat, jó utat kívánok mindenkinek!
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatlan

Jó pihenést, jó hétvégét mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják. Ez volt Justin Timberlake és a Can't Stop the Feeling szólt nálunk az előző percekben. Nem sokára délelőtt 10 óra lesz, majd jönnek a legfontosabb hírek és információk nálunk, illetve szétnézünk az utakon is majd. Ha pedig lenne friss hírük az utakról, akkor azt várom SMS-ben 0-30-30-30-95-8-as. Ed Sheeran és a Bad Habits pedig már is jön az óra folytatásaként itt a Slágerem most.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One. A csomagszállító. www.expressone.hu.
1: Peller Marian vagyok, és létrehoztam a Lélekközösség Klubot, ahol önismeret, pszichológia és spiritualitás együtt egy támogató közösségben vár. Exkluzív videós tartalmak és élő találkozók a klubban. Csatlakozz hozzám, ha készen állsz a fejlődésre. www.tagság.lélekközösség.hu.
2: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
3: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
2: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
4: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
5: Rodír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Auchantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Auchan akciós újságban. Irány az Auchan! Spórolj okosan!
6: Ha küldenél, vagy ha épp te kapnál, tudod, csokifutár.com.
7: Sürgős esetben miért várna a kiszállításra? A Patika 24 kedvező árai már Újpesten is elérhetők azonnali átvétellel. Rendeljen a diszkontpatikák.hu oldalon, és vegye át akár most!
8: Jött egy üzenet, meghallgatom!
9: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőjüknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöske és szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
10: Pölöskei, a családi szörp.
11: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás. A hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem. Kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
12: Afrodite Hotel, Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel, Zalakaros. 30-383-5969.
13: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
14: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: Sláger FM.
15: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
16: Jól halad a munka Paksnál, közölte a honvédelmi miniszter. Palesztinpárti tüntetés és ellentüntetés is zajlott Budapesten. Sok dolguk volt a mentőknek augusztus 20-án. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. A munka jól halad, így az elsüllyesztett bárkákat ki lehet vonni, és a kövek szúrását segíthetik majd, közölte a honvédelmi miniszter a paksi atomerőmű működése érdekében végzett munkálatok kapcsán Facebook oldalán. Ruszin Szendi Romulus a bejegyzéshez csatolt videófelvételen a jelenleg is építés alatt álló, kövekből épített vízi műtárgyon állva azt mondta, a munka folyamatos és jól halad, így az elsüllyesztett bárkákat kivonhatják. Felhívta a figyelmet arra, hogy az a műszaki építmény, amit a jobb és a bal parton eddig sikerült elkészíteni, már jobban duzzasztja vissza a Dunát, mint a bárkák, amelyek ma már nincsenek úgy megsüllyesztve, mint korábban. Palesztinpárti szolidaritási tüntetés zajlott pénteken délután Budapesten a Fővám téren, a Magyarországon élő palesztinok közössége szervezésében. Az eseményen néhány tucat tüntető vett részt jelentős rendőri biztosítás mellett. A megmozdulás résztvevői a palesztin foglyok kiemelten a 2024-ben letartóztatott és az izraeli hatóságok által azóta Gázában fogva tartott gyermekorvos kórházigazgató Hussam Abi Safia kiszabadítása mellett szálltak síkra. A felszólalók között volt több Magyarország Magyarországon élő palesztin, de magyar zenész és orvos is. A palesztin zászlókkal érkező tüntetők szabadságot követeltek Palesztinának, és valódi békét szorgalmaztak a Közel-Keleten. Közben a terrorizmus támogató demonstrációk betiltását követelték civilek, zsidó szervezetek képviselői és aktivisták a Zsámbék-medence Zsidó Hitközség Egyesület szervezésében Budapesten, a Dohány utcai zsinagóga előtt megtartott demonstráción. Az ellentüntetés résztvevői szerint az orvos valójában egy számos izraeli civil haláláért felelős terrorista, a Hamas terrorszervezet magasrangú tagja, ezredese. A Balaton után Budapestet is elérte az a szörnyű hagyomány, hogy gázolajjal mérgezik a fákat. A Balaton környékén ezt a módszert általában ott alkalmazzák a tulajdonosok, ahol egy-egy fa már akkorára nőtt, hogy eltakarja a kilátást a túra. Idén már legalább 3 budapesti gázolajos famérgezésről is hallott a Telex. A legutóbbi nemrégiben történt a 11. kerületi ütközősoron, ahol az önkormányzat július végén kapott bejelentést arról, hogy megmérgeztek egy közterületen álló 50 év körüli hársfát. A helyszínre Kreitler Sas Máté, a kerület környezetvédelméért felelős alpolgármester, és Junkhaus Rajmund független képviselő ment ki, és azt látták, hogy a fa törzsén közvetlenül az elágazás felett 2 nagy ágat megfúrtak, gumicsövet vezettek bele, és azon keresztül gázolajat öntöttek a fa törzsébe. A fát azóta sebkezelésben részesítették, és heti 3-szor bőséges öntözést kap. A mentők az augusztus 20-ai fővárosi ünnepi rendezvényen az esti órákig 224 esetben nyújtottak segítséget, ezek közül 67 beteget kellett kórházba vinni. A felerősödött széllökésekkel összefüggésben sérülés nem fordult elő, közölte az országos mentőszolgálat. Mint írták, idén is komplex mentési terv alapján hajtották végre az augusztus 20-ai tömegrendezvények egészségügyi biztosítását. A mentőegységek a fővárosi tűzijáték idején a Duna pesti és budai oldalán összesen 56 gondosan kiválasztott pontra települtek, tették hozzá. Döntően derült, napos idő várható, de a Dunántúl nyugati tájain és északkeleten több lehet a felhő. Csapadék nem valószínű, csupán északkeleten lehet egy-egy zápor. Az északnyugati szelet többfelé kísérhetik élénk olykor erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 33 fok között alakul.
17: Vezessenek óvatosan, jó utat kívánok mindenkinek, sávlezárásra készüljenek napközben a Fogarasi út, Kerepesi út, Albert Isai út csomópontban elektromos közmű javítása miatt. A Fogarasi úton befelé, a Kerepesi úton pedig kifelé, valamint az Albert Isai úton a Kerepesi út előtt. Napközben az Üllői úton, a Könyves-Kálmán körút és a Határút között időszakos és szakaszos sávlezárásra készüljenek mindkét irányban csatorna karbantartás miatt. Továbbá Budaörsi úton befelé a Villányi út előtt buszsávot alakítottak ki egy rövidebb szakaszon a közösségi közlekedés segítése érdekében. Félpályás lezárás nehezíti az előrejutást a 22. kerületben a Kőérberki úton a Balatoni út közelében vízvezeték javítása miatt. Szakaszos és időszakos sávlezárásra készülnek napközben a Dózsa-György úton az István utca és a Hősök tere között, mert itt kertészek dolgoznak. A Soroksári úton kifelé a Koppány utca után lezárták a buszsávot, mert itt útburkolatot javítanak. Lezárták a budai alsórakpartot a Margit híd és a Rákóczi híd között egészen 22 óráig, valamint a pesti alsórakpartot a Dráva utca és az Erzsébet híd között vasárnap 23 óráig. Jó utat mindenkinek!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
17: 10 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát a stúdióban Csáky Attila, és ebben az órában is a legkiválóbb slágerek közül válogatunk. Itt van már is elsőként az óra indításaként Avicii slágere, szól nálunk a Hey Brother, tartsanak velem ebben az órában is, számítok önökre.

A Sláger FM-et hallgatják, jó hétvégét és jó pihenést kívánok mindenkinek, és ismét megrendezik a Vertigo filmhetet. A műfaji kínálat széles lesz a fesztiválon, augusztus 20 és 26 között ismét megrendezik a Vertigo filmhetet a budapesti R+ Cinemában, ahol egy teljes héten át naponta 3 árt és sikerfilmet lehet megnézni kedvezményes áron, a programban egyébként 15 film szerepel. A műfaji kínálat széles, vígjátékok, romantikus drámák, kosztümös filmek, animáció és fesztivál kedvencek várják a nézőket, mindez augusztus 20 és 26-a között itt a fővárosban. Itt a Sláger FM-en pedig egy biztos érkeznek a szóba délelőtt mellé a legnagyobb slágerek, változatosan Bross és a When I Will I Be Famous pedig már is szólít a Sláger hétvégében. Most jó reggelt!

0: Jó hétvégét mindenkinek, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. A Los Angeles-i ötös, a Maroon 5 újdonságát hallgattuk meg az előző percekben. Nem sokára majd szétnézünk az utakon, ha bármit látnak, bármit tapasztalnak, kérem jelezzék és segítsék egymást a közlekedésben. A hívható számunk 06 30 30 95 8-as. Előtte viszont helytünk most egy pár szót az időjárásról, a legfontosabb közlekedési információk előtt itt a Slágeren. A mai nap folyamán az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de helyenként megnövekvő gomoly felhőből futó zápor, esetleg zivatar kialakulhat. Sok felé lesz élénk, erős a nyugati észak-nyugati szél, most nagyjából 15 és 25 fokot mérhetünk, napközben pedig 25 és 33 fok közé melegszik a levegő. Vezessenek óvatosan, jó utat kívánok mindenkinek, mondom már is a legfontosabb közlekedési információkat. Az autópályákon több helyszínen is szakaszosan vannak felújítások, forgalmi korlátozások, a terelésekben akár szűkített sávokon és sebességkorlátozás mellett kell közlekedni, erős forgalom miatt lassabb haladásra készüljenek, az M1-es autópályán Győr felé tatabányai szakaszon továbbá, az M5-ös autópályán a kecskeméti szakaszon is lelassul a forgalom. Az M5-ösön Budapest felé vezető oldalon az Inácsi pihenőnél az M0-ásig telítettek a sávok, a pihenőhely és a 30-as Ócsa csomópont között a 31-es kilométernél és a 25-ös kilométernél is műszakhibás jármű vagy kisebb baleset miatt kell lelassítani. Csak óvatosan. A főváros útjairól pedig lezárták a budai alsórakpartot a Margitid és a Rákóczi között a mai napon 22 óráig, valamint a pesti alsórakpartot a Margitid és az Erzsébet híd között hétfőn hajnalig. Továbbá lezárásra is számítsanak a Szent Háromság utcában, a Tárnok utcában augusztus 25-én reggel fél ötig. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat, jó utat mindenkinek!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. A Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évekből. A 90-es évekből. És napjainkból. Sláger FM, minden, amit szeretünk.

ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. A stúdióban Csáka Attila, nem sokára délelőtt 11 óra lesz, majd érkeznek a legfontosabb hírek és információk, illetve szétnézünk az utakon is majd. Most pedig hozom az óra zárásaként Orsi slágerét, ha lemegy a nap, már is nálunk. Számítok önökre a következő órában is. Szép délelőttöd!

0: Műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
1: A 125. ünnepi tanévét indító Budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskolarádiót szervezett és műsort készített.
0: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
1: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont. www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda. www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
0: Műsorajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Megújul a fővárosi agglomeráció egyik legfontosabb vasútvonala. A maximális büntetést kapta az iváncsai akkumulátorgyár. Letartóztattak egy élettársát bántalmazó férfit. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Megújul a fővárosi agglomeráció egyik legfontosabb vasútvonala, a Budapest-Fót-Veresegyház őrbottyán Vác vasút, írt a Facebook oldalán szombaton a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként az uniós kohéziós alapból 174 milliárd forint értékben 2030-ra korszerű elővárosi vonal jöhet létre gyorsabb és sűrűbben közlekedő vonatokkal, akadálymentes peronokkal. Úgy fogalmazott, a veresegyházi vonal fejlesztését nem szabad tovább halasztani, hiszen ezekről a településekről is egyre többen ingáznak a fővárosba, többségük autóval, növelve ezzel a forgalmi dugókat, a légszennyezést és a parkolási gondokat. Kirívó munkavédelmi szabálytalanságokat találtak az iváncsai akkumulátorgyárban, amely ezért a jogszabályok által megengedett maximális 100 millió forintos bírságot kapott, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A megyei kormányhivatal megállapította, hogy az akkumulátorgyárat üzemeltető cég nem végezte el a kötelező éves levegőszennyezettségi mérést. A legutolsó rendelkezésre álló mérés a rákkeltő hatású nikkel tekintetében határérték túllépést mutatott ki, amelyet a szükséges megelőző intézkedések meghozatalakor nem vettek figyelembe. A hatóság azt is megállapította, hogy a szennyeződés tovább terjedésének megakadályozása nem volt megfelelő. A kerékpárok zárrendszeréhez kapcsolódó szoftver frissítést kapott a MOL Bubi flotta, hogy a helyi adatokat pontosabban kezeljék a bringák, közölte a BKK. Megnőtt az olyan esetek száma, amikor az alkalmazásban megjelenő pozíció nem egyezett a kerékpár tényleges helyével. A tájékoztatás szerint a frissítés jelenleg is zajlik, naponta újabb budapesti kerékpárok kapják meg az új szoftvert. A flotta több mint 90%-án már telepítették. Az alkalmazásban megjelent egy új fejlesztés is, amely azokat a helyzeteket kezeli, amikor a kerékpár valójában az állomáson található, a rendszer azonban pontatlan helyadat miatt máshová helyezi a térképen. Hátralévő életünk egyik leghűvösebb nyarát szenvedjük el éppen, csak közösen új szemlélettel lehet felkészíteni Budapestet az új helyzetre, írta a főpolgármester szakmai vizsgálatok adataira hivatkozva Facebook oldalán. Karácsony Gergely közölte, hogy minden felhasznált szimuláció, minden vizsgált forgatókönyv a város minden pontján melegedést jelez. A század közepére évente 2-4 hét többlet trópusi éjszakával kell számolni. Ez azt jelenti, hogy a ma még rendkívülinek tekintett hőség rendszeres nyári üzemállapottá válik. Az elrendelt megelőző távolságtartás ellenére többször bántalmazta volt élettársát egy 34 éves budapesti férfi, ezért az ügyészség indítványára a bíróság elrendelte a letartóztatását, közölte a fővárosi főügyészség. Azt írták, hogy a kapcsolati erőszak mellett zaklatással, garázdasággal és könnyű testi sértéssel is gyanúsított férfi júniusban többször bántalmazta élettársát, ezért a bíróság a sértett kérésére már korábban megelőző távolságtartást rendelt el a férfival szemben. A gyanúsított ugyanakkor a végzés szabályai többször is megsértette, fenyegető üzeneteket írt a nőnek, illetve augusztusban a sértettet a munkahelyén, majd az utcán is bántalmazta. Döntően derült, napos idő várható, de a Dunántúl nyugati tájain és északkeleten több lehet a felhő. Csapadék nem valószínű, csupán északkeleten lehet egy-egy zápor. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 33 fok között alakul.
3: Vezessenek óvatosan, jó utat kívánok mindenkinek, mondom már is a legfontosabb közlekedési információkat. Az autópályákon több helyszínen is szakaszosan vannak felújítások, forgalmi korlátozások, a terelésekben akár szűkített sávokon és sebességkorlátozás mellett kell közlekedni, erős forgalom miatt lassabb haladásra készüljenek, az M1-es autópályán Győr felé Tatabányai szakaszon továbbá, az M5-ös autópályán a Kecskeméti szakaszon is lelassul a forgalom. Az M5-ösön Budapest felé vezető oldalon az Inácsi pihenőnél az M0-ásig telítettek a sávok, a pihenőhely és a 30-as Ócsa csomópont között a 31-es kilométernél és a 25-ös kilométernél is műszakhibás jármű vagy kisebb baleset miatt kell lelassítani, csak óvatosan. A főváros útjairól pedig lezárták a budai alsórakpartot a Margit-híd és a Rákóczi-híd között a mai napon 22 óráig, valamint a pesti alsórakpartot a Margit-híd és az Erzsébet-híd között hétfőn hajnalig. Továbbá lezárásra is számítsanak a Szent Háromság utcában, a Tárnok utcában augusztus 25-én reggel fél ötig. 06:30-30-30-95-8 pedig a hívható számunk. Ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat mindenkinek!
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
3: 11 óra után pár perccel pedig már is indítunk egy újabb órát a stúdióban Csáky Attila, és ebben az órában is a legkiválóbb slágerek közül válogatunk a szombat délelőtt mellé. Itt van már is elsőként Lady Gaga vadonatúj slágere, ez most nálunk a The Dead Dance, tartsanak velem!
5: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: is Anne-Marie. Just when I think you're gone, here I saw.
1: A Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

speaks righteous. Sister Cena says funky. How was I?

Jó hétvégét és jó pihenést mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják. Újra megdőltek a meleg rekordok. Az újpesti mérőállomás 37,5 fokot mutatott. A fővárosban újabb napi hőmérsékleti rekord született csütörtökön. Az újpesti mérőállomás 37,5 fokot mutatott, ami egy 10 fokkal hagyja meg a 24 évvel ezelőtti csúcsot. Kübekházán 39,5 fokot regisztráltak az automaták, ami megegyezik az 1992-ben Esztergomban és 2000-ben Kecskeméten ezen a napon mért értékekkel, így a beállított napi országos melegrekord. A budapesti viszont meg is dőlt, ugyanis Újpesten 37,5 fokig emelkedett a hőmérséklet, ami egy 10 fokkal több, mint 2000-ben regisztrált korábbi csúcs, ezt a Hungaromet közölte. A mai napon egyébként kicsit enyhébb idővel kell számolni, de mindjárt beszélünk majd részletesen is az időjárásról, itt a Sláger FM-en pedig egy biztos, érkeznek a legnagyobb slágerek, a változatosan. Már is Duna Summer slágerével folytatjuk most a szombat délelőttet.

0: Jó pihenést mindenkinek, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Nem sokára 11:30 lesz, majd jó készülődést mindenkinek a szombati ebédhez. Mindjárt a Little Mix slágerét hozom majd. A brit lányegyüttes 2011-ben a brit X-Faktor 8. szériájában alakult meg. Innen indult az ő karrierjük, úgyhogy nem sokára hozom majd tőlük a Break Up Song című slágerüket. Előtte viszont szitnézzünk az utakon, illetve ejtsünk egy pár szót a mai nap időjárásáról is. A mai nap folyamán az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de helyenként megnövekvő gomoly felhőből futó zápor, esetleg zivatar kialakulhat. Sok felé lesz élénk, erős a nyugati észak-nyugati szél, most nagyjából 15 és 25 fokot mérhetünk, napközben pedig 25 és 33 fok közé melegszik a levegő. Vezessenek óvatosan, jó utat kívánok mindenkinek, mondom már is a legfontosabb közlekedési információkat. Az autópályákon több helyszínen is szakaszosan vannak felújítások, forgalmi korlátozások, a terelésekben akár szűkített sávokon és sebességkorlátozás mellett kell közlekedni, erős forgalom miatt lassabb haladásra készüljenek, az M1-es autópályán Győr felé Tatabányai szakaszon továbbá, az M5-ös autópályán a Kecskeméti szakaszon is lelassul a forgalom. Az M5-ösön Budapest felé vezető oldalon az Inácsi pihenőnél az M0-ásig terítettek a sávok, a pihenőhely és a 30-as Ócsa csomópont között a 31-es kilométernél és a 25-ös kilométernél is műszakhibás jármű vagy kisebb baleset miatt kell lelassítani, csak óvatosan. A főváros útjairól pedig lezárták a budai alsórakpartot a Margitid és a Rákóczi híd között a mai napon 22 óráig, valamint a pesti alsórakpartot a Margitid és az Erzsébet híd között hétfőn hajnalig. Továbbá lezárásra is számítsanak a Szent Háromság utcában, a Tárnok utcában augusztus 25-én reggel fél ötig. 06:30, 30:30, 95:8 pedig a hívható számunk. Ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat mindenkinek!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, nem sokára pedig szombat dél lesz majd, úgyhogy érkezik a Sláger hétvége délutáni felvonás a Karagas Balázssal, nagy lendülettel, rég találkoztunk, mi újság, hogy vagy?
1: Elrosszia, hát elkerültük egymást, mint Budapestet az igazi hidegfront.
0: Jó hasonlat.
1: Igen. Egyébként nem rossz most már az idő, én most már ezzel kezdek megbarátkozni, én várom azt a pillanatot, amikor hajnalban kinyitom az erkély ajtót, és pont annyira hűvös levegő jön be, hogy egy picikét fázzak, és be kelljen takarózni. Én ezt várom.
0: Igen, eljön ez az idő is most már szeptember elején, szerintem ennek is lassan meg kell érkezni, bár hogyha ezt a globális felmelegedést nézzük, akkor majd novemberben. Na mindegy.
1: Ja, és aztán majd májusban még esik a hó, mert hogy ilyet is láttam már szinte.
0: Igen. Na hát rengeteg program a fővárosban, valamint Veszprém és környékén, úgyhogy délután sem lesz ebből szerintem hiány. Jó munkát kívánok neked, Balázs!
1: Köszi a ti is, jó pihit, ciao.
0: Na viszontalásra!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kerülünk.
1: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel vagy a recept mögött álló szerzővel.
0: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
1: Velem, Mautner Zsófival.
2: Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
0: Minden vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében.
2: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
3: Kipróbálnád az egyedülálló Toyota legújabb modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Toyota oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Toyota szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Toyota Schiller. Autók szeretettel.
4: Radír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Osantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Osan akciós újságban. Irány az Osan! Spórolj okosan!
5: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
6: Jött egy üzenet, meghallgatom.
7: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőiknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
8: Pölöskei, a családi szörp.
9: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
10: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
9: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
11: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
12: Peller Marian vagyok, és létrehoztam a Lélekközösség Klubot, ahol önismeret, pszichológia és spiritualitás együtt egy támogató közösségben vár. Exkluzív videós tartalmak és élő találkozók a klubban. Csatlakozz hozzám, ha készen állsz a fejlődésre. www.tagság.lélekközösség.hu.
13: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
14: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
0: Sláger FM.
15: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
16: A köztársasági elnök is beszédet mondott az államalapítás ünnepén. Baktérium jelenlétét mutatták ki egy csokoládé ízű pudingban. Rendőrök sérültek meg egy menekülő autós miatt. Molnár Róbert vagyok. Az államalapítás ünnepén arra a felismerésre emlékezünk, hogy egy ország jövőjét nem csak vezetők, hanem erős, tartós intézmények teremtik meg, mondta csütörtök esti ünnepi beszédében a köztársasági elnök. Baka András kiemelte, hogy egy állam minőségét végső soron az mutatja meg, hogyan működnek azok az intézmények, amelyekkel polgárai nap mint nap találkoznak. A sajtószabadságról a köztársasági elnök azt mondta, az nem egyszerűen az újságíró joga a beszédre, hanem a polgár joga is a tudásra, hogy legyen miből véleményt formálnia és lehetősége a másképp gondolkodásra. A kormányzás első 100 napjában nem vallottunk szégyent, mondta Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön a Tisza-szigetek Margit-szigeti találkozóján, ahol köszönetet mondott mindenkinek a nehéz helyzetekben való összefogásért, a vízügyi dolgozóknak a Duna-Paksi szakaszán végzett építkezésért, és ismertette a Tisza-szigetek jövőjét érintő terveket. 100 napja működik a Tisza kormány, büszke vagyok a kormánytagokra, a frakcióra, az egész közösségünkre, hogy ennyi mindent elértünk, fogalmazott a kormányfő a Tisza párt elnöke a rendezvényen, amelyet a sajt a Facebook oldalán követhetett. Hozzátette, 1000 milliárd forinttal csökkentették 3 hónap alatt megszorítások nélkül a költségvetési hiányt. Néhány hét tárgyalás alatt elérték, hogy a visszatartott Európai Uniós forrásokat megkapja Magyarország, és közlekedésre, oktatásra, energiarendszerre, vízügyre tudják fordítani. Baktérium jelenlétét mutatták ki a Lidl proteines csokoládé ízű pudingjában, ezért megkezdték a termék forgalomból történő kivonását és visszahívását a fogyasztóktól, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Mint írták, a Bacillus cereus egy élelmiszer eredetű megbetegedést okozó baktérium, amely bizonyos körülmények között toxinokat termelhet. A baktérium, illetve az általa termelt toxinok fogyasztása hányással, hasmenéssel, hasi fájdalmakkal és egyéb emésztőrendszeri tünetekkel járó megbetegedést okozhat. A fertőzés általában enyhe és rövid lefolyású, azonban csecsemők, idősek, várandós nők, valamint legyengült immunrendszerű vagy egyéb okból veszélyeztetett személyek esetében súlyosabb lefolyás is előfordulhat. A baktériumot a 200 g-os, szeptember 4-i lejáratú Milbona High Protein termékben mutatták ki. Négy rendőr könnyebben megsérült és több szolgálati jármű is összetört egy rendőri ellenőrzés elől menekülő sofőr elleni intézkedés során Veszprém vármegyében csütörtökön, közölte a megyei rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. A rendőrök az aszufői autós pihenőnél megállítottak egy járművet, a sofőr azonban a megállást követően nagy sebességgel továbbhajtott Tihany belterülete felé. Ott neki ütközött egy szolgálati gépkocsinak. A rendőrök Tihanyban ismét megpróbálták megállítani, a férfi azonban a kerékpárútra hajtott, ahol az ott tartózkodó rendőröket megkísérelte elütni. Ekkor célzott lövéseket adtak le a jármű kerekeire. A gépkocsi ennek ellenére megrongálódott kerekekkel is továbbhajtott. Balatonfüreden ismét megpróbálták intézkedés alá vonni. Ekkor a jármű egy szolgálati gépkocsinak ütközött, majd továbbhajtott. Röviddel később ismét egy szolgálati gépjárműnek ütközött. Ezt követően nagy sebességgel haladt tovább, végül pedig egy villanyoszlopnak csapódott. Sok napsütésre számíthatunk, de helyenként a megnövekvő gumoly felhőkből futó zápor esetleg zivatar kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erősen nyugati, északnyugati, nyugaton pedig az északias szél. Napközben 25 és 33 fok közé melegszik a levegő. Nyugaton, északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb maximumokat.
17: Mondom a közlekedési információkat, jó utat kívánok! Az autópályákon több helyen szakaszosan vannak útfelújítások és forgalomkorlátozások, a terelésekben akár szűkített sávokon és sebességkorlátozás mellett kell közlekedni. Az erős forgalom miatt lassabb haladásra, torlódásra készülhetnek az M1-esen a Győr felé vezető oldalon a Tatabányai szakaszon, továbbá az M5-ösön Kecskemét környékén is lelassult a forgalom, és az M0-áson a déli szektorban az M1-es felé vezető oldalon az M6-os, M7-es csomópontok között is telítettek a sávok. Rosszul lét miatt állt félre egy autó az M5-ösön, az M0-as és az M51-es csomópontok között. A Budapest felé vezető oldalon ezért lezárták a külső sávot. Az M5-ösön Budapest felé az Inácsi pihenőhelytől az M0-asig telített sávokkal találkozhat a pihenőhely és a 30-as Ócsa csomópont között. A 31-es és a 25-ös kilométereknél is műszaki hibás jármű vagy kisebb baleset miatt kell lassítani. Jobb, hogyha erről tudnak. Le van zárva a budai alsórakpart a Margit és a Rákóczi hidak között ma este 10 óráig, valamint a pesti alsórakpart a Margit és az Erzsébet híd között hétfő hajnalig.
18: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
19: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
17: Délelmúlt jönnek a hasznos infók és a jó zenék az ebéd mellé. Hello a stúdióban már Karakas Balázs, a Rossi Bruno Mars egy jó lendületes dallal, az Uptal, itt lesz Madonna is, előtte pedig a Latin Macho a szokásos, a romantikus stílusában. Eddie Iglesias indít, itt a Be With You!

Pointer Sisters, I'm so excited itt a Sláger FM-en. Hatalmas lendülettel telik a szombat délután is. Köszönöm szépen, hogy együtt rádiózhatunk. Elmúlt már 1:45 is. Jó pihenést kívánok és jó étvágyat a most ebédelőknek. Folytatódnak egyébként a Mozisziget rendezvények a Margit Szigeti Atlétikai Centrumban. Egészen augusztus 25-éig 16 ország díjnyertes alkotásait vetítik eredeti nyelven magyar felirattal, így aztán minden este egy új kultúrát fedezhetünk fel, a belépés pedig teljesen ingyenes. Ma sem lesz ez másképp, a Mozi-szigetben a Tudatvesztés című román-moldovai dráma lesz megtekinthető. A történet Alinától, a szerény életet élő ápolónőtől indul, aki anyagilag támogatja felnőtt fiát, Radut. Megpróbálja újraéleszteni egykori szerelmét Pavellel, egy ingatlan cégnél dolgozó vezetővel, amikor aztán Pavel munkát ad Radunak, na onnantól kezdve indul majd el a kalamajka. Jó szórakozást hozzá, ez ma este 8 órától kezdődik majd. A folytatásban pedig Zola is megérkezik, a New Level Empire zenésze, aki most már szóló karrierjét egyengeti. Egy dal, amivel sokan azonosulhatnak. Sehova se passzolok. Neked

0: Tégtett zenéje a Relight My Fire szólt, ez itt a Sláger FM, 5 perccel már fél egyet is elhagytuk. Jó munkát a most dolgozóknak, jó pihit a hosszú hétvégét kielvezőknek. Pinktől jön azonnal a Trust Fall, előtte nézzük, milyen időjárás várható. 26 fokot mutatnak a hőmérők Budapesten, javarészt kellemes napsütéses idő vár minket a fővárosban és annak térségében. Mondanom sem kell, hogy marad ez a folytatásban, sok lesz a napsütés, csapadék nem várható a megyében. Sokfelé viszont élénk, erős lehet a nyugati észak-nyugati szél. A legmagasabb hőmérséklet ma a Budapest környékén 27 fok körül alakul. Holnap összességében kevés felhőre, sok napsütésre van kilátás, de a nap első felében azért még lehetnek felhők az égen, de számottevő csapadék nem várható. Az északi szelet több felé kísérhetik majd erős lökések. Már is hozom a közlekedés friss információit, fél egy múlt 5 perccel balesetmentes közlekedést kívánok, bármerre is tartanak. Egészen jól lehet közlekedni Budapesten, igazából jelentősebb torlódásokról egyelőre nem kaptunk információt. Amit ugye fontos tudni, hogy például a Kokáért a budai alsórakpartot lezárták a Margit híd és a Rákóczi híd között ma este 10 óráig, valamint a pesti alsórakpartot a Margit és az Erzsébet hidak között hétfő hajnalig. Le van zárva a Műegyetem rakpart, a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között ma este 10-ig. Lezárásra számíthatnak a Szent Háromság utcában és a Tárnok utcában. Ez kett hajnali fél 5-ig marad így, de vasárnap délig a Lánchíd utcában, a Várkert rakparton, az Apród utcában, az Öntőház utcában, továbbá a Váralja utcában, a Dózsa-György tér és az Attila út között. A BKK járatok ma szombati, vasárnap pedig a vasárnapi menetrend szerint indulnak. Különben Budapesten nagyon kellemes a forgalom, jelentősebb fennakadásról nem kaptunk információt, főbb bevezető, kivezető utak jól járhatóak, mint ahogy a körútak, és csak hát ugye a rakpartokkal most nem igazán kell számolni.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM.

legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Változatosan.

Katy Perry adta a délután lendületét California Girls itt a Sláger FM-en, 3:41 után járunk már 5 perccel. Arról kaptam nemrég információt, hogy az M1-esen Óbarok térségében az Ausztria felé vezető oldalon volt egy baleset, ott lassabb lehet ennek okán a haladás. Erősítsék vagy cáfolják meg ezt az értesülésemet 0630303095-8. Közben pedig élvezzük ezt a csodaszép napot. 100 ágra süt a nap, Budapesten jó az idő, 26 fok, se túl meleg, se túl hideg, úgyhogy pont ezért is hozom az igazán jó dalokat most. Miley, Dua Lipa, ez a dal elképesztő nagyot ment. Nagyon jól működött a két világsztár zenei házassága, a Prisoner a brit slágerlistán gyönyörű helyezéseket ért el. Itt a dal!

0: Nico.
1: Ez a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: világon.
1: Műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
2: A 125. ünnepi tanévét indító budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskolarádiót szervezett és műsort készített.
1: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
2: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
2: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont. www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda. www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Javul a vízhelyzet Paksnál, visszakapcsolhatják a leállított turbinákat, eladják a bezárt postahivatalokat Budapesten is, meglett a lopott Mercedes és a menekülő tolvaj. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Javul a vízhelyzet Paksnál, rövidesen elkezdhetik a leállított turbinák visszakapcsolását. Egyértelmű vízszint emelkedés indult a Duna magyarországi szakaszának középső és felső részein, így Paksnál pénteken délelőtre már 4 cm-rel magasabban állt a folyó, mint az utóbbi napok mélypontját jelentő szerdai mínusz 131 cm, derül ki az Országos Vízügyi Főigazgatóság honlapjának adataiból. A folyón feljebb Dunaföldvárnál 2 nap alatt szintén 4 cm-es volt a javulás, Dunaújvárosnál 3, Budapestnél viszont már 24, Komáromnál pedig 44 cm-rel magasabb a vízszint, mint szerdán. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, hogy vasárnaptól elkezdhetik visszakapcsolni Paks leállított turbináit, a jövő hét második felére pedig ismét teljes 2000 megawattos kapacitással működhet a paksi atomerőmű. A Magyar Posta összesen 21 korábbi postahivatali ingatlanát készül értékesíteni 16 magyar településen. A listán Budapest mellett több vármegyeszékhely és nagyobb vidéki város is szerepel. Az épületek elárverezése azt jelenti, hogy az érintett posták hagyományos formában történő újranyitására már alig marad esély. A postabezárások nagyobb hulláma 2022. novemberében kezdődött. Akkor költségcsökkentésre hivatkozva 210 település 366 postájának működését függesztették fel. A központi statisztikai hivatal adatai szerint 2021-ben még 2430 saját üzemeltetésű postai szolgáltatóhely működött Magyarországon. Ez a szám 2022-re 1890-re csökkent, 2025-ben pedig már csak 1213 közvetlenül a Magyar Posta által működtetett helyszínt tartottak nyilván. Összefüggő kerékpárút hálózat jöhet létre Győrtől Budapestig, közölte közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid bejegyzése szerint ennek részeként most egy Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig tartó közvetlen kerékpárutat alakítanak ki az Eurovelo 6 hálózat keretében. A szlovák-magyar határ mentén több szakaszon már épült ki kerékpáros infrastruktúra, azonban összefüggő korszerű hálózat még nem jött létre. A mostani tervek ennek az állapotnak véget vetnek, írta megjegyezve, az Integrált Közlekedés Fejlesztési Operatív Program Plus által biztosított 2,8 milliárd forintos forrás felhasználásával új nyomvonallal tervezik kiváltani az Esztergom és Tát közötti balesetveszélyes szakaszt. Alkalom szülte a tolvajt, de hamar le is kapcsolták, adta hírül a polisz.hu. Az eset még augusztus 6-án történt, amikor Budapesten egy kőbányai benzinkúton egy férfi úgy állt meg, hogy benne hagyta az indítókulcsot a Mercedesében. Az esetet egy 32 éves férfi is kifigyelte és jelezte 23 éves társának, hogy szabaddá vált a préda. Nem gondolkodtak sokáig, a fiatalabb férfi már be is ült a gépjármű volánja mögé, később pedig felvette a társát. A tulajdonos pedig hűlt helyét találta a kocsinak. Másnap délelőtt a rendőrök Szolnokon figyeltek fel az akkor már rendszám nélkül közlekedő Mercedesre. Intézkedni akartak a gépkocsi vezetőjével szemben, de ő ahelyett, hogy engedelmeskedett volna, inkább az árokba hajtott. Ezután futásnak eredt, de hiába, mert egyiküket sikeresen elfogták. Társát pár órával később a helyi egyenruhások fogták el. Döntően derült, napos idő várható, de a Dunántúl nyugati tájain és északkeleten több lehet a felhő. Az északnyugati szelet több felé kísérhetik élénk, olykor erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 33 fok között alakul.
0: Egy óra után 4 perccel is a friss közlekedési információkat hozom. Egy jelentős mértékű fennakadásról, a környék útjairól nem tudok. Amit tudok, hogy az M1-esen azért Óbarok térségében lassabb lehet a haladás, hiszen ott korábban volt egy baleset az Ausztria felé vezető oldalon. Hallgatóink erről számoltak be, bátran megerősíthetik vagy cáfolhatják az értesülést. 06 30 30 30 95 8-as, ami telefon és SMS számunk, itt kereshetnek minket. Ezek mellett nézzük, hogy mi újság a budapesti utakon. Ugye fontos, hogy lezárták a budai alsó rakpartot a Margit híd és a Rákóczi híd között ma este 10-ig, valamint a pesti alsó rakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között hétfő hajnalig. Le van zárva a Műegyetem rakpart a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között ma este 10-ig. Lezárásra számíthatnak a Szent Háromság utcában és a Tárnok utcában kedd hajnali fél 5-ig, valamint vasárnap 12 óráig a Lánchíd utcában, a Várkert rakparton, az Apród utcában, az Öntőház utcában, na meg a Véralja utcában, a Dózsa-György tér és az Attila út között. A BKK járatok ma szombati, holnap pedig majd a vasárnapi menetrend szerint indulnak. Vigyázzanak magukra útközben, jó utat kívánok!
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
0: Egy óra múlt, a nap százágra süt, itt a szombat délután elképesztő jó érzés van velünk a hosszú hétvégén. Hello, Karakas Balázs vagyok. A Matyó érkezik, 2000-ben robbantak be, amikor az MTV, a Viva, meg a válogatás CD-k határozták meg a közízlést. Rajta ez a dal, itt a Lady.

Eva Maxtól a My Head and My Heart szólt itt a Sláger FM-en. 1:42 után járunk pár perccel. Örülök, hogy együtt rádiózhatunk. Nagyon kellemes odakint az idő. 27-28 fok, emberek sétálnak jobbra-balra a városban, mindenki élvezi a hosszú hétvégét, és így van ez rendjén. A budai vár is bővelkedik programokban, például most is zakatol a 40. mesterségek ünnepe. Közel 1000 kézműves mesterrel, látványműhelyekkel, népi játszóházakkal, koncertekkel és táncházakkal várnak minket. Az idei fesztivál kiemelt témája a fazekasság, a díszvendég pedig az Egyesült Államok. A programokat a polgárvárosi részen, többek között az Anzsú és a Tóth Árpád sétányon, a Tárnok utcában és a Szent Háromság téren fedezhetik fel ingyenesen. Jó szórakozást kívánok ehhez is, és persze a folytatásban az egészen nagy zenékhez is, hiszen most velünk a következőkben már a dal, ami 88-ban a Beach Boys-t elrepítette az amerikai slágerlista élére. És elképesztő az is, hogy mennyire könnyed nyárias hangulata van, ezért is választottam. Jön a The Beach Boys, itt a Kokomo a Slágeren.

Miles Smith hozta el a szokásos stílusát, újdonság Hold Me in the Dark itt a Sláger FM-en. A következőkben pedig egy ilyen forró nyárias délutánon már a Hurt dala érkezik, amit Purple Disco Machine egy picit újra gondolt 2025-ben. Megmaradt a dal eredeti melankolikusabb hangulata, de kapott egy ilyen jó táncolható diszkós lüktetést. Itt a nyáriasított Wonderful Life, előtte viszont nézzük, hogy milyen időjárás várható. Ma Budapesten összességében a folytatásban is sok napsütésre készülhetünk, csapadék nem várható a városban. Sokfelé élénk, erős lehet majd a nyugati észak-nyugati szél. A legmagasabb hőmérsékleti értékek Budapesten 27 fok környékén alakulnak. Holnap összességében kevés felhőre, sok napsütésre van kilátás, de a nap első felében azért több lehet majd a felhő az égen, de számottevő csapadék vasárnap sem várható. A hajnali órákban 18 fokig csökken a hőmérséklet, holnap napközben pedig 26-27 foknál nem várható. Melegebb. Mondom a közlekedési híreket, ez a Sláger FM, másfél perccel járunk már délután fél kettő után. Arra mindenképp készüljenek, hogy az M5-ösön Budapest felé az Inácsi pihenőhelytől az M0-ásig telítettek a sávok a pihenőhely és az Ócsa csomópont között. A 31-es kilométernél és a 25-ös kilométernél a leállósávon veszteglő műszaki hibás vagy sérült jármű miatt kell lassítani. Az M5-ösön Budapest felé baleset miatt zártak le egy sávot a Lajos-Mizse és az Albert és a Őrkény csomópontok között. Az 54-es kilométernél az egy sávra szűkülő pályaszakaszon az erős forgalom miatt már 3-4 kilométeres a torlódás. Az M7-esen a Balaton felé sokan úton vannak, főként a Tárnok és Martonvásár közötti szakaszon telítettek a sávok, de egyébként ettől függetlenül még egészen folyamatosan halad a forgalom. Az M7-esen a Budapest felé vezető oldalon a Polgárdi és Szabadbattyán közötti szakaszon volt korábban egy kisebb baleset. A sérült járművek már a leállósávon vannak, folyik a rendőri intézkedés. Mellettük

0: középsávon megy a forgalom, lassan oszlik azért a torlódás, de lehet azért gurigázni az autóval.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Let's Go Something-ja csavarta fel a BPM-eket itt a Sláger FM-en. Csodaszép hétvégét kívánok! A Margaret Island pedig egy olyan dalt hoz, amitől könnyed nyárias hangulatban érezhetjük magunkat. És miért is ne? 27-28 fok Budapesten ma a legmelegebb órákban. Ez tökéletes ahhoz, hogy sétáljunk egyet a Margit-szigeten, lemenjünk a rakpartokra sétálni, hiszen a rakpartok közül is nagyon sok most a gyalogosoké, és élvezzük egy picit a hosszú hétvége harmadik napját. Közben, ahogy mondtam, a Margaret Island. Lábas Viki, Füstös Bálint és Törőcsi Kristóf alkotta meg a zenekart még 2014-ben, a dalaikban pedig ez a rengeteg könnyed hangzás szerintem nagyon-nagyon motiváló. Tőlük most a Veled minden forog.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kerülünk.
2: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel, vagy a recept mögött álló szerzővel.
1: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
2: Velem, Mautner Zsófival.
3: Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
1: Minden vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében.
3: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
4: És bedobta!
5: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
4: Hungarian Darts Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
5: Jegyek és információk dartsevent.com. Az esemény támogatói MBH Bank, MVM és MOL.
4: Hungarian Darts Trophy, több mint élmény!
6: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
7: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
6: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
7: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
8: Radír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Auchantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Auchan akciós újságban. Irány az Auchan! Spórolj okosan!
9: Gypsy Kings élőben a plázson. Augusztus 29-én koronázd meg a nyarat Siófokon a hamisítatlan latin ritmusokkal. Bamboleo, Volare, Jobi Joba és a Gypsy Kings legendás lágerei egy felejthetetlen nyári estén. Gypsy Kings by Diego Bayardo. Augusztus 29, Siófok, plázs. Jegyek a plazsiofok.hu-n.
10: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
11: Jött egy üzenet, meghallgatom.
12: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőiknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
11: Pölöskei, a családi szörp.
1: Ez a Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Jól halad a munka a Paksi Duna szakaszon. Hétfőn érkezik az iskolakezdési támogatás első részlete. A terrorizmus támogató demonstrációk betiltását követelték civilek Budapesten. Molnár Róbert vagyok. A munka jól halad, így az elsüllyesztett bárkákat ki lehet vonni, és a kövek szúrását segíthetik majd. Közölte a honvédelmi miniszter a paksi atomerőmű működése érdekében végzett munkálatok kapcsán. Ruszin Szendi Romulus a bejegyzéshez csatolt videófelvételen a jelenleg is építés alatt álló kövekből épített vízimű tárgyanálva elmondta. A munka folyamatos és jól halad, így az elsüllyesztett bárkákat kivonhatják. A honvédelmi miniszter közölte, hogy csak a bal parton eddig körülbelül 2500 köbméter követ építettek be. Még ennek a többszörösét a jobb parton. A bal parton 194 métert haladtak a katonák, és a másik oldalon is folyamatosan megy a munka, csak ott sokkal nehezebb, mert mélyebb a víz, ismertette. Magyar Péter miniszterelnök korábban a helyszínről élőben bejelentkezve jelentette be, hogy elkezdik ütemezetten visszakapcsolni a jelenleg nem működő blokkokat az atomerőműben, és jövő csütörtök péntekre teljes kapacitással működhet a létesítmény azoknak a munkálatoknak köszönhetően, amelyek révén emelkedett a vízszint a turbinák hűtését szolgáló vízkivételi műnél. Augusztus 24-én hétfőn érkezik az iskolakezdési támogatás első 50 ezer forintos részlete. Továbbá a szeptemberi családi pótlékot is ezen a napon fizetik ki, közölte a Szociális és Családügyi Miniszter Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos azt írta, a kormány így több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskolakezdésben. A rászorulóknak segítséget nyújtó iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november 30-áig kapják meg a családok olyan utalvány formájában, amelyet a gyermek iskoláztatására tudnak fordítani, közölte. A Karmelitába a tűzijáték megtekintésére gyermekvédelmi intézményekből meghívott fiatalokkal való találkozását tartja az idei augusztus 20-ai legemlékezetesebb eseménynek a miniszterelnök. Magyar Péter pénteki Facebook bejegyzésében úgy fogalmazott, egyszerre volt szívfacsaró és felemelő látni ezeket a nehéz sorsú, de mosolygós fiatalokat, akik pontosan ott várták piknikezve a nemzeti ünnep fénypontját, ahol tavaly még az őket cserben hagyó, magukat érinthetetlennek képzelő hatalmasok dorbézoltak. A hosszú, emlékezetes és szívet melengető nemzeti ünnep főbb eseményeinek felsorolását követően azt írta, hogy számára a nap legemlékezetesebb könyvfakasztó része mégis az volt, hogy a tűzijáték előtti fél órában meglátogatta a gyermekvédelemből érkező 160 gyermeket, akik idén a Karmelita palota teraszáról nézhették az esti programot. A terrorizmus támogató demonstrációk betiltását követelték civilek, zsidó szervezetek képviselői és aktivisták a Zsámbék-medencei Zsidó Hídközség Egyesület szervezésében Budapesten a Dohány utcai zsinagóga előtt megtartott demonstráción. A tüntetők az ellen tiltakoztak, hogy a Magyarországon élő palesztinok közössége szolidaritási demonstrációt tartott palesztin foglyok, kiemelten a Gázában fogva tartott orvos, Hussam Abu Safia mellett a fővárosi Fővám téren. Az ellentüntetés résztvevői szerint ugyanis az orvos valójában egy számos izraeli civil haláláért felelős terrorista, a Hamas terrorszervezet magasrangú tagja, ezredese. Sok napsütésre számíthatunk, de helyenként a megnövekvő gomoly felhőkből futó zápor esetleg zivatar kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős a nyugati, északnyugati, nyugaton pedig az északias szél. Napközben 25 és 33 fok közé melegszik a levegő. Nyugaton, északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb maximumokat.
14: Volt korábban több baleset is vételkörzetünkben, az M5-ösön a Budapest felé vezető oldalon korábban lezártak egy sávot a Lajos Mize Albert és a Örkény csomópont között, ott az egy sávra szűkülő pályaszakaszon azért erős forgalomra számíthatnak. Az M7-esen Budapest felé a Polgárdi és Szabadbattyán közötti szakaszon korábban volt egy kisebb baleset, állítólag a sérült járművek már a leállósávon vannak, rendőri intézkedés is megindult, szóval azért egészen nyugisan lehet arra felé is közlekedni ettől függetlenül. Lezárták a budai alsórakpartot korábban a Margit híd és a Rákóczi híd között, ez ma este 10 óráig marad így, valamint a pesti alsórakpart is le van zárva a Margit híd és az Erzsébet híd között hétfő hajnalig. Lezárták a Műegyetem rakpartot a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között ma 22 óráig. Lezárásra számíthatnak a Szentháromság utcában és a Tárnok utcában is kedden hajnali fél ötig, vasárnap délig pedig a Lánchíd utcában, a Várkert rakparton, az Apród utcában, az Öntőház utcában, továbbá a Váralja utcában, a Dózsa-György tér és az Attila út között. A BKK járatok ma szombati, holnap pedig a vasárnapi menetrend szerint járnak.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
14: 2 óra után is hozom a leghasznosabb infókat és a legjobb zenéket. Hello, Karakas Balázs a stúdióban. Ray Dalton, Sheryl Crow, Jonas Brothers, ők is érkeznek, előtte pedig maga a legenda Benson Boone, aki bizony már az új generáció egyik hatalmas sztárja. Tőle a Beautiful Things-el kezdünk. Sláger.

Ray Dalton és a Blood Runner itt a Sláger FM-en. Csoda szép hétvégét kívánok, 4:30 után járunk már. Egy gyönyörű szép időnk lesz ma is 27 fokkal. Holnap is hasonló csapadék nem várható Budapesten és Pest megyében. Ezért is mondom, hogy érdemes lehet egy kicsikét kidugni az orrunkat otthonról, és például végig sétálni a Királyréti tanösvényen. Ez a Börzsöny szívében fekvő, szabadon látogatható természetismereti útvonal. Közel 3 kilométeres sétaút a környék élővilágát, erdőtörténetét és ipari múltját mutatja be. Ezért családoknak, kirándulóknak, természetkedvelőknek egyaránt szuper célpont lehet. A Réti Királyi Rét szokolyai gyümölcsfák megtekinthetők, a vadgyümölcsösök és a fenyves élővilágát is bemutatja maga a túra. A Bajdázói tó és a Királyréti tó is megnézhető, mocsári teknősök élőhelyét láthatjuk, úgyhogy különösen érdemes lehet elmenni, sétálni egyet, nem egy nagyon-nagyon erős túra, úgyhogy jó szórakozást kívánok hozzá. A Lufis lányhoz is, Nena és a 80-as évek felejthetetlen nótája, 99 Single Balance.

igazi felszabadult nyárias hangulatú dal, a La Farbentől szólt a Bad Ideas, 2:30 is elmúlt már, és igaz, hogy matematikailag már csak 8-9 nap van hátra a nyárból, de én még azért mindenféleképpen arra bátorítom, hogy ezt tessék kielvezni, és megélni ezt a csodaszép időszakot, amíg ilyen jó az idő például Budapesten és a környékén. Ezek mellé mi pedig hozzuk az igazi nagy slágereket, a Maroon 5 mellé a Blackpinkből ismert Lisa énekesnő érkezett vendégként, ez a dal pedig nagyon-nagyon könnyed, jól illik például egy nyári kiránduláshoz. Úgyhogy ha úton vannak, hangerült fel is énekeljük együtt a Maroon 5 és Lisa közösét, jön a Priceless, de még előtte nézzük, milyen lesz az időnk. Nem várható jelentősebb csicsad, dirdúr Budapesten, marad a kellemes 26-27 fok. Ma gyenge hidegfronti panaszok jelentkezhetnek, fejfájás, migrén, keringési gondok, vérnyomás problémák továbbra is előfordulhatnak, bágyottabbak, tompábbak lehetünk. Az időnként megélénkülő szél fokozhatja a fejfájásos panaszokat, illetve ingerlékenységet és nyugtalanságot is okozhat. Annak ellenére, hogy hűvösebb van, figyeljenek, mert az UV-sugárzás még délután 4-ig, a naposabb időszakokban erős, ezért a szabadban mindenképpen ajánlott gondoskodni a bőrünk megfelelő védelméről. Továbbá ne tartózkodjanak húzamosabb ideig a napon, mert könnyen napszúrást kaphatnak. 2:30 után 3 perccel a közlekedési információkra is kitekintünk. Az M5-ösön a Budapest felé vezető oldalon az Inárcsi pihenőhelynél egy baleset miatt kell lassítani. Az egy sávra szűkülő pályaszakaszon már közel 2 kilométeres araszolásra számíthatnak. Az M5-ösön szintén Budapest felé baleset miatt zártak le egy sávot a Lajos-Mizse és az Albert és a Örkény csomópont között. Az 54-es kilométernél az egy sávra szűkülő pályaszakaszon az erős forgalom miatt 3-4 kilométeres a torlódás. Az M7-esen a Budapest felé vezető oldalon Polgárdi és Szabadbattyán között, a 72-es kilométernél korábban egy kisebb baleset történt. A sérült járművek már a leálló sávon vannak, mellettük két sávon is

0: elakadt a forgalom. Jelen pillanatban egyébként Budapestről nagy fennakadásról nem kaptam infót, ami nagyon-nagyon fontos, hogy le van zárva továbbra is a budai alsórakpart a Margit és a Rákóczi hidak között este 10 óráig, valamint a pesti alsórakpart a Margit híd és az Erzsébet híd között hétfő hajnalig. Lezárták a Műegyetem rakpartot a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között, ez ma este 10 óráig van érvényben.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

mi vagyunk a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Budapesten 95.8. Veszprémben a 103.1.

A vadonatúj Taylor Swift dala The Fate of Ophelia. Köszönöm szépen, hogy a Sláger FM-et hallgatják egy ilyen csodaszép nyári és délutánon, a hosszú hétvége harmadik napján, és még mindig van belőle úgy azért nagyjából áfával együtt másfél nap, úgyhogy bőven lehet tervezni a kikapcsolódási lehetőségeket, még ha csak egy napra leszaladunk mondjuk a Balcsira, már annak is megvan azért a maga feelingje. Fürdünk egyet, hiszen jó az idő, 27-28 fokot lehet mérni ebben a pillanatban Budapesten. Egyébként maga a Balaton sem hideg a maga 25 fokos vízhőmérsékletével, úgyhogy jó csobbanást kívánok, ha kedvet kapott volna ehhez a család. Mindezek mellett pedig, amihez még kedvet kaphatunk, az egy kőkemény rockdal. 86 őszén jelent meg, és hamarosan a Bon Jovi egyik jegyévé vált, aztán 4 hétig vezette az amerikai sikerlistát. Itt a Living on a Prayer.

0: Műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
1: A 125. ünnepi tanévét indító Budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskolarádiót szervezett és műsort készített.
0: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
1: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont. www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda. www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
0: Műsorajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Jól halad a munka Paksnál, közölte a honvédelmi miniszter. Palesztinpárti tüntetés és ellentüntetés is zajlott Budapesten. Sok dolguk volt a mentőknek augusztus 20-án. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. A munka jól halad, így az elsüllyesztett bárkákat ki lehet vonni, és a kövek szúrását segíthetik majd, közölte a honvédelmi miniszter a paksi atomerőmű működése érdekében végzett munkálatok kapcsán Facebook oldalán. Ruszin Szendi Romulus a bejegyzéshez csatolt videófelvételen a jelenleg is építés alatt álló, kövekből épített vízi műtárgyon állva azt mondta, a munka folyamatos és jól halad, így az elsüllyesztett bárkákat kivonhatják. Felhívta a figyelmet arra, hogy az a műszaki építmény, amit a jobb és a bal parton eddig sikerült elkészíteni, már jobban duzzasztja vissza a Dunát, mint a bárkák, amelyek ma már nincsenek úgy megsüllyesztve, mint korábban. Palesztinpárti szolidaritási tüntetés zajlott pénteken délután Budapesten a Fővám téren, a Magyarországon élő palesztinok közössége szervezésében. Az eseményen néhány tucat tüntető vett részt jelentős rendőri biztosítás mellett. A megmozdulás résztvevői a palesztin foglyok kiemelten a 2024-ben letartóztatott, és az izraeli hatóságok által azóta Gázában fogva tartott gyermekorvos kórházigazgató Hussam Abi Safia kiszabadítása mellett szálltak síkra. A felszólalók között volt több Magyarország élő palesztin, de magyar zenész és orvos is. A palesztin zászlókkal érkező tüntetők szabadságot követeltek Palesztinának, és valódi békét szorgalmaztak a Közel-Keleten. Közben a terrorizmus támogató demonstrációk betiltását követelték civilek, zsidó szervezetek képviselői és aktivisták a Zsámbék medence zsidó hitközség egyesület szervezésében Budapesten, a Dohány utcai zsinagóga előtt megtartott demonstráción. Az ellentüntetés résztvevői szerint az orvos valójában egy számos izraeli civil haláláért felelős terrorista, a Hamas terrorszervezet magasrangú tagja, ezredese. A Balaton után Budapestet is elérte az a szörnyű hagyomány, hogy gázolajjal mérgezik a fákat. A Balaton környékén ezt a módszert általában ott alkalmazzák a tulajdonosok, ahol egy-egy fa már akkorára nőtt, hogy eltakarja a kilátást a túra. Idén már legalább 3 budapesti gázolajos famérgezésről is hallott a Telex. A legutóbbi nemrégiben történt a 11. kerületi ütköző soron, ahol az önkormányzat július végén kapott bejelentést arról, hogy megmérgeztek egy közterületen álló 50 év körüli hársfát. A helyszínre Kreitler Sas Máté, a kerület környezetvédelméért felelős alpolgármester, és Junkhaus Rajmund független képviselő ment ki, és azt látták, hogy a fa törzsén közvetlenül az elágazás felett 2 nagy ágat megfúrtak, gumicsövet vezettek bele, és azon keresztül gázolajat öntöttek a fa törzsébe. A fát azóta sebkezelésben részesítették, és heti 3-szor bőséges öntözést kap. A mentők az augusztus 20-ai fővárosi ünnepi rendezvényen az esti órákig 224 esetben nyújtottak segítséget, ezek közül 67 beteget kellett kórházba vinni. A felerősödött széllökésekkel összefüggésben sérülés nem fordult elő, közölte az országos mentőszolgálat. Mint írták, idén is komplex mentési terv alapján hajtották végre az augusztus 20-ai tömegrendezvények egészségügyi biztosítását. A mentőegységek a fővárosi tűzijáték idején a Duna pesti és budai oldalán összesen 56 gondosan kiválasztott pontra települtek, tették hozzá. Döntően derült, napos idő várható, de a Dunántúl nyugati tájain és északkeleten több lehet a felhő. Csapadék nem valószínű, csupán északkeleten lehet egy-egy zápor. Az északnyugati szelet többfelé kísérhetik élénk, olykor erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 33 fok között alakul.
3: Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok. Nem kaptam arról információkat, hogy Budapest belterületén bárhol jelentősen problémás lenne az autózás, úgyhogy ennek mindenképpen örülhetünk. Ahol lehetnek azért fennakadások, az például az M1-es autópálya. Herceghalomtól kezdődőleg egészen Óbarok térségéig lassulással találkozhatnak, úgyhogy ott legyenek körültekintőek. Az M5-ösön a Budapest felé vezető oldalon Inácsnál a pihenőhelynél kell egy baleset miatt lassítani, ott némi araszolgatásra számíthatnak. Az M5-ösön korábban Budapest felé baleset miatt zártak le egy sávot a Lajos-Mizse és az Albert és a Örkény csomópont között. Ott is lehetett készülni korábban némi torlódásra, nem tudjuk azóta mi a helyzet. Ha arra járnak, esetleg egy SMS-t adnak róla, akkor bizony már frissebbek lehetünk. Az M7-esen Budapest felé Polgárdi és Szabadbattyán között korábban egy kisebb baleset történt. A sérült járművek már lent vannak a leálló sávon, mindkét sávon halad a forgalom. A Budapesten autózók számoljanak arra, hogy a budai alsórakpart, a Margit és a Rákóczi híd között továbbra is le van zárva, valamint a pesti alsórakpart és a Margit és az Erzsébet hidak között.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
3: 3 óra után járunk a nyár végének, legjobb pillanatai még velünk vannak, 100 ágra süt a nap, jó az idő odakint, úgyhogy hozom azokat a zenéket, amelyek garantáltan jó hangulatot hoznak. Hello, Karakas Balázs vagyok. Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love, előtte pedig a One Republic kezd, tőlük indul a rám.
5: Hey everyone, Ryan from One Republic here. Ryan.
4: Yeah, when the sky might fall. Schlager FM. Schlager FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: Az Alphaville és a Sounds Like a Melody, ez a Sláger FM a 80-as évek legnagyobbjait is mi játsszuk. Odakint 27-28 fok, kellemesen süt a nap, emberek jönnek, mennek a fővárosban, mindenki élvezi egy picikét a hosszú hétvégének az utolsó előtti napját. Ha pedig önök is így vannak ezzel, hogy menni kéne valahova, de azért mégsem olyan nagy durranásra készülnek, akkor meg lehet látogatni például a Belicai szigetet, ért a Dunapartjának egy különleges természeti területét. Ez nem egy valódi sziget, hanem egy egykori Duna mellékák feltöltődése miatt a szárazfölddel összekapcsolódott ártéri élőhely. A terület kiemelkedő jelentőségű természetvédelmi, rekreációs és erdőgazdálkodási szempontból, miközben ugye fontos kirándulóhely is, hiszen változatos ártéri táj jellemzi, erdők, nyílt partszakaszok és időszakosan vízzel borított területek váltják egymást. Érdemes lehet arra járni, egy picit körülnézni, és már csak azzal, hogy ott sétálunk, kiszakadni a mindennapokból. Én kellemes kikapcsolódást kívánok hozzá, és ezek mellett persze hozom azokat a zenéket, amelyek itt vannak velünk már egy jó ideje. Teddy Swims például 2025-ben ezzel a dallal jött elő. A Lose Control sikere után ez egy hatalmas nemzetközi sláger lett ismét. Mr. Know It All.
1: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Fats and Small és a 90-es évek egyik hatalmas zenéje a Turn Around itt a Sláger FM-en. Jócskán 3:30 után járunk már, mese szép délutánt kívánok, és még mindig kellemes az idő, nincs túl meleg, nincs túl hideg, 27 fok ebben a pillanatban, simogatja a nap az arcunkat, hogyha valamerre sétálunk, úgyhogy mindenképp érdemes kimozdulni otthonról egy picikét. Ray zenéjére pedig addig is mulatozhatunk, hiszen ez tavaly ősszel jelent meg, és elképesztő nagyot ment ez a felvétel. R&B is, picit szólos ütem, úgyhogy igazából ez egy nagyon-nagyon különleges dal szerintem. Mindjárt jön a Where is my husband, előtte nézzük, milyen időjárás várható Budapesten. Mára továbbra is sok napsütésre számíthatunk, nem várható csapadék Budapesten. Sokfelé lesz élénk, erős a nyugati észak-nyugati szél. A legmelegebb pillanatokban 27 fok várható a fővárosban. Holnap összességében kevés felhőre is sok napsütésre van kilátás, de a nap első felében azért lehetnek felhők az égen, de számottevő csapadék nem várható. Aznap majd a fővárosban 27 fok környékén alakulnak a nappali csúcsértékek. Hétfőn is a napsütésé a főszerep, az időnként megjelenő kisebb felhőkből már nem várható csapadék. Az északi északnyugati szél több felé lehet élénk. Hétfőn akár 30 fokot is mérhetünk majd a fővárosban. Korábban kaptam arról információkat, hogy az M5-ös autópályán több pontnál is voltak fennakadások. Volt korábban egy baleset Lajos Mizse és Albert és a Örkény csomópont között. Ott még mindig lehet egyébként némi kis lassulásra számítani, de egyáltalán nem aggasztó a helyzet. Arra érdemes még készülni, hogy szintén az M5-ösön az Inácsi pihenőhelynél is volt egy baleset. Ott is lassítani kell, de a hozzánk legutóbb bejutott információk szerint azért már jobb a helyzet, mint korábban volt. Budapesten számítsanak arra, hogy továbbra is le van zárva a budai alsórakpart, a Margit és a Rákóczi híd között ma este 10-ig, valamint a pesti alsórakpart, a Margit és az Erzsébet hidak között.

0: Hétfő hajnalig. Le van zárva a Műegyetem rakpart, a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között ma este 10 óráig. Lezárásra számíthatnak továbbá a Szent Háromság utcában és a Tárnak utcában kedden hajnali fél ötig, valamint holnap délig a Lánchíd utcában, a Várkert rakparton, az Apród utcában, az Öntőház utcában, na meg a Váralja utcában, a Dózsa-György tér és az Attila út között. Ezen túl a BKK járatok ma szombati, holnap pedig majd a vasárnapi menetrend szerint indulnak.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

az ausztrál énekesnő Sia és a Gimme Love itt a Sláger FM-en. A hosszú hétvégén is mi játsszuk a legnagyobb slágereket. Szombat délután ejtőzés, lazítás vagy éppen kirándulás alatt is ezeket a felvételeket játsszuk. És például itt van ismételten egy olyan dal, aminek van egyébként egy maga szomorúsága, hiszen már maga a dal címe is egy abszolút negatívumot, egy búcsúzást közvetít, viszont ennek ellenére azt hiszem, hogy a dal könnyedsége okán mindenki ismeri, és együtt énekelhetjük az autóban. Charlie Puth egy másik nagy világsztárral, Selena Gomez-zal közösen készítette el ezt a felvételt. We don't talk anymore.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, a munkahelyen is.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
3: És bedobta.
4: 180. Ez kihagyhatatlan élmény.
3: Hungarian Darts Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
4: Jegyek és információk dartsevent.com. Az esemény támogatói MBH Bank, MVM és MOL.
5: Hungarian Darts Trophy. Több, mint élmény.
6: Radír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Osantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Osan akciós újságban. Irány az Osan! Spórolj okosan!
7: Kipróbálnád az egyedülálló Toyota legújabb modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Toyota oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Toyota szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Toyota Schiller. Autók szeretettel.
8: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomdatermék egy helyen. Kolornyomda.hu.
9: Peller Marian vagyok, és létrehoztam a Lélekközösség Klubot, ahol önismeret, pszichológia és spiritualitás együtt egy támogató közösségben vár. Exkluzív videós tartalmak és élő találkozók a klubban. Csatlakozz hozzám, ha készen állsz a fejlődésre. www.tagság.lélekközösség.hu.
10: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
11: Runner futár. Az én hősöm.
10: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu. Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kerülünk.
12: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel vagy a recept mögött álló szerzővel.
10: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
12: Velem, Mautner Zsófival.
13: Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
10: Minden vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében.
13: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
10: Ez a Sláger FM.
1: A reklám után.
10: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Megújul a fővárosi agglomeráció egyik legfontosabb vasútvonala. A maximális büntetést kapta az iváncsai akkumulátorgyár. Letartóztattak egy élettársát bántalmazó férfit. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Megújul a fővárosi agglomeráció egyik legfontosabb vasútvonala, a Budapest-Fót-Veresegyház őrbottyán Vác vasút, írta Facebook oldalán szombaton a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként az uniós kohéziós alapból 174 milliárd forint értékben 2030-ra korszerű elővárosi vonal jöhet létre gyorsabb és sűrűbben közlekedő vonatokkal, akadálymentes peronokkal. Úgy fogalmazott, a veresegyházi vonal fejlesztését nem szabad tovább halasztani, hiszen ezekről a településekről is egyre többen ingáznak a fővárosba, többségük autóval, növelve ezzel a forgalmi dugókat, a légszennyezést és a parkolási gondokat. Kirívó munkavédelmi szabálytalanságokat találtak az iváncsai akkumulátorgyárban, amely ezért a jogszabályok által megengedett maximális 100 millió forintos bírságot kapott, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A megyei kormányhivatal megállapította, hogy az akkumulátorgyárat üzemeltető cég nem végezte el a kötelező éves levegőszennyezettségi mérést. A legutolsó rendelkezésre álló mérés a rákkeltő hatású nikkel tekintetében határérték túllépést mutatott ki, amelyet a szükséges megelőző intézkedések meghozatalakor nem vettek figyelembe. A hatóság azt is megállapította, hogy a szennyeződés tovább terjedésének megakadályozása nem volt megfelelő. A kerékpárok zárrendszeréhez kapcsolódó szoftver frissítést kapott a MOL Bubi flotta, hogy a helyi adatokat pontosabban kezeljék a bringák, közölte a BKK. Megnőtt az olyan esetek száma, amikor az alkalmazásban megjelenő pozíció nem egyezett a kerékpár tényleges helyével. A tájékoztatás szerint a frissítés jelenleg is zajlik, naponta újabb budapesti kerékpárok kapják meg az új szoftvert. A flotta több mint 90%-án már telepítették. Az alkalmazásban megjelent egy új fejlesztés is, amely azokat a helyzeteket kezeli, amikor a kerékpár valójában az állomáson található, a rendszer azonban pontatlan helyadat miatt máshová helyezi a térképen. Hátralévő életünk egyik leghűvösebb nyarát szenvedjük el éppen, csak közösen új szemlélettel lehet felkészíteni Budapestet az új helyzetre, írta a főpolgármester szakmai vizsgálatok adataira hivatkozva Facebook oldalán. Karácsony Gergely közölte, hogy minden felhasznált szimuláció, minden vizsgált forgatókönyv a város minden pontján melegedést jelez. A század közepére évente 2-4 hét többlet trópusi éjszakával kell számolni. Ez azt jelenti, hogy a ma még rendkívülinek tekintett hőség rendszeres nyári üzemállapottá válik. Az elrendelt megelőző távolságtartás ellenére többször bántalmazta volt élettársát egy 34 éves budapesti férfi, ezért az ügyészség indítványára a bíróság elrendelte a letartóztatását, közölte a fővárosi főügyészség. Azt írták, hogy a kapcsolati erőszak mellett zaklatással, garázdasággal és könnyű testi sértéssel is gyanúsított férfi júniusban többször bántalmazta élettársát, ezért a bíróság a sértett kérésére már korábban megelőző távolságtartást rendelt el a férfival szemben. A gyanúsított ugyanakkor a végzés szabályait többször is megsértette, fenyegető üzeneteket írt a nőnek, illetve augusztusban a sértettet a munkahelyén, majd az utcán is bántalmazta. Vasárnap a felhősebb tájakon a felhőzet szakadozik, gomolyosodik, ezt követően általában napos idő várható, többnyire kevés gomoly felhővel, de a Dunántúlon maradhatnak felhősebb körzetek is. A hőmérséklet csúcsértéke 24 és 30 fok között várható.
15: Hozom a közlekedési híreket, jó utat kívánok! Az M5-ösön Budapest felé közvetlenül az M0-ás csomópontja előtt a 23-as kilométernél egy baleset miatt kell lassítani, ott legyenek körültekintőbbek. Az erős forgalom miatt lassabb lehet a haladás az M1-esen Budapest és Tatabánya között, a terelésben. A Győr felé vezető oldalon telítettek a sávok, szakaszosan torlódik a forgalom. A budai alsórakpart továbbra is le van zárva a Margit híd és a Rákóczi híd között ma este 8 óráig. A pesti alsórakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között hétfő hajnalig tartják zárva. Le van zárva a Műegyetem rakpart, a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között ma este 10-ig. Lezárásra számíthatnak a Szent Háromság utcában és a Tárnok utcában, kedden hajnali fél 5-ig, vasárnap délig pedig a Lánchíd utcában, a Várkert rakparton, az Apród utcában, az Öntőház utcában, továbbá a Váralja utcában, a Dózsa-György tér és az Attila út között. Ezen túlmenőleg fontos tudni, hogy a József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé új kerékpáros és parkolósávot alakítottak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
15: 4 óra elmúlt, jó pihenést kívánok a hosszú hétvége harmadik napján, lazítunk, erről szól a mai nap Karakas Balázs a stúdióban, és mindjárt egy különleges holnapi programot is hozok, leginkább a jazz rajongóknak, előtte pedig szólnak a legnagyobb slágerek. Bruno Mars-on indítunk, I Just Might.
0: A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a slágerek.

Van nem is olyan rég Budapesten koncertező Szamba és az Andres egy kellemes nyárias szombat délutánon, amikor a Sláger FM-et hallgatják. Naptárilag, ha nézzük, az utolsó előtti nyári szombat délután, azért, hogyha így nézzük, akkor már mindenképpen érezzük, hogy tétje van a dolognak, hogy mi kikapcsolódjunk és jól érezzük magunkat. Erre pedig kiváló lehetőséget kínál egyébként a Magyar Jazz napja, jazz ünnepe a Zeneházában holnap. Az egész napos vasárnapi programsorozat a magyar jazz műfaja előtt tiszteleg, ingyenes szabadtéri koncertekkel és beltéri előadásokkal. A Magyar Jazz Szövetség és a Magyar Zeneháza közös rendezésében. A szabadtéri színpadon fellép a Debrecen Dixieland Jazz Band, a Barabás Lőrinc Quartet, a Hodek Trio, a Coltrane League Jesse, az estet pedig Gájer Bálint és zenekara zárja majd. Holnap délután 2 órától kezdődnek majd a programok a szabadtéri színpadon. Jó szórakozást kívánok hozzá, mivel mással, mint egy játékos dallal a 80-as évekből. Bilősen szólít fel, hogy kifelé az álmaiból is pattanjunk be inkább az autójába. Get out of my dreams, get into my car!

0: Kellemes country popos hangzás, Amy McDonald és a This is the Life egy kellemesen meleg augusztusi délutánon, amikor a Sláger FM-et hallgatják. Jó utat, hogyha valamelyre kirándul a család, jó pihit, ha csak otthon vannak és élvezik ezt a csodaszép napot. Mellé Elton John és Britney érkezik, 2022-ben hozták össze ezt a dalt, Britney 6 év után ezzel a zenével tért vissza. A dal Elton Tiny Dancer klasszikusát gondolja újra a modern, táncolható pop környezetben. Nagyon-nagyon nagy kedvenc lett. Hold it closer, azonnal előtte nézzük, milyen időjárás várható a fővárosban. Ma délután kitart ez a 26-7 fok környéki csúcsérték, egyelőre ezt dobta a meteorológia, szerintem ez egészen kellemes. Holnap összességében kevés felhőre, sok napsütésre van kilátás a fővárosban, de a nap első felében azért lehetnek felhők az égen, de nem ez lesz a valószínű. Számottevő csapadék nem várható. A hajnal 18 fokkal indul, a napközben 26-27 fokkal tetőzik majd. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, időnként megjelenhetnek kisebb felhők felettünk, de ezekből csapadék nem várható. Az északi-északnyugati szél viszont sok felé élénk lehet majd aznap. Jó utat, mondom a friss közlekedési híreket. Ugye, ahogy ezt tudjuk, le van zárva a budai alsórakpart a Margit és a Rákóczi hídak között, ma este 10-ig számítsanak erre, holnap már ott lehet autózni, de a pesti alsórakpart a Margit és az Erzsébet híd között hétfő hajnalig lesz lezárva. Le van zárva a Műegyetem rakpart is, a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között, ez ma este 10 óráig aktuális. Lezárásra számíthatnak továbbá a Szent Háromság utcában és a Tárnok utcában, kedden hajnali fél ötig, illetve holnap délig a Lánchíd utcában, a Várkert rakparton, az Apród utcában, az Öntőház utcában, na meg a Váralja utcában a Dózsa-György tér és az Attila út között. Számoljanak még arra, hogy rendezvényt tartanak ma az MVM Domban este 8 és 10 óra között, előtte és utána a Könyves Kálmán körút Üllői út csomópont környékén a szokottnál erősebb lehet majd a forgalom. A Soroksári úton kifelé a Kopány utca után lezárták a buszsávot a burkolatjavítása miatt. Egyirányosították a 3. kerületi Ürömi utat befelé a Szentendrei útnál a távhővezeték javítási munkálatai miatt. A Mátyás Király útján is megváltozott a forgalmi rend. Jó utat kívánok!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítás.

Rengetegen hallgatják manapság ezt a dalt, szerintem nagyon könnyed és szerethető. Olivia Dean-től a So Easy to Fall in Love, itt nálunk a Sláger FM-en, az idei nyár egyik könnyed zenéje. Köszönöm, hogy együtt töltjük ezt a mai napot is, egy augusztusi hosszú hétvégét. Sokszor úgy érezzük, vagy legalábbis mindig ez van a köztudatban, hogy úgy az augusztus 20-ai hosszú hétvége az már a nyár lezárásának tekinthető. Sokan így vannak vele, lélekben legalábbis biztosan. Azért is mondom, hogy érdemes még egy picit kirándulni, akár a környéken, akár a Balcsira elugrani. 25 fokos a víz, tökéletesen lehet ott úszkálni. Mondjuk kitartás kell hozzá, hogy találjunk olyan helyet, ahol van olyan a vízmélység, hogy ez sikerüljön, de azt hiszem, hogy elég kitartóak vagyunk, akkor mindenre van lehetőség. Például arra is, hogy jó zenéket hallgassunk, ehhez pedig nem kell más tenni, mint a rádiót hangosítani. Hiszen a Van Halen a 70-es évek végétől a 80-as évek egyik meghatározó amerikai rockzenekara lett. Eddie Van Halen látványos gitárjátéka, David Lee Roth színpadi energiája az MTV korszakhoz tökéletesen passzolt. Ez a dal 5 hétig vezette az amerikai Billboard 600-ot. Itt a Jump! Yeah.

0: műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival odatérünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
1: A 125. ünnepi tanévét indító budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskolarádiót szervezett és műsort készített.
0: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
1: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont. www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda. www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One, a csomagszállító. www.expressone.hu.
2: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
3: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
4: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
5: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Color Nyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkartoncsomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomda termék egy helyen. Colornyomda.hu.
6: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például az 500 g-os kokárdás sertésmájas 34%-kal olcsóbban most csak 395 forint. Mindig Aldi.
7: Sürgős esetben miért várna a kiszállításra? A Patika 24 kedvező árai már Újpesten is elérhetők azonnali átvétellel. Rendeljen a diszkontpatikák.hu oldalon, és vegye át akár most!
8: Jött egy üzenet, meghallgatom!
9: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőiknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöske és szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
10: Pölöskei, a családi szörp.
11: És bedobta!
12: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
11: Hungarian Darts Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
12: Jegyek és információk dartsevent.com. Az esemény támogatói MBA Bank, MVM és MOL.
11: Hungarian Darts Trophy, több mint élmény!
13: Ülj újra iskolapadba, a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk! Jelentkezz a pok.suli.com. Vagy keres minket személyesen Gyöngyösön a Barátok tere 3 szám alatt a Mátrai Művelődési Központban, Budapesten a Károly körút 3/A szám alatt az Asztóriánál, vagy Szigethalmon a Városi Szabadidő Központban.
14: Chocolate Brown Solarium a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
0: Gypsy Kings élőben a plázson. Augusztus 29-én koronázd meg a nyarat Siófokon a hamisítatlan latin ritmusokkal. Bamboleo, Volare, Jobi Joba és a Gypsy Kings legendás lágerei egy felejthetetlen nyári estén. Gypsy Kings by Diego Bayardo. Augusztus 29, Siófok, plázs. Jegyek a plázsiófok.hu-n. A reklám után. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
15: Jól halad a munka a Paksi Duna szakaszon. Hétfőn érkezik az iskolakezdési támogatás első részlete. A terrorizmus támogató demonstrációk betiltását követelték civilek Budapesten. Molnár Róbert vagyok. A A munka jól halad, így az elsüllyesztett márkákat ki lehet vonni, és a kövek szúrását segíthetik majd, közölte a honvédelmi miniszter a paksi atomerőmű működése érdekében végzett munkálatok kapcsán. Ruszin Szendi Romulus a bejegyzéshez csatolt videófelvételen a jelenleg is építés alatt álló kövekből épített vízimű tárgyalva elmondta, a munka folyamatos és jól halad, így az elsüllyesztett bárkákat kivonhatják. A honvédelmi miniszter közölte, hogy csak a bal parton eddig körülbelül 2500 köbméter követ építettek be, még ennek a többszörösét a jobb parton. A bal parton 194 métert haladtak a katonák, és a másik oldalon is folyamatosan megy a munka, csak ott sokkal nehezebb, mert mélyebb a víz, ismertette. Magyar Péter miniszterelnök korábban a helyszínről élőben bejelentkezve jelentette be, hogy elkezdik ütemezetten visszakapcsolni a jelenleg nem működő blokkokat az atomerőműben, és jövő csütörtök péntekre teljes kapacitással működhet a létesítmény azoknak a munkálatoknak köszönhetően, amelyek révén emelkedett a vízszint a turbinák hűtését szolgáló vízkivételi műnél. Augusztus 24-én hétfőn érkezik az iskolakezdési támogatás első 50 ezer forintos részlete. Továbbá a szeptemberi családi pótlékot is ezen a napon fizetik ki, közölte a Szociális és Családügyi Miniszter Facebook oldalán. Kátai Német Vilmos azt írta, a kormány így több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskolakezdésben. A rászorulóknak segítséget nyújtó iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november 30-áig kapják meg a családok, olyan utalvány formájában, amelyet a gyermek iskoláztatására tudnak fordítani, közölte. A Karmelitába a tűzijáték megtekintésére gyermekvédelmi intézményekből meghívott fiatalokkal való találkozását tartja az idei augusztus 20-ai legemlékezetesebb eseménynek a miniszterelnök. Magyar Péter pénteki Facebook bejegyzésében úgy fogalmazott, egyszerre volt szívfacsaró és felemelő látni ezeket a nehéz sorsú, de mosolygós fiatalokat, akik pontosan ott várták piknikezve a nemzeti ünnep fénypontját, ahol tavaly még az őket cserben hagyó, magukat érinthetetlennek képzelő hatalmasok dorvézoltak. A hosszú, emlékezetes és szívet melengető nemzeti ünnep főbb eseményeinek felsorolását követően azt írta, hogy számára a nap legemlékezetesebb könyvfakasztó része mégis az volt, hogy a tűzijáték előtti fél órában meglátogatta a gyermekvédelemből érkező 160 gyermeket, akik idén a Karmelita palota teraszáról nézhették az esti programot. A terrorizmus támogató demonstrációk betiltását követelték civilek, zsidó szervezetek képviselői és aktivisták a Zsámbék-medencei Zsidó Hétközség Egyesület szervezésében Budapesten a Dohány utcai zsinagóga előtt megtartott demonstráción. A tüntetők az ellen tiltakoztak, hogy a Magyarországon élő palesztinok közössége szolidaritási demonstrációt tartott palesztin foglyok, kiemelten a Gázában fogva tartott orvos, Hussam Abu Safia mellett a fővárosi Fővám téren. Az ellentüntetés résztvevői szerint ugyanis az orvos valójában egy számos izraeli civil haláláért felelős terrorista, a Hamas terrorszervezet magasrangú tagja, ezredese. Vasárnap összességében kevés felhőre, sok napsütésre van kilátás, de a nap első felében nyugaton és északnyugaton több felhő lehet az égen. Számottevő csapadék nem várható. Az északi északnyugati szelet több felé kísérhetik élénk széllökések. Hajnalra 11 és 20 fok közé hűl a levegő. A legmelegebb órákban 25-32 fokot mutathatnak a hőmérők.
16: Jó utat kívánok a közlekedési információkért is a Sláger FM-et érdemes hallgatni. Az autópályákon több helyen szakaszon vannak útfelújítások, forgalmi korlátozások, a terelésekben akár szűkített sávokon és sebességkorlátozás mellett kell közlekedni. Az M1-esen például a Győr felé vezető oldalon elég hosszú szakaszon Bicske és Bábolna csomópont között az erős forgalom miatt jelenleg is lassabb haladásra számíthatnak. Ráadásul a Szárliget csomópont és Tatabánya között a 49-es kilométernél a külső sávon megállt egy műszaki hibás turistabusz. Egy sávra szűkült pályaszakaszon ott már 3-4 kilométeres torlódás alakult ki. Budapesten fontos tudni, hogy az egyes villamos helyett a Lehel utca, Róbert Károly körút és Zugló vasútállomás között pótlóbusz közlekedik áramellátási hiba miatt. Továbbra is zárva a budai alsórakpart, a Margit és a Rákóczi hidak között este 10-ig, valamint a pesti alsórakpart, a Margit és az Erzsébet híd között hétfő hajnalig. Le van zárva a Műegyetem rakpart, a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között ma este 10 óráig. A BKK járatok ma szombati, holnap pedig majd a vasárnapi menetrend szerint közlekednek.
17: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
18: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
16: múlt. Hello a stúdióban továbbra is Karakas Balázs. Nem sokára kalandozunk a budapesti program lehetőségek között, de még előtte itt van Dua Lipa, akinek a karrierje még azelőtt indult, hogy világsztár lett volna. A feldolgozásokat töltött fel az internetre, még nem csak felkapták. Tőle jön a Dance the Night.

maga kis különleges melankóliájával szerintem csodás volt ez a dal, pláne anno a 80-as évek közepén. Branski Beat és a Small Town Boy itt a Sláger FM-en. És mindjárt hozzuk az idei foci VB himnuszát, amit Shakira és Borna Boy készített el. Na de előtte mondom a legizgalmasabb programokat. Képzeljék el, a magyar-amerikai kapcsolatok több évszázados történetét mutatja be az amerikai álom, magyarok az Egyesült Államokban, 1776-2026 című kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban. A tárlat személyes történeteken és tárgyakon keresztül idézi fel a magyar kivándorlók életét, valamint tudósok, művészek és filmesek amerikai sikereit. A kiállításon Gábor Zsazsa koktélruhája és egy Terminátor szobor is látható. A múzeumkerti tablókiállítás pedig az amerikai hatások magyarországi megjelenését mutatja be. Jó szórakozást kívánok hozzá, hogyha kedvet kaptak volna. Ez vár minket egészen november 1-jéig. A szórakozás pedig itt a folytatásban, hiszen már Shakira érkezik hozzánk, Burna Boy-jal közösen, és az idei foci VB himnuszát hozzák. Die, die!

0: One and Meow.
1: Egy korai Christina Aguilera dal, a Genie in the Battle. Szép hétvégét, itt a Sláger FM, mindjárt Billie Eilish-sal. A dal egy olyan erős érzelmi kötődésről mesél, amelyben az ember élete végéig a másikkal maradna. Legalábbis ezt mondják a kritikusok és elemzők. Mindeközben a hatalmas slágerré vált, a Billboard 600 slágerlista második helyéig jutott. Billie Eilish-tól azonnal jön a Birds of a Feather, előtte viszont nézzük, milyen idő várható. Holnap összesség

0: Ben kevés felhőre, sok napsütésre van kilátásunk a fővárosban, számottevő csapadék nem várható. Az északi-északnyugati szelet több felé kísérhetik majd élénk széllökések. Hajnalra 18 fokig hűl le a levegő a fővárosban, napközben pedig akár 26-27 fokot is mérhetünk. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, az időnként megjelenő kisebb felhőkből csapadék nem valószínű. Az északnyugati-északnyugati szél sokfelé megélénkülhet. A hétfő is már hoz némi frissességet, aznap hajnal 17 fokkal kezdődik a nap Budapesten. És most a közlekedési híreket is mondjuk a Sláger FM-en. Még este 10-ig le van zárva a budai alsórakpart a Margit és a Rákóczi híd között, és a pesti alsórakpart a Margit híd és az Erzsébet híd között utóbbi hétfő hajnalig. Le van zárva a Műegyetem rakpart a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között ma este 10-ig. Lezárásra számíthatnak a Szent Háromság utcában és a Tárnok utcában kedden hajnali fél 5-ig, holnap délig pedig a Lánchíd utcában, a Várkert rakparton, az Apród utcában, az Öntőház utcában, továbbá a Váralja utcában, a Dózsa-György tér és az Attila út között. Fontos, hogy ma az MVM Dómban rendezvényt tartanak este 8 és 10 óra között, ezért előtte és utána a Könyves Kálmán körút, Üllői út csomópont környékén a Szokottnál is erősebb lehet a forgalom. Ezen túlmenőleg a 16-os autóbusz nem közlekedik keddig, a terelt útvonalon most a 216-os autóbusz sűrűbben jár. A 16A és a 116-os busz vasárnapig nem jár a Bécsi kaputér és a Dísztér között, hétfőn és kedden pedig nem jár majd a Szent Háromság tér és a Dísztér között. Máig a 107-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Szent Gellért tér Műegyetem és a Petőfi híd Budai híd fő megállót az Infopark Budapart felé.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

A legnagyobb slágerek változatosan. A Sláger FM-en. A Sláger FM-en.

az úriember, akinek már a megjelenése is valami eszméletlenül varázslatos, hát még ha énekel is egyet. The Weeknd és a Dancing in the Flames itt nálunk a Sláger FM-en. Hamarosan 6 óra lesz, nem sokára a slágerlistának adom át a stúdiót. Érkezik Kovács Áron és Kisó a legjobb zenékkel és persze a legizgalmasabb sztorikkal. Én már a búcsúzom egy nem sokármilyen dallal. Miles Smith érkezik hozzánk a következőkben. Az ember, aki a Stargazing-nel 2 éve robbant be igazán, és már előtte a TikTokon gyorsulgatott azért az ő pályafutása. Mindjárt érkezik a Nice to Meet You, előtte pedig még a Solwave dalával köszönöm meg a figyelmet. Jön a Valaki mondta, Karakas Balázs kicsekkol, holnap délben ismételten találkozhatunk.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One.
1: Express One. A csomagszállító.
0: www.expressone.hu.
2: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
3: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
4: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
5: Radír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Auchantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Auchan akciós újságban. Irány az Auchan! Spórolj okosan!
6: Gypsy Kings élőben a plázson. Augusztus 29-én koronázd meg a nyarat Siófokon a hamisítatlan latin ritmusokkal. Bamboleo, Volare, Jobi Joba és a Gypsy Kings legendás lágerei egy felejthetetlen nyári estén. Gypsy Kings by Diego Bayardo. Augusztus 29, Siófok, plázs. Jegyek a plázs.

0: A részletekért kattints a meleget.hu per játék oldalra.
1: Sürgős esetben miért várna a kiszállításra? A Patika 24 kedvező árai már Újpesten is elérhetők azonnali átvétellel. Rendeljen a diszkontpatikák.hu oldalon, és vegye át akár most!
2: Hiszünk a különlegesben. Manzetti. Az öltönyök házában várja önt a modern elegancia. Az ország egyik legnagyobb öltöny választéka. Helyben igazítással. Öltönyök háza.
3: És bedobta!
4: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
3: Hungarian Darts Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
4: Jegyek és információk dartsevent.com. Az esemény támogatói MBA Bank, MVM és MOL.
5: Hungarian Darts Trophy, több mint élmény!
6: Schlager FM.
7: A reklám után.
6: A legfrissebb információk, hírek a Schlager FM-en.
8: Javul a vízhelyzet Paksnál, visszakapcsolhatják a leállított turbinákat, eladják a bezárt postahivatalokat Budapesten is, meglett a lopott Mercedes és a menekülő tolvaj. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Javul a vízhelyzet Paksnál, rövidesen elkezdhetik a leállított turbinák visszakapcsolását. Egyértelmű vízszint emelkedés indult a Duna magyarországi szakaszának középső és felső részein, így Paksnál pénteken délelőtre már 4 cm-rel magasabban állt a folyó, mint az utóbbi napok mélypontját jelentő szerdai, mínusz 131 cm, derül ki az Országos Vízügyi Főigazgatóság honlapjának adataiból. A folyón feljebb Dunaföldvárnál 2 nap alatt szintén 4 cm-es volt a javulás, Dunaújvárosnál 3, Budapestnél viszont már 24, Komáromnál pedig 44 cm-rel magasabb a vízszint, mint szerdán. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, hogy vasárnaptól elkezdhetik visszakapcsolni Paks leállított turbináit, a jövő hét második felére pedig ismét teljes 2000 megawattos kapacitással működhet a paksi atomerőmű. A Magyar Posta összesen 21 korábbi postahivatali ingatlanát készül értékesíteni 16 magyar településen. A listán Budapest mellett több vármegyeszékhely és nagyobb vidéki város is szerepel. Az épületek elárverezése azt jelenti, hogy az érintett posták hagyományos formában történő újranyitására már alig marad esély. A posta bezárások nagyobb hulláma 2022. novemberében kezdődött. Akkor költségcsökkentésre hivatkozva 210 település 366 postájának működését függesztették fel. A központi statisztikai hivatal adatai szerint 2021-ben még 2430 saját üzemeltetésű postai szolgáltatóhely működött Magyarországon. Ez a szám 2022-re 1890-re csökkent, 2025-ben pedig már csak 1213 közvetlenül a Magyar Posta által működtetett helyszínt tartottak nyilván. Összefüggő kerékpárút hálózat jöhet létre Győrtől Budapestig, közölte közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid bejegyzése szerint ennek részeként most egy Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig tartó közvetlen kerékpárutat alakítanak ki az Eurovelo 6 hálózat keretében. A szlovák-magyar határ mentén több szakaszon már épült ki kerékpáros infrastruktúra, azonban összefüggő korszerű hálózat még nem jött létre. A mostani tervek ennek az állapotnak véget vetnek, írta megjegyezve, az Integrált Közlekedés Fejlesztési Operatív Program Plus által biztosított 2,8 milliárd forintos forrás felhasználásával új nyomvonallal tervezik kiváltani az Esztergom és Tát közötti balesetveszélyes szakaszt. Alkalom szülte a tolvajt, de hamar le is kapcsolták, adta hírül a polisz.hu. Az eset még augusztus 6-án történt, amikor Budapesten egy kőbányai benzinkúton egy férfi úgy állt meg, hogy benne hagyta az indítókulcsot a Mercedesében. Az esetet egy 32 éves férfi is kifigyelte és jelezte 23 éves társának, hogy szabaddá vált a préda. Nem gondolkodtak sokáig, a fiatalabb férfi már be is ült a gépjármű volánja mögé, később pedig felvette a társát. A tulajdonos pedig hűlt helyét találta a kocsinak. Másnap délelőtt a rendőrök Szolnokon figyeltek fel az akkor már rendszám nélkül közlekedő Mercedesre. Intézkedni akartak a gépkocsi vezetőjével szemben, de ő ahelyett, hogy engedelmeskedett volna, inkább az árokba hajtott. Ezután futásnak eredt, de hiába, mert egyiküket sikeresen elfogták. Társát pár órával később a helyi egyenruhások fogták el.
9: Vasárnap a felhősebb tájakon a felhőzet szakadozik, gomolyosodik, ezt követően általában napos idő várható, többnyire kevés gomoly felhővel, de a Dunántúlon maradhatnak felhősebb körzetek is. A hőmérséklet csúcsértéke 24 és 30 fok között várható. Lezárták a budai alsó rakpartot a Margit híd és a Rákóczi híd között ma 22 óráig, valamint a pesti alsó rakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között hétfőn hajnalig. Szintén lezárták a Műegyetem rakpartot a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között ma este 10-ig. Lezárásra számítsanak a Szent Háromság utcában és a Tárnok utcában is kedden hajnali fél 5-ig, illetve vasárnap 12 óráig a Lánchíd utcában, a Bárkert rakparton, az Apród utcában, az Öntőház utcában, továbbá a Várhajó utcában, a Dózsa-György tér és az Attila út között. A József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé új kerékpáros és parkolósávot alakítanak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Várhatóan vasárnaptól a Baross utcában irányonként csak egy sáv lesz járható a Mária utca és a Kisfaludi utca között. Rendezvényt tartanak az MVM Dómban ma 20 órától 22 óráig, ezért előtte és utána a Könyves Kálmán körút, Üllői út csomópont környékén a szokottnál erősebb forgalomra számítsanak. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak magukra és a többi közlekedőre is.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. És most... indul az Opel Valli slágerlista. Slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
10: Na hello Los Angeles! Ez itt a hivatalos slágerlista, végre normális hőmérsékletben a kereskedelmi rádió közösítési alapján összesítése, ezt a szót kerestem, és ez a 2026-os év 34. adása.
11: Jó!
10: Itt van Orsi, a múltból az dalokat, a hétszárja pedig 31 gyertyát fújhat el a szülinapi tortáján, már ha ez még divat egyébként arra felé. Egy énekesnő, de a mozivásznon is feltűnt, ugyanis szerepelt 2023-as Barbie filmben.
11: De jó,
10: Sellő Barbie-ként tűnt fel benne, úgyhogy esetleg, ha valaki látta volna, hogy egy bedobott kukacra rábukik, az jól látta.
12: Tiltakozom!
10: Már elnézés, de miért ne lehetne kipecázni egy Sellőt?
12: Bírónő, kérem!
10: Igaz, hogy egy lambót kéne bedobni a horog végén, de mindegy. Na, indul az Opel Valli slágerlista, Yves Alice Cooper, na, álmodik a nyomorult Axel Cooper, Shaggy, nem, Shanghai, és Denery Dance. Dönöré dance.
11: Csak nem.
10: Gondolom, ez az. Új belépő, úgyhogy meghallgatjuk, köszönjetek, fiúk.
11: Hú, a pancser.
10: A 40.

0: 38. David Guetta és a Baby Don't Hurt Me. Baby Don't Hurt Me, jaj, de fú, diszkópatkányok a 39. helyet, az Imagine Dragons és a Bones. Érditek, kicsit összevontam. Na mindegy, Orsi jön, csinál valami rendet, úgy látszik, hogy a hideget sem bírom.
1: Visszapillantó.
2: 65. születésnapját ünnepli Debbie Peterson, a The Bangles dobosa. Ő a fiatalabbik Peterson nővér, hiszen a zenekart nővérével, Vickyvel alapította, aki 2 évvel idősebb nála. A Bangles feloszlása után szóló karrierrel és egy duóval is próbálkozott, de az igazi sikereket továbbra is a legendás lány együttessel érte el. Férnél van, 2 gyermek édesanyja. Most pedig jön a The Bangles egyik legnagyobb slágere, az 1985-ös Walk Like an Egyptian.

0: The Bengals, Walk Like an Egyptian. Sétálj úgy, mint az egyiptomiak. Tehát ilyen, legyél ilyen furcsán kétdimenziós. Ez Karasláger volt. Édes Istenem. Na, jöjjön némi info a hét szárjától. Korábban modellként dolgozott, háromszoros Grammy díjas, édesapja zenei stílusa nagy hatással volt rá, és az öltözködése is, gondolom.
1: Hogy érted ezt?
0: A fater egyébként az Oda nevű koszovói rock együttes énekese és gitárosa volt, az Oda ne rohanjak című fesztiválon tűntek fel. Ó, megszólalt a szóvic alert. Na mindegy, 5 évesen énekelni kezdett, Nelly Furtado és Pink volt rá nagy hatással.
1: Nagyszerű.
0: Meg a fater öltözködése, de mindegy, cellózni is tanult, de úgy érezte, hogy ez a melló a cellóval nem neki való, mert hogy kicsi, túl kicsi volt a nagy cellóhoz.
1: Miért?
0: Hát meg tudom érteni egyébként, egy kis nő egy ekkora hangszerrel a lába között.
2: Tiltakozom!
0: Miért a csellót hova teszik?
2: Mit tudjam én?
0: Na ugye, hogy ugye? Csak szegénynek angos párgába kellett menni, olyan picike volt. Na, inkább beszéljünk a Drakuláról, jó, ha már az én véremet is szívja a kisasszony. Tame Impala, a 37.

0: Benson Boone és a Beautiful Things az 35. Mark Ronson és a Nothing Breaks Like a Heart a 36. Egyébként a Smiley Cyrus-szal követte el, de mindegy, úgyis hallottátok. Jöjjön Orsi egy kis visszapillantással.
1: Visszapillantó.
2: 42 éveset Alizé, a francia pop egyik legismertebb előadója. A világ a 2000-es évek elején ismerte meg a Muello Lita című slágerével, amely több országban is listavezető lett. Bár nemzetközi áttörését ez az egy dal hozta meg, Franciaországban azóta is népszerű előadó. Érdekesség, hogy Olly Merson a Dear Darling francia változatát is felénekelte. Most pedig következzen a dal, amellyel egy csapásra világhírű lett, Muello Lita.

0: Alizé, Moly Lolita, köszönjük szépen! Folytatódik közben a hivatalos magyar slágerlista a Kereskedelmi Rádió közösítése alapján, különös tekintettel a Sláger FM-re, ahol dolgozom, húzom az igát, melózok.
1: Persze, persze.
0: Nyomják bele a fejemet a melótengerbe. Na elárulom, hogy ki a hét sztárja. Dua Lipa! Éves. Londonban született, de koszovói albán származású, ezt már egy párszor megbeszéltük. A szülei 92-ben a Szarajevói ostrom alatt menekültként Londonba költöztek. Dua Lipa akkor 11 éves volt, aztán amikor kikiáltották Szarajevó függetlenségét, hazaköltöztek. Akkor hát kiáltottak ki, hogy Londonig elhallatszott, és akkor így gondolt, menjünk haza, nem! De albán az anyanyelve, 2 évvel idősebb gyerekekkel járt iskolába, aztán, mert hogy ugye hát vissza kellett illeszkedni a brit iskola rendszerből.
2: Pontosan.
0: Emiatt gondolom mindenkit hülyének nézett, pedig hát csak ugye előnyben volt a nyugati oktatási rendszer miatt.
1: Igen.
0: Mindig is világszinten ismert énekesnő akart lenni, de sikerült.
1: Igen.
0: Tudta, hogy ezt Koszovóból nem fogja tudni elérni, így 15 évesen visszaköltözött Londonba. Kiáltották a függetlenséget, ő meg bekiáltotta, hogy akkor talán mégis London. Dua Lipával innen folytatjuk, Imán Bek és Buy Your Belly Dance-ja pedig a 34.

0: ist az Only Girl, a 32-en fel, támad Farukko és Pepasz ismét a listán a 33-on. Ors jön, pillancs vissza!
1: Visszapillantó!
2: A napokban ünnepli 37. születésnapját Zentai Márk. Gyerekkora óta zenél, énekelni tanult, később zongorázott és fuvolázott is. A legtöbben a Megasztár 3. évadából ismerhetik, de országos ismertséget az SOS Szerelem című film főcímdala hozott számára. Ez a Ments meg szerelem 2007-ből.

0: és a Mencs meg szerelem. Hát ahol a szerelem ment meg, ott már tényleg nagy a baj.
1: Pontosan.
0: Ahogy Brad Pittnél is, mert őszintén bevallotta, hogy 7 év teljes józanság után ismét elkezdett alkoholt fogyasztani.
2: Hú, apadja!
0: 7 évig bírta. 7 év Tibet. Persze azt mondja, hogy csak nagyon szigorú keretek között engedt meg magának néhány pohár bort.
3: Ugyanaz.
0: Mert megtapasztalta, hogy a korlátlan ivás továbbra sem tesz jót neki, de ez nem úgy van, hogy ilyenkor, aki belekóstol, úgyis visszaesik.
4: Talán hol van?
0: Idő kérdése? Van erről véleményednek?
5: Nem mindegy.
0: A legjobbat kérdeztem. Pitt arról is beszélt, hogy Angelina Jolie-val való szakítása után az anonim alkoholistákhoz járt, és Bradley Cooper támogatása is sokat segített neki.
1: Aha.
0: Az interjú legmegrázóbb részeként felidézte, hogy rövid időszakban a családi problémák olyan méret aszították, hogy öngyilkossági gondolatok is megfordultak a f***ben.
4: De jó ég.
0: Azt azonban nem árult el pontosan, hogy mely családi konfliktusokra gondol, csak annyit mondott, hogy családi ügyek. Na hát ezt nem csodálom, de azért valahogy családi ügyekben, meg válás körül, meg nem tudom, először mindig a gyilkossági gondolatok vannak az ember fejében, az aztán jön csak az öngyilkossági. De jó, hogy egyiket se tette meg. Gyermekeivel az elmúlt években nagyon megromlott a kapcsolata, többük már a Pitt vezeték nevet sem használja.
2: Ó, szegény bolond.
0: És férfi társaim most egyemberként ordítanak föl, hogy félre lett nevelve, az asszonyi befolyás. És egyébként lehet, hogy igazuk van, de egyáltalán nem biztos. Ki tudja ezt?
6: Elnézést tőlem kérdezi?
0: Majd megnézzünk a Netflixen egy dokumentumfilmet, és azt sem mond majd semmit. Na mindegy, Miley Cyrus meg a Flowers visszatért, szegény Brad Pitt virágokkal már nem megy sehova. Mi viszont a 31-ig mindenképpen. Mm.

0: Cyrus és a Flowers. Köszönjük szépen, itt a vége az órának, szünet, hírek, időjárás, közlekedés. Hamarosan folytatjuk az Opel Valli slágerlistát, de bemegyek a szaunába, mert annyira hiányoznak az elmúlt hetek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Jól halad a munka Paksnál, közölte a honvédelmi miniszter. Palesztin párti tüntetés és ellentüntetés is zajlott Budapesten. Sok dolguk volt a mentőknek augusztus 20-án. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. A munka jól halad, így az elsüllyesztett bárkákat ki lehet vonni, és a kövek szúrását segíthetik majd, közölte a honvédelmi miniszter a paksi atomerőmű működése érdekében végzett munkálatok kapcsán Facebook oldalán. Ruszin Szendi Romulus a bejegyzéshez csatolt videófelvételen a jelenleg is építés alatt álló, kövekből épített vízi műtárgyon állva azt mondta, a munka folyamatos és jól halad, így az elsüllyesztett bárkákat kivonhatják. Felhívta a figyelmet arra, hogy az a műszaki építmény, amit a jobb és a bal parton eddig sikerült elkészíteni, már jobban duzzasztja vissza a Dunát, mint a bárkák, amelyek ma már nincsenek úgy megsüllyesztve, mint korábban. Palesztin párti szolidaritási tüntetés zajlott pénteken délután Budapesten a Fővám téren, a Magyarországon élő palesztinok közössége szervezésében. Az eseményen néhány tucat tüntető vett részt jelentős rendőri biztosítás mellett. A megmozdulás résztvevői a palesztin foglyok kiemelten a 2024-ben letartóztatott, és az izraeli hatóságok által azóta Gázában fogva tartott gyermekorvos kórházigazgató Hussam Abi Safia kiszabadítása mellett szálltak síkra. A felszólalók között volt több Magyarország élő palesztin, de magyar zenész és orvos is. A palesztin zászlókkal érkező tüntetők szabadságot követeltek Palesztinának, és valódi békét szorgalmaztak a Közel-Keleten. Közben a terrorizmus támogató demonstrációk betiltását követelték civilek, zsidó szervezetek képviselői és aktivisták a Zsámbék-medence Zsidó Hitközség Egyesület szervezésében Budapesten, a Dohány utcai zsinagóga előtt megtartott demonstráción. Az ellentüntetés résztvevői szerint az orvos valójában egy számos izraeli civil haláláért felelős terrorista, a Hamas terrorszervezet magasrangú tagja, ezredese. A Balaton után Budapestet is elérte az a szörnyű hagyomány, hogy gázolajjal mérgezik a fákat. A Balaton környékén ezt a módszert általában ott alkalmazzák a tulajdonosok, ahol egy-egy fa már akkorára nőtt, hogy eltakarja a kilátást a túra. Idén már legalább három budapesti gázolajos famérgezésről is hallott a Telex. A legutóbbi nemrégiben történt a 11. kerületi ütköző soron, ahol az önkormányzat július végén kapott bejelentést arról, hogy megmérgeztek egy közterületen álló 50 év körüli hársfát. A helyszínre Kreitler Sas Máté, a kerület környezetvédelméért felelős alpolgármester, és Junkhaus Rajmund független képviselő ment ki, és azt látták, hogy a fa törzsén közvetlenül az elágazás felett két nagy ágat megfúrtak, gumicsövet vezettek bele, és azon keresztül gázolajat öntöttek a fa törzsébe. A fát azóta sebkezelésben részesítették, és heti háromszor bőséges öntözést kap. A mentők az augusztus 20-ai fővárosi ünnepi rendezvényen az esti órákig 224 esetben nyújtottak segítséget, ezek közül 67 beteget kellett kórházba vinni. A felerősödött széllökésekkel összefüggésben sérülés nem fordult elő, közölte az országos mentőszolgálat. Mint írták, idén is komplex mentési terv alapján hajtották végre az augusztus 20-ai tömegrendezvények egészségügyi biztosítását. A mentőegységek a fővárosi tűzijáték idején a Duna pesti és budai oldalán összesen 56 gondosan kiválasztott pontra települtek, tették hozzá. Vasárnap összességében kevés felhőre, sok napsütésre van kilátás, de a nap első felében nyugaton és északnyugaton több felhő lehet az égen. Számottevő csapadék nem várható. Az északi, északnyugati szelet több felé kísérhetik élénk széllökések. A legmelegebb órákban 25-32 fokot mutathatnak a hőmérők. Lezárták a budai alsórakpartot a Margit híd és a Rákóczi híd között ma 22 óráig, valamint a pesti alsórakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között hétfőn hajnalig. Szintén lezárták a Műegyetem rakpartot a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellér tér között ma este 10-ig. Lezárásra számítsanak a Szent Háromság utcában és a Tárnok utcában és kedden hajnali fél 5-ig, illetve vasárnap 12 óráig a Lánchíd utcában, a Bárkert rakparton, az Apród utcában, az Öntőház utcában, továbbá a Gerahajó utcában a Dózsa-György tér és az Attila út között. A József-körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé új kerékpáros és parkolósávot alakítanak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Várhatóan vasárnaptól a Baross utcában irányonként csak egy sáv lesz járható a Mária utca és a Kisfaludi utca között. Rendezvényt tartanak az MVM Dómban ma 20 órától 22 óráig, ezért előtte és utána a Könyves Kálmán körút Üllői út csomópont környékén a szokottnál erősebb forgalomra számítsanak. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak magukra és a többi közlekedőre is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, minden nemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. Folytatódik a szombati visszaszámlálás, itt a Sláger FM-en. Minden, amit szeretünk.
0: Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádió összesítése alapján. Kicsit hadarok, de nem baj.
3: De igen.
0: Ugye, hogy fel se tűnt senkinek? Orsi a múltból az alokat, a hét szárja pedig a szülinapos Dua Lipa. 31 már a kisliba. 31 a Dua Lipa.
4: Befejezted?
0: Folytatjuk az operbali slágerlistát. Cameron Dell, ez az Öleld meg magad. Tedd magad boldoggá.
5: Nézd ránk.
0: A 30.

0: Adam James, Gorgon City, Nathan Foolproof, javíztatét a 28-dik, régen hallottuk. Sigala Giacomni, Ilian Kidon, Riptide-ja pedig a 21-edikről leesett a 29-dikre, ezt azért hallgatgatjuk így hétről hétre. Na de ez semmi ahhoz képest, hogy Orsi jön valami régi dallal.
1: Visszapillantó.
2: 46 éves lett Vanessa Carlton, amerikai énekesnő, dalszerző, zongorista. Gyerekkorában a klasszikus zene és a balett volt a két legnagyobb szenvedélye, később azonban az éneklés felé fordult. 2002-ben jelent meg bemutatkozó albuma, azóta összesen 6 stúdiólemezt adott ki. Legismertebb dala a Thousand Miles, amelyet már az első néhány hang után szinte mindenki felismer. Következze most ez az örökzöld sláger. Make

0: Vanessa Carlton és a Thousand Miles. Köszönjük szépen! Ez itt még mindig az Opelvaldi slágerlista, ahol a hét sztárja Dua Lipa! Hogy fizetni tudja a lakbért, ugye mondtam, hogy Szarajevó háború, elment Londonba, aztán kikiáltották, hogy rendben vagyunk. Ő meg hazakiáltotta magát, de rájött, hogy ott nem tud világsztár lenni, tehát visszament Londonba. És fizetnie kellett a lakbért. Csak hogy nem tudta, mert 16 éves volt, hogy tudta volna.
1: Meséld el, halljuk.
0: Eladóként dolgozott, pincérnőként és hostessként 16 évesen.
1: Na.
0: Aztán modellkedni kezdett, mert gondolom valaki szólt neki, hogy jaj, te csinos vagy pincérnőcském, hozd nekem két sört, meg mutass egy kis... Na, innen viszont rájött, hogy azért a modellkedés lehet, hogy érdekes lehet. Modellkarrierje során egy ügynökség arra kért, hogy fogyjon le néhány kilót, hogy a kifutón is szerepelesen. Erre azonban nem volt hajlandó, mert számára a modellkedés csak azért volt fontos, hogy kapcsolatokat szerezzen a zenei karrierje beindításnál.
2: Nem mond semmit.
0: Értem. Tehát, hogy nem az volt a lényeg, hogy ő lefogjon és kimenjen a kifutóra, hanem hogy ne fogjon le és befusson a befutóra. Tétre, meg helyre. Hát igen. Világos. Én valahogy értem, hogy mire gondolt. Nem akárkinek akartam mutogatni magát, hanem azoknak, akik a zenekarrierét beindítják.
3: Pontosan.
0: Ismerjük.
4: Tiltakozom.
0: Csak tessék. Teddy Swims is on the door a 27.

0: 25. kinyó a One Republic és a Chasing Paradise, David Guetta és a One Republic I Don't Wanna Wait-je pedig a 26. Köszönjük szépen! Nos kérem, Orsi újra kap egy lehetőséget, hogy régi dalokat lenyomjon a tópunkon.
1: Visszapillantó.
2: 68 éves lett Belinda Carlisle, aki a Go Go's énekesnőjeként lett világsztár, majd sikeres szóló karriert épített. 8 stúdióalbumot adott ki, és olyan slágerekkel írta be magát a popzene történetébe, mint a Circle in the Sand, a La Luna, vagy a Heaven is a Place on Earth. Ez utóbbi következik most a sláger.

Linda Carlisle is a Heaven is a Place on Earth. Köszönjük szépen! Ezzel szemben a hét sztárja továbbra is Dua Lipa! Addig modellkedett, hogy énekesnői szerepet kapott a 2013-as X-Faktor egyik televíziós reklámjában. Tehát nem a versenyben, egy reklámban. Így sikerült megismerkedni egy producerrel, aki annak idején a One Direction-nel és Ed Sheeran-nel dolgozott. És hogy nem, gyerekek, elképesztő, nem tudom, van-e ötletetek, hogy

0: fordulatott ez elő.
1: Fogalmam sincs, fingom nincs róla.
0: Felajánlott neki egy lemezszerződést az úriember.
1: Na hát, ez gyönyörű.
0: Aztán nem fogadta el. Mert hogy az volt a fontosabb számára, hogy megtalálja az egyedi stílusát és az egyedi hangzását.
2: Üves!
0: A producer pedig valami egészen más egyedi dolgot akart letolni a torkán.
2: Tiltakozom!
0: Na jó, most már unom. Mi nem szépítjük az életet itt a Sláger listában, kérem szépen. 2015-ben Dua Lipa első albumán kezdett el dolgozni a Warner Bros. Recordsnál. A Be The One egész Európában, majd a világ többi táján is hatalmas sikert ért el, és ez az egyetlen dal a lemezen, amit nem Dua Lipa írt. Amin azért végül is csak el kéne gondolkoznia, nem?
1: Soha!
0: Megírsz egy egész albumot, plusz egy dalt, amit nem te, abból lesz a világ siker.
1: Oh.
0: Jó, hát lehet, hogy a közönség volt rossz. 24 Felix Jenő és Sushi Walk With Me-e. Tessék, már játsszuk is.

0: Ed Sheeran a kamerával a 22. Lady Gaga pedig a Halottak táncával a 23. Orsi pedig jön valamit, és fú, látom a tekintetében, hogy valami most fog rajtam bosszút állni. Valamiért, amit nem is tudok, hogy elrontottam.
1: Visszapillantó.
2: A mai adásban 2004-es lágerlistáról válogatok magyar kedvenceket, minden órában egyet hozok. A 24. helyen a Groove House, ha újra látom című slágere szerepelt. A dal 2004 egyik meghatározó hazai rádió sikere volt, és a mai napig igazi nosztalgia bomba. Jöjjön Judy és Zsolti, vagyis a Groove House.

0: Faust, ha újra látom, köszönjük szépen, én ha újra hallom, akkor vagyok így ezzel, de folytassuk az Opel Wallis legerlistát egy kis bulvárral.
1: Okay.
0: Sokat emlegetem a Netflixet, nem véletlenül, hát az életünknek abszolút most már szerves része, de súlyos biztonsági botrányba keveredtek. A Los Angeles irodájukból, Los Angeles, hello, eltűnt egy merev lemez, amelyen Nicolas Cage még be nem mutatott filmje, a Fordul is rajta volt.
1: Előfordul.
0: A producerek állítása szerint az adathordozót kizárólag egy zárt körű belső vetítésre adták át a Netflixnek, és utána törölni kellett volna ezt a filmet. Na, Istenem, ez a...
2: Hát küldök egy képet, aztán törölt ki.
0: Persze, küld csak, azonnal törlöm.
1: Jól érzi magát?
0: Na, ha ilyet hallotok, akkor tudjátok, ez sose lesz így, hogy Netflix miért dölt be ennek, azt nem tudom. Szóval mielőtt ellopták volna merev leveszt, nem törölték, mint ahogy megígérték. A készítők most 105 millió dollárra perlik a streaming céget, mert szerintük a kiszivárgás veszélye súlyosan ronthatja a film nemzetközi értékesítési lehetőségeit. Meg különben is elég jó kis lambókat lehet venni abból a 105 millió dollárból. De a Netflix visszautasítja a felelősséget, és arra hivatkozik, hogy a kapott merevlemez eleve nem felelt meg az iparági, titkosítási és biztonsági szabályoknak.
3: Mi van?
0: Ez olyan, hogy kéred a csajtól a fotót, hogy majd kitörlöd, majd átküldi, és azt mondod, hogy jó, hát ez a fotó eleve nem volt olyan, hogy le kellett volna törölnöm. Hát ez micsoda hülyeség? Most megbeszéltetek, vagy nem?
1: Nem tudom.
0: Attól, mert egy merevlemez nem felel meg egy iparági szabálynak, attól még nem kell letörölni?
2: Nem.
0: Ha már megígérted? Na, a 45 millió dollárból készült második világháborús kémdrámában Cage mellett Michael Sheen, Ben Kingsley és Matthew Good is szerepel, és valakik már szerintem nézik is.
1: Igaz.
0: Na, mi viszont hallgassuk Ed Sheerant, ez az Azt hiszem, és a 21.

0: Holnap 18 órakor jön a hét 20 legnagyobb slágere. Opel Valli slágerlista a Sláger FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kelünk.
1: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel, vagy a recept mögött álló szerzővel.
0: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
1: Velem, Mautner Zsófival.
2: Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
0: Minden vasárnap reggel 8-kor, a Sláger hétvégében.
2: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
3: Ülj újra iskolapadba, a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk! Jelentkezz a puk.suli.hu-n, vagy keresd minket személyesen Gyöngyösön a Barátok tere 3 szám alatt a Mátrai Művelődési Központban, Budapesten a Károly körút 3/A szám alatt az Asztóriánál, vagy Szigethalmon a Városi Szabadidő Központban.

0: Radír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Auchantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Auchan akciós újságban. Irány az Auchan! Spórolj okosan!
1: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás. A hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
2: Sürgős esetben miért várna a kiszállításra? A Patika 24 kedvező árai már Újpesten is elérhetők azonnali átvétellel. Rendeljen a diszkontpatikák.hu oldalon, és vegye át akár most!
3: Ne vesződj az otthoni mosás maratonnal! Gyere a Laundro önkiszolgáló mosodába, ahol akár 20 kg ruhát moshatsz és száríthatsz egyszerre, akár egy órán belül. Professzionális gépek, prémium bőrbarát mosószerek, kulturált környezet. Ha most Laundro kártyát vásárolsz, 5000 forint ajándékfeltöltést kapsz. Laundro. Gyorsabb, jobb, olcsóbb. Keresd minket a Váci és a Dunakeszi Tescóban, valamint Dunajvárosban az Interspárban.
4: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
5: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
4: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
6: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
7: Sláger FM. Sláger FM.
8: A reklám után.
7: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
9: Újraindul a termelés a Paksi 3-as blokkban, a tervezetnél gyorsabban haladó Dunai fenék küszöb építése. Készül a kormányzati előterjesztés a planetárium jövőjéről. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. A paksi építkezésnek és a Dunai vízszint emelkedésének köszönhetően a tervezetnél korábban újraindul a termelés a 3-as blokkban, írta Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán. Azt már szerdán bejelentette, hogy nem kell lekapcsolni a paksi atomerőmű jelenleg működő két turbináját, mert a várt szint fölött marad a vízszint. Akkor azt mondta, hogy az eddig felépült fenékküszöbnek és a bárkáknak köszönhetően 15 centit nőtt a víz. Az elmúlt hetek forrósága, illetve a kialakult rekordalacsony vízállás miatt a hónap elején majdnem teljesen kellett állítani az atomerőművet, mert a működéséhez szükséges hűtővizet a rendszer már alig-alig tudta kivenni a Dunából. Teljes leállás végül nem volt, egy turbinát működésben tudtak tartani, augusztus 10-től pedig újra kettő turbina termel. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter a Facebookon közzétett szombati gyors jelentésében arról számolt be, hogy a tervezetnél gyorsabban halad a Dunai fenék küszöb építése, és emelkedik a vízszint. A bárkákból minden vizet kiszivattyúztak, a süllyesztésük befejeződött. Most a szivattyúkat bontják, ennek befejezéséig a bárkák az eredeti horgonyzási helyükön maradnak. Utána tervezetten beállnak a jobb parton a fenék küszöb építésébe, hiszen a vízhozam és a már megépített fenék küszöb biztosítja a vízszintet az atomerőmű biztonságos működéséhez, írta. Ruszin Szendi Romulus szerint a folyó bal partján már 231 méteren elkészültek a munkálatok, és elérték a korábban bedobott betonkockákat. Mint írta, eddig 3900 köbméter követ építettek be, ennek a tömege összesen 6200 tonna. Hozzátette, hogy a fenék küszöb építéséhez szükséges folyamatos kőellátás biztosított. A főváros vízellátása a szélsőségesen forró nyári napokon is stabil marad, ám a városi átlag mögött már komoly területi különbségek rajzolódnak ki. Karácsony Gergely főpolgármester szerint a következő nagy kérdés az lesz, hogy Budapest képes-e időben félkészíteni az előregedett hálózatát és visszaszorítani a pazarló csúcsfogyasztást. Talán most tanuljuk meg, hogy a víz nem adottság, hanem örökség. Nem azért kaptuk, hogy elpazaroljuk, hanem hogy továbbadjuk, írt a Facebook oldalán Karácsony Gergely Budapest főpolgármestere. Az idei nyár alaposan próbára tette Budapest és a környező települések vízellátását. Budapest ivóvízellátása mindeközben végig stabil maradt, az ivóvíz minősége pedig változatlanul kifogástalan, érte a városvezető hozzátéve. Ez önmagában jó hír. De legalább ennyire fontos, hogy olyan helyzetben szereztek valós tapasztalatokat a vízellátó rendszer működéséről, amelyre korábban nem volt példa. Készül a kormányzati előterjesztés a 2017 óta bezárt budapesti planetárium jövőjéről, közölte szombaton Facebook oldalán a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán közösségi oldalán azt írta, hogy a közlekedési és beruházási minisztérium és a tudományos és technológiai minisztérium munkatársaival közösen dolgoznak az előterjesztésen. A javaslat véglegesítése előtt azonban még több szakmai, műszaki és pénzügyi kérdést is tisztázni kell. A tárcavezető szerint három fejlesztési irányt vizsgálnak. Az első szerint a planetárium az épület rendbetétele a meglevő vetítő javítása után már 2027-ben ideiglenesen kinyitna. Vasárnap összességében kevés felhőre, sok napsütésre van kilátás, de a nap első felében nyugaton és északnyugaton több felhő lehet az égen. Számottevő csapadék nem várható. Az északi északnyugati szelet többfelé kísérhetik élénk széllökések. A legmelegebb órákban 25-32 fokot mutathatnak a hőmérők.
10: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: És most indul a Sláger

0: Sláger DJ, a Sláger FM-en, a lemezjátszóknál pedig köszönt mindenkit, de Náksi Attila. Jönnek a legnagyobb táncolós muzsikák a 90-es évektől egészen a közelmúltig, magyar felvételek, külföldiek egyaránt, úgy, ahogy nagyon-nagyon szeretjük és megszoktuk, minden hétvégén itt a Sláger DJ-ben, a Sláger FM-en. Indul a szombat este. Nagyszerű szórakozást kívánok mindenkinek!
1: Időutazás a 90-es évek és a 2000-es évek legelejének partijaira. A lemezjátszóknál Náksi Attilával. Náksi Attilával. Sláger DJ. Klub hangulat. Most.

Ez a Sláger DJ.

Lassan véget ér az első óra, de senki ne csüggedjen, hiszen a hírek után megy tovább a Sláger DJ. A lemezjátszóknál Náksi Attila, és várok vissza mindenkit a 90-es évektől a 2000-es évek elején át a közelmúltig tartó legjobb zenékkel.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Újraindul a termelés a Paksi 3-as blokkban, a tervezetnél gyorsabban halad a Dunai fenékküszöb építése. Készül a kormányzati előterjesztés a planetárium jövőjéről. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. A Paksi építkezésnek és a Dunai vízszint emelkedésének köszönhetően a tervezetnél korábban újraindul a termelés a 3-as blokkban, írta Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán. Azt már szerdán bejelentette, hogy nem kell lekapcsolni a Paksi atomerőmű jelenleg működő két turbináját, mert a várt szint fölött marad a vízszint. Akkor azt mondta, hogy az eddig felépült fenékküszöbnek és a bárkáknak köszönhetően 15 centit nőtt a víz. Az elmúlt hetek forrósága, illetve a kialakult rekordalacsony vízállás miatt a hónap elején majdnem teljesen kellett állítani az atomerőművet, mert a működéséhez szükséges hűtővizet a rendszer már alig-alig tudta kivenni a Dunából. Teljes leállás végül nem volt, egy turbinát működésben tudtak tartani, augusztus 10-től pedig újra kettő turbina termel. Ruszin Szenni Romulus honvédelmi miniszter a Facebookon közzétett szombati gyors jelentésében arról számolt be, hogy a tervezetnél gyorsabban halad a Dunai fenékküszöb építése, és emelkedik a vízszint. A bárkákból minden vizet kiszivattyúztak, a süllyesztésük befejeződött. Most a szivattyúkat bontják, ennek befejezéséig a bárkák az eredeti horgonyzási helyükön maradnak. Utána tervezetten beállnak a jobb parton a fenékküszöb építésébe, hiszen a vízhozam és a már megépített fenékküszöb biztosítja a vízszintet az atomerőmű biztonságos működéséhez, írta. Ruszin Szenni Romulus szerint a folyó bal partján már 231 méteren elkészültek a munkálatok, és elérték a korábban bedobott betonkockákat. Mint írta, eddig 3900 köbméter követ építettek be, ennek a tömege összesen 6200 tonna. Hozzátette, hogy a fenékküszöb építéséhez szükséges folyamatos kőellátás biztosított. A főváros vízellátása a szélsőségesen forró nyári napokon is stabil marad, ám a városi átlag mögött már komoly területi különbségek rajzolódnak ki. Karácsony Gergely főpolgármester szerint a következő nagy kérdés az lesz, hogy Budapest képes-e időben félkészíteni az előregedett hálózatát és visszaszorítani a pazarló csúcsfogyasztást. Talán most tanuljuk meg, hogy a víz nem adottság, hanem örökség. Nem azért kaptuk, hogy elpazaroljuk, hanem hogy továbbadjuk, írta a Facebook oldalán Karácsony Gergely Budapest főpolgármestere. Az idei nyár alaposan próbára tette Budapest és a környező települések vízellátását. Budapest ivóvízellátása mindeközben végig stabil maradt, az ivóvíz minősége pedig változatlanul kifogástalan, írta a városvezető hozzátéve. Ez önmagában jó hír. De legalább ennyire fontos, hogy olyan helyzetben szereztek valós tapasztalatokat a vízellátó rendszer működéséről, amelyre korábban nem volt példa. Készül a kormányzati előterjesztés a 2017 óta bezárt budapesti planetárium jövőjéről, közölte szombaton Facebook oldalán a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán közösségi oldalán azt írta, hogy a közlekedési és beruházási minisztérium és a tudományos és technológiai minisztérium munkatársaival közösen dolgoznak az előterjesztésen. A javaslat véglegesítése előtt azonban még több szakmai, műszaki és pénzügyi kérdést is tisztázni kell. A tárcavezető szerint három fejlesztési irányt vizsgálnak. Az első szerint a planetárium az épület rendbetétele a meglevő vetítő javítása után már 2027-ben ideiglenesen kinyitna. Vasárnap összességében kevés felhőre, sok napsütésre van kilátás, de a nap első felében nyugaton és északnyugaton több felhő lehet az égen. Számottevő csapadék nem várható. Az északi, északnyugati szelet többfelé kísérhetik élénk széllökések. A legmelegebb órákban 25-32 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul a Sláger DJ.
3: Kezdődik a második óra, ez a Sláger DJ itt a Sláger FM-en, a lemezjátszóknál továbbra is Náksi Attila, és hozom a 90-es évek, a 2000-es évek elejének és a közelmúltnak a legnagyobb táncoló zenéit. Nagyszerű szórakozást kívánok minden kedves hallgatónknak!
0: Időutazás a 90-es évek és a 2000-es évek legelejének partijaira. Minden szombaton a lemezjátszóknál Náksi Attilával. Náksi Attilával. Sláger DJ. Klub hangulat. Most.

0: Ez a Sláger DJ.
1: Az elmúlt két órában a Sláger FM-en a Sláger DJ pörgött, a 90-es évektől egészen a közelmúltig hoztam a legnagyszerűbb táncoló zenéket, táncbombákat vagy fesztivál himnuszokat. Minden dallam ismerős volt, és így is marad. Jövő héten újra találkozunk, pénteken jövök 8 órakor, majd szombaton is jövök 8 órakor. Úgyhogy vigyázzanak addig magukra, nagyszerű hétvégét kívánok, jó pihenést mindenkinek. Náksi Attila voltam, jó éjszakát!

0: egy helyen a legnagyobb kedvencei. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Jól halad a munka a Paksi Duna szakaszon. Hétfőn érkezik az iskolakezdési támogatás első részlete. A terrorizmus támogató demonstrációk betiltását követelték civilek Budapesten. Molnár Róbert vagyok. A munka jól halad, így az elsüllyesztett bárkákat ki lehet vonni, és a kövek szúrását segíthetik majd. Közölte a honvédelmi miniszter a paksi atomerőmű működése érdekében végzett munkálatok kapcsán. Ruszin Szendi Romulus a bejegyzéshez csatolt videófelvételen a jelenleg is építés alatt álló kövekből épített vízimű tárgyalva elmondta. A munka folyamatos és jól halad, így az elsüllyesztett bárkákat kivonhatják. A honvédelmi miniszter közölte, hogy csak a bal parton eddig körülbelül 2500 köbméter követ építettek be. Még ennek a többszörösét a jobb parton. A bal parton 194 métert haladtak a katonák, és a másik oldalon is folyamatosan megy a munka, csak ott sokkal nehezebb, mert mélyebb a víz, ismertette. Magyar Péter miniszterelnök korábban a helyszínről élőben bejelentkezve jelentette be, hogy elkezdik ütemezetten visszakapcsolni a jelenleg nem működő blokkokat az atomerőműben, és jövő csütörtök péntekre teljes kapacitással működhet a létesítmény azoknak a munkálatoknak köszönhetően, amelyek révén emelkedett a vízszint a turbinák hűtését szolgáló vízkivételi műnél. Augusztus 24-én hétfőn érkezik az iskolakezdési támogatás első 50 000 forintos részlete. Továbbá a szeptemberi családi pótlékot is ezen a napon fizetik ki, közölte a Szociális és Családügyi Miniszter Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos azt írta, a kormány így több mint 400 000 gyermek családjának segít az iskolakezdésben. A rászorulóknak segítséget nyújtó iskolakezdési támogatás második 50 000 forintos részletét november 30-áig kapják meg a családok, olyan utalvány formájában, amelyet a gyermek iskoláztatására tudnak fordítani, közölte. A Karmelitába a tűzijáték megtekintésére gyermekvédelmi intézményekből meghívott fiatalokkal való találkozását tartja az idei augusztus 20-ai legemlékezetesebb eseménynek a miniszterelnök. Magyar Péter pénteki Facebook bejegyzésében úgy fogalmazott, egyszerre volt szívfacsaró és felemelő látni ezeket a nehéz sorsú, de mosolygós fiatalokat, akik pontosan ott várták piknikezve a nemzeti ünnep fénypontját, ahol tavaly még az őket cserben hagyó, magukat érinthetetlennek képzelő hatalmasok dorvézoltak. A hosszú, emlékezetes és szívet melengető nemzeti ünnep főbb eseményeinek felsorolását követően azt írta, hogy számára a nap legemlékezetesebb könyvfakasztó része mégis az volt, hogy a tűzijáték előtti fél órában meglátogatta a gyermekvédelemből érkező 160 gyermeket, akik idén a Karmelita palota teraszáról nézhették az esti programot. A terrorizmus támogató demonstrációk betiltását követelték civilek, zsidó szervezetek képviselői és aktivisták a Zsámbék-medencei Zsidó Hétközség Egyesület szervezésében Budapesten a Dohány utcai zsinagóga előtt megtartott demonstráción. A tüntetők az ellen tiltakoztak, hogy a Magyarországon élő palesztinok közössége szolidaritási demonstrációt tartott palesztin foglyok, kiemelten a Gázában fogva tartott orvos, Hussam Abu Safia mellett a fővárosi Fővám téren. Az ellentüntetés résztvevői szerint ugyanis az orvos valójában egy számos izraeli civil haláláért felelős terrorista, a Hamas terrorszervezet magasrangú tagja, ezredese. Vasárnap összességében kevés felhőre, sok napsütésre van kilátás, de a nap első felében nyugaton és északnyugaton több felhő lehet az égen. Számottevő csapadék nem várható. Az északi északnyugati szelet több felé kísérhetik élénk széllökések. Hajnalra 11 és 20 fok közé hűl a levegő. A legmelegebb órákban 25-32 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatos.

0: ez. A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Kedves hallgatóink, hát mondanám, hogy régi kedves barátaink érkeztek ide, még talán Eriknél mondhatom is, de hát tulajdonképpen Danival, akit Árvai Dánielnek hívnak, most találkozunk először életünkben, az éterben is először, meg az életben is, szerencsére Erikkel már találkoztunk, Kollár Péter Erikről beszélek, és mind a ketten a Monarchia Operett arcai, alapítói? Erik, tudom, hogy te ott voltál, Dani, te mióta?
2: Én egy 9 éve csatlakoztam.
1: Az nem olyan kevés, az sem. A főleg a mai világban, ahol naponta változtatnak hivatást az emberek, azért ez szép időszak. Tudom, hogy az öltöztető kollégina is már egész régóta van nálatok. Úgyhogy Szilvit innen puszíjuk most is. Mindig szoktam őt üdvözölni. Örülök nektek, hogy jöttetek. Hát annak meg még inkább örülök, hogy itt mikrofonon kívül csuda dolgokról számoltatok be, hogy mekkora sikere volt annak az Operett gálának ott a Városmajori szabadtéri színpadon, ahol állítólag egy gombostűt nem lehetett leejteni közönségileg, és a jegyeket is egymástól próbálták elkéregetni, meg megszerezni, az utolsó pillanatban csencselni. Ez a műfajnak is egy nagy visszaigazolás. És innentől tiétek a szó. Milyen a lelki állapototok? Ki kezdi?
3: Szerintem látszódik a tekintetünk.
1: Hát látom, hát olyan mosoly van, persze.
3: Dobva ettől az egésztől, de igazániból bármelyik előadásunk után bejönnénk, szerintem ugyanígy találkoznánk. Ugyanígy lenne. Tehát, hogy ugyanez lenne, hogy akkora öröm meg boldogság van bennünk, de az, hogy a Városmajorban, a szabadtéri színpadon, ez évről évre megismétlődik, persze mindig más műsorral, és ugyanezt a sikert, a boldogságot, ezt az örömöt megéljük évről évre, ez valami fantasztikus érzés.
1: Igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy mi az oka a mostani kirobbanó nagy sikernek, hát valószínűleg az, hogy évek óta ez fel lett építve. Ebben nektek meló volt, van.
3: Igen, és hát ebben azért nagyon nagy szerepe van a Városmajornak, a Benkő Nórának, aki évről évre bizalmat ad nekünk, hogy itt bemutathassuk az új műsorunkat, mert hogy ugye mi mindig januárban, sőt nem, december végén, szilveszterkor mutatjuk be az új nagy műsorunkat, igen. És azt játsszuk a következő évben végig. És akkor azt hiszem, hogy ez egy ilyen megkoronázása, legalábbis úgy éljük meg, hogy a Városmajorban, a szabadtéri színpadon ez ott az a cseresznye a habnak a tetején, amikor ezt itt Budapesten, a pesti közönségünknek eljátszhatjuk. És hát ahogy mondtad, hogy benne van az, hogy ez évről évre egyre jobban fel lett építve a jó kis műsorokkal, a jó kis előadókkal, és ezekkel a jó kis dalokkal.
2: És tudjuk azt, hogy várnak is minket, tehát visszajelzések is jönnek, hogy Újepesten újból lesztek a Városmajorban, úgyhogy mi is nagyon készülünk erre, és hát valóban katartikus a hangulatunk. Igazából, amikor elkezdődött a műsor 7 órakor, akkor már 7 óra 3 perckor szétszették a házat, és ezt annyira jó
1: tehát
2: érezni.
1: Hogy nevezik ebben a műfajban az első dalt? Itt is intro, vagy itt első dal?
3: Hát nevezzük első dalnak, de az operettekben van nyitány, tehát hogy sok olyan operett van, ahol...
1: Nálatok volt?
3: Ebben az előadásban nekünk nincs nyitány.
2: Belevágtunk.
3: Mi rögtön, ha belevágtunk.
1: Ha most már spoilerezhetünk, mi volt az első dal?
3: A Hajmási Péter.
1: Ja, hát oké.
3: Okay. És kaptam is, képzeld el egy levelet egy ismerősömtől, hogy ti a Hajmási Péterrel kezdtetek? Hát az mindig finálé egy operett műsorban. És mi évek óta csináljuk ezt, hogy nagy robbanó számokkal kezdjük mindig.
1: Jó, hogy ilyen szakmai dolgokról beszélgetünk. Én nagyon sok előadót kérdezek itt mindig. Nekem az a fejlővésem egy-egy műsor, meg koncert kapcsán, hogy mi lesz, ha van intro, akkor az intro után az első dal. Mivel robban be az előadó? Szabad-e berúgni vagy be kell-e rúgni az ajtót, vagy építkezni kell? Én hiszek ebben, amit ti követtek.
3: Én berúgom az ajtót. Én rögtön. Tehát, hogy én ebben hiszek, hogy hát és mi, ez milyen kezdjük is? Nagy, hát nagy csinadrattával is? Az egészet.
1: Na, ami miatt én nagy dolognak tartom, hogy Budapesten értétek el most ezt a fergeteges sikert, hogy azért a monarchia az mindig arról volt híres, hogy jött-ment az országban, meg a határainkon túl is.
3: Meg az egész világban.
1: Meg az, na, ezért mondom, az egész igen, világban, igen. De hogy Budapesten viszonylag keveset léptettek fel eddig. Persze megvoltak ezek a sarokpontok, az állandó helyek, de a nagy sikert az nem vidéken kaptátok meg külföldön? Mert valahogy a főváros nehezen tört be.
3: A főváros az nehezen tört be, nagyon sok akadályon kellett keresztül mennünk, hogy játszani tudjunk egyáltalán Budapesten. Szóval, hogy annyi más operett produkció volt, akik mellett ez nem valósult meg.
1: De egyébként most is van?
3: Hát most is van persze, de most már van egy olyan kialakult közönségrétegünk, akik szembe mennek ezzel a dologgal, uh-huh. És hogy ők adnak hangot ennek, hogy monarchiát, monarchiát.
1: De jó. Dani, hogy érezted magad a színpadon?
2: Nagyon jól. Tehát, hogy tényleg minden egyes előadás nagy élmény, nagy öröm. Különösen akkor, hogyha tömve vannak a sorok előttem, és újonganak, tapsolnak.
1: Na, tehát hazudik az, aki azt mondja, hogy nem érdekli, hogy mennyien vannak a nézőtéren.
2: Szerintem ez nagyon fontos, és nagyon fontos visszajelzés annak, aki a színpadon áll. Úgyhogy nagyon jól éreztem magam tényleg minden egyes megjelenésemkor. És hát öröm, vidámság, boldogság volt végig bennünk, mert szeretjük is ezt a gálát nagyon, ugye egész évben ezt játszottuk, és nem is tudom, hányadik előadás volt itt, tehát nagyon megszerettük ezeket a dalokat, ezt a csapatot, akikkel ezt felvonultattuk. Itt Budapesten 12 szólista is volt. Úgyhogy föl vonult mindenki, aki ezt idén valahol játszotta
1: velünk. Tehát a teljes monarchia ott volt?
3: Mondjuk azt, hogy igen. Aha, igen, mert hogy váltott szereposztásokban mennek,
1: igen, tudom.
3: Az előadások, de itt a Városmajorban mindig arra törekszünk, hogy mindenki jelenjen meg, mindenki meg tudja egy kicsit mutatni magát. Ez szerintem a szereplőknek is fontos, meg egy jó érzés, abszolút, hogy itthon meg tudnak.
1: Ez elképesztő energia lehet ám, amit ti kaptok a közönségtől. Amit mi, akik nem állunk színpadon fel, se nagyon nem tudjuk felfogni, hogy ez milyen stenk.
3: Én szerintem mi se tudjuk sokszor felfogni. Igen, mert hogy olyan dózisban érkezik ez a szeretet a nézőktől. Nézd meg, most is végigfutott.
1: Tényleg így van, tehát liba bőr van. Abszolút látom, ezt most a hallgatóknak közvetítem. Azt mondjátok meg, hogy ez a jó érzés, ez meddig tart ki? Tehát ti feltöltöttetek ott a nagy sikertől, de ez meddig kísér el benneteket? Tehát meddig vagytok ilyen állapotban?
3: Ja. Én tudok a következő előadásig.
1: Igen?
3: Abszolút töltekezni ebből. Igen.
1: Dani?
2: Biztos, hogy egy nagy töltés, de hogy meddig tart, ezt én erre nem tudok válaszolni.
1: Mert ismerjük a hétköznapokat, azért csak beszippant.
2: Abszolút, abszolút beszippant. Van, hogy egy jó visszagondolás, egy jó emlékezés is segít abban, hogy újból erőt merítsünk, de tényleg, hogy meddig tart, hát akár tarthat hónapokig is, de azért mindig az életnek az útjaiban van, hogy ez feledésbe merül, de azért egy visszaemlékezés, vagy például egy ilyen beszélgetés is újra visszahozhatja azokat az érzéseket.
3: És a nézőknél is így van. Tehát, hogy ezt tapasztaljuk, hogy hetek múlva is kapunk üzeneteket az előadások után, hogy ők ezt viszik magukkal.
1: Hát nem utalvalót
3: ezt az élményt. Neki. Igen, igen, igen. És hát látjuk azt az előadások végén, hogy hogyan távoznak a színháztermekből az emberek. Mert hogy nálunk úgy van megcsinálva az előadás, hogy a legvégén van egy óriási fotófalunk, ahol fotózkodhatnak velünk. Tehát még kapnak még egy plusz élményt.
1: Ti ott megjelentek.
3: Persze.
1: Aha, de jó.
3: Igen.
1: Szuper. Na, mit tapasztaltok? Párban mennek hozzátok a közönség? Hölgyek, férfiak vannak többségben? Mi a tendencia?
3: Hát ez nagyon tendencia. Jó kérdés. Szerintem párosan indulnak, és aztán utána olyan kedvet kapnak, hogy a következő előadásra már hozzák a barátaikat, már elhozzák a gyerekeiket, elhozzák a nagyszülőket. Sokszor látjuk azt, hogy a nagyszülők hozzák a fiatal unokáikat magukkal. És hogy ők is énekelnek. Szóval ez tényleg nem hülyeség, hogy ez az operett, ez bennünk van.
1: Hát nem akartam az operett országgal jönni, hogy most tényleg az vagyunk-e, vagy sem, valószínűleg igen.
3: Szerintem.
1: Nem, tehát, hogy szerintem aki azt mondja, hogy nem szereti az operettet, az valamit önmagának is hazudik.
3: Én ebben biztos vagyok.
1: Na, két énekes Bon Vivant-nak hívjuk itt, nálatok hogy nevezik?
3: Hát a Dani, ő egy Bon Vivant.
1: Igen,
3: ő a tenorista az előadásban. Ő énekli mindig a nagy, a szép áriákat, a nagy duetteket.
1: Na, ezen múlik a Bon Vivant? Na, mert ezt akartam tisztázni. Hogy
3: ezt mondja elő.
1: Dani, akkor mitől válik valaki Bon Vivant-ná? Ez csak hangról szól?
2: Ne, egyáltalán nem hangról, tehát egy jellemről, egy megjelenésről, tehát hogy
1: tényleg
2: egy
1: is.
2: Abszolút arról is. De egyébként egy magas bariton vagy tenor, tehát hogy azért az fontos, hogy a Bon Vivant az el tudja énekelni azokat az áriákat, amiket neki írtak, de nekem nem annyira szerepem az, hogy cigánykerekezzek, meg mindenféle óriási táncokat, vagy úgy
1: hát bármit csinálja, ami nem odavaló.
2: Flakkokat csináljak, ha bár a Monarchia Operettben azért a Bon Vivant-nak is meg kell mozdulnia, tehát hogy volt egy olyan szem, ahol én is föl kellett emeljek két embert és forgatni, hogy ők így a centrifugális erőtől föl emelkedjek, tehát
1: de
2: ilyet is
1: csinál... nehezedre?
2: Nem, hát ezeket azért, hogyha ki gyakoroljuk, akkor abszolút meg lehet oldani, de nem ez a jellemző, hanem az, hogy kijövök és a nagy áriákat eléneklem, vagy a nagy szerelmes duetteket a primadonnával, és mi vagyunk a hős szerelmesek, és mi csináljuk ezeket a fajta nóták, az még ugye a táncos komikus és a szubrett pedig hozza a vidám és a vicces vonalat, amitől meg mindenki röhög, a szék alá esik. Én pedig az vagyok, akihez el kell mindenkinek olvadnia.
3: Uh-huh. És ez biztos, hogy így is van, mert van egy nagyon jó barátnőnk, nevezzük Annának, aki az egyik előadás után azt mondta, hogy figyeljék, én nem hiszem el, hogy körülöttem 100 darab nyugdíjas hölgyül, és amikor a Dani megjelenik, akkor ezt hallani végig, hogy jaj. Tehát, hogy, és ez tényleg így
1: a hatás.
3: A hatás. Nem, tehát, hogy kijön ezért. Egy 2 méter magas, gyönyörű szép Bon Vivant, akkor tényleg így reagálnak a hölgyek.
1: Kell rendezni ezt az előadást?
3: Kell. Persze, hogy kell.
1: Tehát ez nem úgy van, hogy csak dalok jönnek egymás után.
3: Nem. Olyannyira nem, hogy ez a borgála, amit volt a Városmajorban, ez egy komplett történetre van építve. Uh-huh. Szóval, hogy itt elindulunk a szüretti mulatságtól kezdve, és aztán egészen végigvisszük a bornak a megszületéséig. Különböző helyeken, meg életstílusokban, életszakaszokban.
1: Ki rendezte ezt az előadást?
3: Én.
1: Na, ezért kérdeztem. Láttam egyébként a színlapon. De hogy, és akkor ennek a lélektanáról beszéljetek, hogy ti, akik ugye 9 éve egy sorsközösséget, egy szövetséget alkottok a Monarchiában, másképp rendezett Danit? Meg egy Danit is kérdezem, hogy milyen rendező az Erik? Keménykezű?
2: Ezt így egyértelműen nem lehet megválaszolni, mert ugye mindenféle arca van egy rendezőnek, tehát hogy amikor komolykodni kell, akkor komoly, amikor kemény, akkor kemény, amikor viccesen kell megközelíteni, tehát hogy nem nincs egy ilyen egy módszere a rendezőnek, de abszolút ugyanúgy vagyok én is rendezve, hogyha így ez a kérdés, mint a többiek
1: ez,
2: is.
1: Abszolút.
3: De én nem is hívom rendezőnek magamat.
1: Na de te fel is lépsz az előadásban.
3: Én táncos komikus vagyok az előadásban, és nem szeretem azt, amikor, tehát hogy olyan sok mindent csinálok a Monarchiában, és sokszor van az, hogy a menedzserünk, amikor bemutat valakinek, akkor azt mondja, hogy Kollár Péter Erik, a Monarchia Operett Színháznak a művészeti igazgatója, a jelmeztervezője, a táncos komikus, a rendező, és én ezt nem szeretem.
1: Jó, oké.
3: Okay. Szóval én amikor fent vagyok a színpadon, akkor a táncos komikus vagyok. Amikor készül egy új műsor otthon, akkor amikor megtervezem, megrajzolom a dolgokat, akkor, akkor éppen jelmeztervező vagyok, de hogy...
1: És amikor összeállítod ezt az egészet, akkor meg rendezve.
3: Hát akkor rendezve.
1: Na jó, de az, hogy te táncos komikus is vagy, tehát neked azzal a szemmel kell rendezni, nem?
3: Táncos komikus szemmel?
1: Hát a színpadi ember szemével.
3: A színpadi ember szemével, igen. Tehát, hogy én tudom, hogy mit szeretnék látni ott a színpadon, tudom azt, hogy a Dani például hogy jelenjen meg, mit csináljon a Denkviki, hogy jelenjen meg egy szubret, hogyan jelenjenek meg a különböző karakterek ebben az operett gálában, hogy mindenkinek megjelenjen a saját egyénisége, stílusa benne. Uh-huh. Persze, ezeket látom, meg tudom, és...
1: De azt is látod vissza a színpadon? Meg a darabban, a produkcióban, amikor ez elkészül, ami a te fejedben?
3: Azért nem látom vissza, mert hogy addig látom, amíg a próbateremben vagyok.
1: Oké, mert utána te is a részese vagy.
3: Viszont megvan a premier, ott már én is a színpadon vagyok, és nem látom.
2: Viszont volt idén egy olyan, hogy egy betegség miatt nem tudtál, tehát hogy nem voltál annyira rosszul, tehát ott voltál az előadáson, de nem tudtál fellépni.
3: És kívülről megnéztem.
2: Kívülről, miután megnézte, akkor utána tudott mondani olyanokat, amiket előtte nem mondott, hogy nem hát figyeljetek, most láttam kívülről, ezt így változtassuk, azt úgy változtassuk. Úgyhogy jó ez az, hogyha a rendező kintről látja, de ilyen mi esetünkben ő...
1: Nem tudom, a múltkor beszélgettünk erről, de itt olyan komoly viták vannak szakmán belül ebben a műsorban, amikor színházból jönnek alkotók, beszélgetünk róla, hogy ugye itt a próba folyamat tart, mint amely klasszikus színházban, vagy egy közszínházban 5-6 hétig. Nézzük 6 hetet, és akkor mondják itt a színészek, hogy ez nem tud összeállni a premierre. Majd az 5.-6. előadásnál összeállna. Most egy ilyen gála, mert ez egy gála, ugye, az a műfaja.
3: Igen.
1: Az hogy történik rendezésileg, meg összeállásilag?
3: Szerintem az se tud összeállni. Legalábbis abból gondolom, hogy a menedzserünk mindig azt mondja, hogy a 3. előadás után érzi azt, hogy na most a helyén
1: Akkor itt is van egy ilyen érési időszak?
2: Van érési időszak, de én úgy gondolom, hogy már az elsőben is a biztos vagyok benne, hogy ugyan azzal az energiával és ugyanazzal a
1: szenvedéllyel
2: csináljuk. Aha. Tehát, hogy nem hiszem, hogy az első előadás rosszabb lenne.
3: Nem rosszabb, én nem is azt mondtam, hogy rosszabb, csak hogy
1: másabb.
3: Hogy másabb. Tehát, hogy van egy érési ideje ennek is. Tehát, hogy ott a legelsőnél azért mindenkiben van egy plusz izgalom, ami miatt nem biztos, hogy az első előadáson jobbra lép, amikor jobbra kellett volna lépni, hanem balra lép. Persze ez a nézőnek nem fog feltűnni, de egy Szél Mari, aki a menedzserünk, és aki nézi minden egyes előadást, az pontosan tudja azt, és ő hangot is ad ennek. Szóval, hogy ő bejön rögtön a szünetben, és azt mondja, hogy Erik, figyelj, ez még nem olyan.
1: Okay. Jó, vannak akkor ilyen visszajelzéseitek.
3: Hogy ne lenne,
1: mikor persze. Mit kell finomítani.
3: Igen, de én ezt el is várom. Uh-huh. Tehát, hogy én ezt szeretem is, hogy visszakapjuk ezeket. Uh-huh. És hát szerencsére olyan őszinte emberekkel vagyunk körbevéve, meg olyan, tehát, hogy nem csak őszinték, hanem olyan szemük is van, hogy látják ezt. És ebből tudunk építkezni.
1: Ki osztja a dalokat? A rendező?
3: Én. Én találom ki a dalokat, de mindig, amikor készül egy új gála műsor, akkor én megkérdezem a szereplőket, hogy figyelj, van olyan, amit szívesen elénekelnél ebben az előadásban? És akkor persze jönnek a különböző ötletekkel, vad ötletekkel is.
1: Dani, mikor kért utoljára dalt?
2: Én mindig a legjobbakat kapom, mert hogy az összes Bon Vivant dalt nagyon szeretem egyébként, de tehát így konkrétan nem tudom, hogy kértem-e, de amit most is van
3: nem,
2: szóló,
3: nem
2: nagyon
3: volt
2: szeretem.
3: Olyan, hogy kért volna. Én hozok neki mindig ötleteket.
1: Mondjatok már, csak a hallgatók kedvéért pár Bon Vivant dalt, hogy értsük.
2: Most amik elhangoztak az előadáson, az egyik a Mi muzsikus lelkek, amiben egy hegedűvel jelenek meg a kezemben, és akkor a refrént még hegedülöm is, mert egyébként még gyerekként, hegedűsként indultam, amit most már egyáltalán nem űzök, de hogyha van egy ilyen ötlet, vagy egy ilyen plusz dolog, amit bele lehet rakni az előadásba, akkor azt belerakjuk, és azt, annak is nagyon nagy sikere volt. Nagyon szeretem azt a Bon Vivant dalt, és természetesen a Helycigány is elhangzott benne, ami egy klasszikus Bon Vivant dal, azt is nagyon szeretem, és én nem tudom, hogy volt-e valaha olyan gála, ahol azt nem énekeltem volna. Tényleg? El. Igen. Igen.
1: Egyébként csak ezt is, hogy értsük szakmailag, hogy ezt egy táncos komikus nem énekelheti el, mert nem áll neki jól.
3: Biztos, hogy elénekelheti. Tehát, hogyha megvan,
1: énekeltél például?
3: Én egyszer énekeltem ezt a dalt el életemben. Egy gála műsorban hívtak meg vendégként, és a Bon Vivant beteg volt az előadásban, és mire a műsornak elérkezett az a része, amikor ezt el kellett énekelnie, addigra már nem volt hangja, és akkor hirtelen ott szóltak, hogy meg kell menteni ezt a dolgot, és akkor én elénekeltem ezt. És az volt a vicces, hogy én nem Bon Vivant stílusban adtam elő, hanem a saját táncos komikus szerepkörömben. Aha. Tehát, hogy én sokkal nagyobb táncot csináltam ott a végénben. Tehát, hogy másabb volt. Ami nem illett ahhoz, ahogyan ezt elő kell adnia egy Bon Vivantnak. És én nem is éreztem jól magamat akkor abban. De meg kellett menteni azt az előadást.
1: És megmentetted.
3: És meg, persze.
1: Szuper. A műfajt ti mióta szeretitek? Tehát ez mennyi idősen ért el benneteket?
3: Engem gyerekként. Nekem a
1: és ez szüleim... azóta?
3: Nem. Én ebben nőttem fel, a szüleim meg a nagyszüleim mindig nézték az Interoperetnek a műsorait a tévében január 1-én. És akkor valahogy én is odaragadtam ebben az egészben, és ez úgy bennem volt. Tehát gyerekszínészként kezdtem a pályámat, de már 11 évesen énekeltem a Jaj, cicát.
1: Na, megmaradt az.
3: És az megmaradt. Az igen.
1: Hát de milyen jó, hogy ez így elér, aztán ott is marad.
3: Igen.
1: Nem teszed le, Dani, nálad?
2: Engem kicsit később ért el, ugye én hegedűsként kezdtem, szüleim zenetanárok, apukám játszott a Pécsi Szimfonikus Zenekarban, operett kevésbé volt Pécsen a színházban, mert Pécsen nagyon sokat jártam színházba is, musicaleket nagyon szerettem ott nézni, úgyhogy az operettel igazából olyan 14-5 éve kerültem egyáltalán kapcsolatba.
1: Abban meg már 9-et itt a Monarchiában.
2: Abban már 9-et itt a Monarchiában, de hát nagyon, nagyon megszerettem azt a műfajt. Ismertem, de nem ástam bele magam mélyen, úgyhogy én egy ilyen 10 pár éve ismerem, és szeretem, és éneklem, és csinálom.
1: Ha most olyannak kellene elmondanotok, vagy átadnotok a műfaj szabadságát, vidámságát, meg minden, ami jó érzését, ugye nekem kicsit egyébként kívülállóként, vagy műkedvelőként nevezzük így olyan az operet, mint egy motivációs tréning, mindig jó kedv van. Nem? Hát az operetben nincs szomorúság olyan nagyon.
3: Van azért szomorúság,
1: de az is egy sírvadigadás egy picit,
3: az,
1: nem?
3: Igen.
1: Tehát, hogy ez nem egy búval történő akármi, hanem ez egy vidám műfaj alapjáraton.
3: Legalábbis a végére biztos, hogy vidám.
1: Na,
3: lesz.
1: Ezt akartam mondani, tehát akkor ez mégiscsak egy ilyen motivációs valami. Hát így kéne élnünk, nem?
3: Igen.
1: Ahogy ott a színpadon csináljátok. De ha valaki nem ismeri a műfajt, ráadásul csak azt hallotta eddig, amiket mondtak a műfajról, mert ugye ezt már megbeszéltük párszor, hogy divat szídni a műfajt, vagy divat egy kicsit finnyáskodni a műfaj mellett, holott persze, mondom, még azok is

0: olyan felfokozott előadás születik meg, ami máshol kevésbé látott. Tehát, hogy én nem tehát érzem energia? Nálunk.
1: Tessék? Energia?
0: Abszolút energia. Uh-huh. Igen, igen. Nálunk egy ilyen előadáson mindenki 1000%-os fokon pörög, és jön az előadásba. És persze van olyan, amikor valaki lejjebb van, rosszabb hangulatban érkezik, nem olyan, de szerintem ahogy megszólal a zene, és ahogyan össze van rakva, és hogy amilyen családilag működünk, tehát uh-huh. hogy ezt tudom
1: tehát
0: működni.
1: Tehát ez egy család, a Monarchia?
0: A Monarchia az egy, okay. Az ma már egy család szerintem, igen.
1: Mióta?
0: Igen. Ez nagyon nehéz megmondani, mert több mint 15 éve működik a Monarchia, de...
1: Hát és voltak korszakok benne.
0: Voltak benne korszakok, és cserélődtek a szereplők, cserélődtek a szólisták benne, de most már az utóbbi... Hát mondjuk azt, hogy 9 év. Az utóbbi 9 évben megvannak a meghatározó tagjai a Monarchiának, és most az utóbbi években is érkeztek új, nagyon tehetséges fiatalok hozzá.
1: Igen, pont ezt kérdeztem, amíg nem éltek a mikrofonok, hogy itt volt nálam a múltkor két kolléginátok, és tudom, hogy az egyiküknek nem, mondjuk ez volt az első budapesti debütálása, ugye a Városmajorban?
0: Hát a Monarchia operetben, igen. Igen, igen, igen.
1: Szóval, hogy muzsikálnak, hogy egy picit a hegedűhöz is visszatérjünk az új tagok.
0: Szerintem zseniálisan. Jól énekelnek, jól táncolnak, jó színészek, és hát akkora energia és olyan életöröm van bennük ettől az operettől, hogy tényleg öröm nézni mindegyiküket.
1: És hogy álltok meg egyáltalán hogy képzeljük el, hogy például most mind a kettőtöket tudom, hogy Erik, te vagy az, aki összefogod ezt az egészet művészeti vezetőként, most hosszan sorolhatnám a mindenfajta művészeti tevékenységet, de hogy úgy képzeljük el, hogy csörög a telefon állandóan ilyen önjelölt színészekkel, meg akár önjelölt bombivánokkal, hogy szeretnék bekerülni
0: igen,
1: a társulatba, de ezt akár színésznőket is mondhatnék.
0: Igen, nagyon sok jelentkezést kapunk.
1: És ezzel mit kezdtek?
0: Nem nagyon tudunk mit kezdeni vele, mert hogy
1: megvan a társulat.
0: Hogy megvan a társulatunk, de mindig nyitottak vagyunk a fiatal új tehetségekre. Tehát, hogy néha-néha van olyan, hogy azt mondjuk egy jelentkezés után, egy videó, vagy egy hanganyag után, amit küldenek nekünk, hogy hoho, ebben a kislányban van valami, vagy ebben a fiatal srácban, és hogy próbáljuk ki, nézzük meg egy előadásban, uh-huh. egy kisebb előadásban, hogy hogyan
1: tehát nem lehetetlen működik. Bekerülni?
0: Nem, abszolút nem. És akkor utána elkezdjük nevelgetni.
1: Na ezt akartam, na jó, hogy te mondod, de Danit akartam kérdezni, hogy milyen a társulat befogadó hajlandósága.
2: Szerintem nagyon jó. Tehát nagyon egyébként szeretjük nagyon egymást, de abszolút nyitottak vagyunk új fiatalok felé, tehát úgy gondolom, hogy akik most idén voltak először is, hát teljesen jól bele illenek a csapatba, és egyszerűen a válaszom az, hogy befogadó a társaság, abszolút.
0: Szerintem azt akartam hozzáfűzni a Daninak a mondandójához, hogy azért is működik ez jól. Például mondok egy példát, a Denk Viki, aki nálunk a vezető primadonnája a Monarchiának, most már nagyon-nagyon sok éve. És az egyik gondolatom az volt, miközben a Dani beszélt, hogy nálunk nincs az, mint amit akár könyvekben lehetett korábban olvasni, vagy amilyen elterjedt pletyka volt, hogy a régi nagy színházakban a primadonnák megölték egymást. Uh-huh. És nálunk én nem érzem ezt, tehát hogy nincsen ez, hogy...
1: Nincs áskálódás.
0: Abszolút nincsen áskálódás, nincsen semmi. És például a Viki volt az, aki egyszer csak jött, és azt mondta, hogy figyelj, tudok egy fiatal kis lányt, aki szerintem teljesen beleillene a Monarchiába, jól énekel, jól táncol.
1: És a volt tanítványa ráadásul, nem?
0: Azt nem tudom, hogy a volt tanítványa. Azt hiszem, hogy a volt tanítványa, és elhangzott a Vikitől az a mondat, hogy és komplett bolond. És akkor innentől kezdve, mert jó értelemben, aha. És innentől kezdve azt mondtam, hogy jöhet. Uh-huh. Szóval, hogy nálunk
1: Érbolondnak lenni.
0: Abszolút érbolondnak. Okay.

0: lenni. Szuper. És hát nálunk tényleg, amit nem győzök hangsúlyozni, hogy vidámság van, röhögünk, jól érezzük magunkat. Jön egy ilyen városmajori előadás, ahol a menedzserünk palacsintát süt a társulatnak. Tehát, hogy mindenki hoz valamit, és hát jól érezzük
1: magunkat. Tehát lement az előadás, kimentetek a fotófalhoz, és akkor utána palacsintát tettetek? Vagy előtte?
0: Igen.
1: De előtte szabad enni? Bomb Iván urat kérdezem.
2: Én nem szeretek közvetlen előtte enni, de van olyan tenor, aki simán megeszik egy egész csirkét még éneklés előtt.
0: Hát, komikus is van.
2: De én egy olyan másfél órával előtte nem szeretek, utána viszont nagyon szeretek enni, úgyhogy, és nagyon szeretek, mert erről is mondtál, lemenni, oda menni az emberekhez, aha, és kicsit találkozni velük. Ez ott is nagyon nagy erőt és pozitívumot ad.
0: De rá is játszunk amúgy erre. Szóval, hogy amit mondott a Dani, hogy szeret lemenni az előadás után és találkozni a közönséggel. Nálunk például van olyan jelenet az előadásban, amikor a Bomb Ivánok lemennek a nézők közé. És
1: de várjátok, most akkor több Bomb Iván is van?
0: Van több Bomb Iván is az előadásban.
1: De mennyi van nálatok?
0: Most például 3 Bomb Iván fiú volt ebben az előadásban, aha, a Borgálában.
1: Uh-huh. És nincsen közöttetek egyáltalán semmiféle?
2: Nincsen.
1: Rivalizálás?
2: Abszolút nincs.
1: Mert ezt akartam még kérdezni pont tőled, Dani, hogy mennyi Bomb Iván van egyáltalán a szakmában? És hogy ismeritek-e egymást, milyen van-e kapcsolat? Aztán persze a táncos komikusokat is kérdezhetném.
2: Hát akik nálunk vannak, azok ismerjük, szeretjük, okay, úgyhogy velük tényleg nagyon jó a kapcsolat, és egyáltalán nincs rivalizálás. Még vannak Bomb Ivánok az országban, nem nagyon járunk össze, vagy ismerjük egymást, tudunk egymásról. Van egy-egy hely, ahol váltóként voltam egy másik Bomb Ivánnak a váltója, de teljesen más egy ilyen hely, mint a Monarchia Operett. Uh-huh. Tehát ez
1: a bázis. Gondol,
2: igen.
1: Szuper. Na mit kívánjak nektek így a végén, most már jó társaságban repül az idő. Sok ilyet?
0: Nagyon-nagyon sok ilyet. Igen.
1: Sok csillogó szempár, akkor igen, nagy baj nem lesz.
0: Ez a legfontosabb, hogy sokáig láthassuk még ezeket az örömteli szempárokat.
1: Ez mennyiszer lesz még előadva egyébként?
0: Ez a Borgála még az idén lesz Vácon és Nagykanizsán, mert hogy már ezzel körbe turnéztuk az országot. Uh-huh. És aztán utána október 24-én egy új premierünk lesz.
1: Na, ilyen hamar?
0: Igen, igen. Most egy kicsit korábban mutatjuk be, október 24-én egy Kálmán Imre gálát fogunk bemutatni, ami teljesen felüleli a teljes Kálmán életutat, és az összes darabjából a legjobb
1: számú. Ez egy hiánypótló.
0: Azt hiszem, hogy igen.
1: Te rendezed ugyanúgy?
0: Igen, na, igen, igen.
2: Akkor találkozunk majd. Siófokon, ott a Kálmán, ahol a szülővárosában.
1: Szuper, de hozzátok majd el Pestre is.
0: Ez turnézni fog utána folyamatosan az egész országban, és hát reméljük, hogy érkezik majd Budapestre.
1: Itt ilyenkor hol próbáltok egyébként? Van külön próbaterem?
0: Van külön próbatermünk, igen, igen, ahol a táncpróbáink vannak, ahol összepróbáljuk az egész előadást.
1: És külön vannak énekpróbák is, vagy egyszerre?
0: Külön is vannak, és aztán utána egyszerre
1: tehát
0: is.
1: Tehát ezek megvannak a folyamataik.
0: Persze, igen, igen, igen, igen, igen.
1: Örültem nektek.
2: Mi is
1: monarchiaoperett.hu kedves hallgatóink, és vagy meg hát gondolom az összes közösségi oldalon ott vagytok.
0: A főként azokon vagyunk ott, igen.
1: Akkor
0: igen,
1: pláne. Kollár Péter Eriket és Árvai Dánielt, vagy fordítva ABC sorrendben megyünk, de örültem nektek, hogy itt voltatok. Ahol lehet, kövessék őket, szeressék őket, azt a sok energiát, amit beletesznek imádott hivatásukba. A figyelmükkel viszonozzák, vigyázzatok magatokra.
0: Köszönjük.
1: Ezt kívánom persze a hallgatóknak is, akiktől még most csak azért nem köszönök el, mert folytatónak a legnagyobb slágerek változatosan, de egy elköszönés erejéig még vissza fogok jönni.
3: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Kollár Erich Péternek és Árvai Dánielnek nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak maguk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Javul a vízhelyzet Paksnál, visszakapcsolhatják a leállított turbinákat, eladják a bezárt postahivatalokat Budapesten is, meglett a lopott Mercedes és a menekülő tolvaj. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Javul a vízhelyzet Paksnál, rövidesen elkezdhetik a leállított turbinák visszakapcsolását. Egyértelmű vízszint emelkedés indult a Duna magyarországi szakaszának középső és felső részein, így Paksnál pénteken délelőtre már 4 cm-rel magasabban állt a folyó, mint az utóbbi napok mélypontját jelentő szerdai, mínusz 131 cm, derül ki az Országos Vízügyi Főigazgatóság honlapjának adataiból. A folyón feljebb Dunaföldvárnál 2 nap alatt szintén 4 cm-es volt a javulás, Dunaújvárosnál 3, Budapestnél viszont már 24, Komáromnál pedig 44 cm-rel magasabb a vízszint, mint szerdán. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, hogy vasárnaptól elkezdhetik visszakapcsolni Paks leállított turbináit, a jövő hét második felére pedig ismét teljes 2000 megawattos kapacitással működhet a paksi atomerőmű. A Magyar Posta összesen 21 korábbi postahivatali ingatlanát készül értékesíteni 16 magyar településen. A listán Budapest mellett több vármegyeszékhely és nagyobb vidéki város is szerepel. Az épületek elárverezése azt jelenti, hogy az érintett posták hagyományos formában történő újranyitására már alig marad esély. A posta bezárások nagyobb hulláma 2022. novemberében kezdődött. Akkor költségcsökkentésre hivatkozva 210 település 366 postájának működését függesztették fel. Központi statisztikai hivatal adatai szerint 2021-ben még 2430 saját üzemeltetésű postai szolgáltatóhely működött Magyarországon. Ez a szám 2022-re 1890-re csökkent, 2025-ben pedig már csak 1213 közvetlenül a Magyar Posta által működtetett helyszínt tartottak nyilván. Összefüggő kerékpárút hálózat jöhet létre Győrtől Budapestig, közölte közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid bejegyzése szerint ennek részeként most egy Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig tartó közvetlen kerékpárútat alakítanak ki az Eurovelo 6 hálózat keretében. A szlovák-magyar határ mentén több szakaszon már épült ki kerékpáros infrastruktúra, azonban összefüggő korszerű hálózat még nem jött létre. A mostani tervek ennek az állapotnak véget vetnek, írta megjegyezve, az Integrált Közlekedés Fejlesztési Operatív Program Plus által biztosított 2,8 milliárd forintos forrás felhasználásával új nyomvonallal tervezik kiváltani az Esztergom és Tát közötti balesetveszélyes szakaszt. Alkalom szülte a tolvajt, de hamar le is kapcsolták, adta hírül a polisz.hu. Az eset még augusztus 6-án történt, amikor Budapesten egy kőbányai benzinkúton egy férfi úgy állt meg, hogy benne hagyta az indító kulcsot a Mercedesében. Az esetet egy 32 éves férfi is kifigyelte és jelezte 23 éves társának, hogy szabaddá vált a préda. Nem gondolkodtak sokáig, a fiatalabb férfi már be is ült a gépjármű volánja mögé, később pedig felvette a társát. A tulajdonos pedig hűlt helyét találta a kocsinak. Másnap délelőtt a rendőrök Szolnokon figyeltek fel az akkor már rendszám nélkül közlekedő Mercedesre. Intézkedni akartak a gépkocsi vezetőjével szemben, de ő ahelyett, hogy engedelmeskedett volna, inkább az árokba hajtott. Ezután futásnak eredt, de hiába, mert egyiküket sikeresen elfogták. Társát pár órával később a helyi egyenruhások fogták el. Vasárnap a felhősebb tájakon a felhőzet szakadozik, gomolyosodik, ezt követően általában napos idő várható többnyire kevés gomoly felhővel, de a Dunántúlon maradhatnak felhősebb körzetek is. A hőmérséklet csúcsértéke 24 és 30 fok között várható.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Sláger.

0: ez a Sláger FM.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

Semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk. Ahogy a fesztiválokon majd elveszünk, úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel. Mosolyogva, üres.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Jól halad a munka a Paksi Duna szakaszon. Hétfőn érkezik az iskolakezdési támogatás első részlete. A terrorizmus támogató demonstrációk betiltását követelték civilek Budapesten. Molnár Róbert vagyok. A munka jól halad, így az elsüllyesztett bárkákat ki lehet vonni, és a kövek szúrását segíthetik majd. Közölte a honvédelmi miniszter a paksi atomerőmű működése érdekében végzett munkálatok kapcsán. Ruszin Szendi Romulus a bejegyzéshez csatolt videófelvételen a jelenleg is építés alatt álló kövekből épített vízimű tárgyalva elmondta. A munka folyamatos és jól halad, így az elsüllyesztett bárkákat kivonhatják. A honvédelmi miniszter közölte, hogy csak a balparton eddig körülbelül 2500 köbméter követ építettek be. Még ennek a többszörösét a jobb parton. A bal parton 194 métert haladtak a katonák, és a másik oldalon is folyamatosan megy a munka, csak ott sokkal nehezebb, mert mélyebb a víz, ismertette. Magyar Péter miniszterelnök korábban a helyszínről élőben bejelentkezve jelentette be, hogy elkezdik ütemezetten visszakapcsolni a jelenleg nem működő blokkokat az atomerőműben, és jövő csütörtök péntekre teljes kapacitással működhet a létesítmény azoknak a munkálatoknak köszönhetően, amelyek révén emelkedett a vízszint a turbinák hűtését szolgáló vízkivételi műnél. Augusztus 24-én hétfőn érkezik az iskolakezdési támogatás első 50 ezer forintos részlete. Továbbá a szeptemberi családi pótlékot is ezen a napon fizetik ki, közölte a Szociális és Családügyi Miniszter Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos azt írta, a kormány így több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskolakezdésben. A rászorulóknak segítséget nyújtó iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november 30-áig kapják meg a családok, olyan utalvány formájában, amelyet a gyermek iskoláztatására tudnak fordítani, közölte. A Karmelitába a tűzijáték megtekintésére gyermekvédelmi intézményekből meghívott fiatalokkal való találkozását tartja az idei augusztus 20-ai legemlékezetesebb eseménynek a miniszterelnök. Magyar Péter pénteki Facebook bejegyzésében úgy fogalmazott, egyszerre volt szívfacsaró és felemelő látni ezeket a nehéz sorsú, de mosolygós fiatalokat, akik pontosan ott várták piknikezve a nemzeti ünnep fénypontját, ahol tavaly még az őket cserben hagyó, magukat érinthetetlennek képzelő hatalmasok dorbézoltak. A hosszú, emlékezetes és szívet melengető nemzeti ünnep főbb eseményeinek felsorolását követően azt írta, hogy számára a nap legemlékezetesebb könyvfakasztó része mégis az volt, hogy a tűzijáték előtti fél órában meglátogatta a gyermekvédelemből érkező 160 gyermeket, akik idén a Karmelita palota teraszáról nézhették az esti programot. A terrorizmus támogató demonstrációk betiltását követelték civilek, zsidó szervezetek képviselői és aktivisták a Zsámbék-medencei Zsidó Hídközség Egyesület szervezésében Budapesten a Dohány utcai zsinagóga előtt megtartott demonstráción. A tüntetők az ellen tiltakoztak, hogy a Magyarországon élő palesztinok közössége szolidaritási demonstrációt tartott palesztin foglyok, kiemelten a Gázában fogva tartott orvos, Hussam Abu Safia mellett a fővárosi Fővám téren. Az ellentüntetés résztvevői szerint ugyanis az orvos valójában egy számos izraeli civil haláláért felelős terrorista, a Hamas terrorszervezet magasrangú tagja, ezredese. Vasárnap összességében kevés felhőre, sok napsütésre van kilátás, de a nap első felében nyugaton és északnyugaton több felhő lehet az égen. Számottevő csapadék nem várható. Az északi északnyugati szelet több felé kísérhetik élénk széllökések. Hajnalra 11 és 20 fok közé hűl a levegő. A legmelegebb órákban 25-32 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Amikor nem mentem moviba, anyuékkal ezt hallgattuk otthon. Az első Walkmanem csak előre tudott tekerni. A téli szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Slágere.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 29-én szombaton délután 16 órakor a ház körül, ja hát milyen ház körül, a Magyar Zeneháza körül, ott a Városliget szívében jön Utcazene a Szabadban címmel egy fantasztikus kezdeményezés, mert hogy a Zeneháza missziójának tartja azt, hogy adjon minden évben olyan lehetőségeket fiataloknak, amit máshol nem kapnak meg. Ezért három kategóriában hirdettek felhívást. Pályájuk elején járó feltörekvő zenészeknek és hobbi zenekaroknak, valamint utcazenészeknek, zeneiskoláknak és zenei alkotóműhelyeknek adtak és adnak lehetőséget a fellépésre, ahogy mondtam, a ház különböző pontjain. A Le a kalappal a legkötetlenebb sorozata a háznak, amelyben utcazenészekkel és az általuk játszott zenével töltik meg a ház külső környezetét, a Városliget gyönyörű parkjait. Ezúttal Újvári Flóra zenél a ház körül és a zenekertnél. Flóra nagybőgő ének szóló projektjében jazz, pop és népzenei feldolgozások, valamint saját dalok szólalnak meg. A nagybőgő és az ének letisztult, bensőséges hangzása közvetlen hangulatot teremt, és könnyedén feloldja a műfaji határokat. A dalokat haza közös lüktetés köti össze, ami minden zenében és minden emberben ott van. Ez a belső ritmus, és ez kapcsolja össze a hagyományt, a mai hangzással, a személyes történeteket, az ismerős közös élményekkel, és minden mással, a közönséggel. No, de aznap még lesz más program is. Például délelőtt 10:30-tól ugyanúgy, augusztus 29-én a Zeneházánál Gyuri emberek. Gyuri bácsi ugyanis új hangoknak új vizei nevezget, mégpedig a Gyuri emberek megszületésével. Igen ám, de van, hogy a kevesebb több, így a trióba tömörül a soktagú zenekar, jelesül a csengő-bongó hangú Cine Eszter énekel. A világ összes billentyűjét ismerő Wagner Puskás Péter pedig zongorázik, harmonikál, ami persze Eszter hangjával tökéletesen harmonizál. Úgyhogy érdemes lesz Gyuri embereket is megnézni aznap a Magyar Zeneházában.
0: Programajánlót hallottak! A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Újraindul a termelés a Paksi 3-as blokkban, a tervezetnél gyorsabban haladó Dunai fenék küszöb építése. Készül a kormányzati előterjesztés a planetárium jövőjéről. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. A paksi építkezésnek és a Dunai vízszint emelkedésének köszönhetően a tervezetnél korábban újraindul a termelés a 3-as blokkban, írt a Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán. Azt már szerdán bejelentette, hogy nem kell lekapcsolni a paksi atomerőmű jelenleg működő két turbináját, mert a várt szint fölött marad a vízszint. Akkor azt mondta, hogy az eddig felépült fenékküszöbnek és a bárkáknak köszönhetően 15 centit nőtt a víz. Az elmúlt hetek forrósága, illetve a kialakult rekordalacsony vízállás miatt a hónap elején majdnem teljesen kellett állítani az atomerőművet, mert a működéséhez szükséges hűtővizet a rendszer már alig-alig tudta kivenni a Dunából. Teljes leállás végül nem volt, egy turbinát működésben tudtak tartani, augusztus 10-től pedig újra kettő turbina termel. Ruszin Szenti Romulus honvédelmi miniszter a Facebookon közzétett szombati gyors jelentésében arról számolt be, hogy a tervezetnél gyorsabban halad a Dunai fenék küszöb építése, és emelkedik a vízszint. A bárkákból minden vizet kiszivattyúztak, a süllyesztésük befejeződött. Most a szivattyúkat bontják, ennek befejezéséig a bárkák az eredeti horgonyzási helyükön maradnak. Utána tervezetten beállnak a jobb parton a fenék küszöb építésébe, hiszen a vízhozam és a már megépített fenék küszöb biztosítja a vízszintet az atomerőmű biztonságos működéséhez, írta. Ruszin Szenti Romulus szerint a folyó bal partján már 231 méteren elkészültek a munkálatok, és elérték a korábban bedobott betonkockákat. Mint írta, eddig 3900 köbméter követ építettek be, ennek a tömege összesen 6200 tonna. Hozzátette, hogy a fenék küszöb építéséhez szükséges folyamatos kőellátás biztosított. A főváros vízellátása a szélsőségesen forró nyári napokon is stabil marad, ám a városi átlag mögött már komoly területi különbségek rajzolódnak ki. Karácsony Gergely főpolgármester szerint a következő nagy kérdés az lesz, hogy Budapest képes-e időben félkészíteni az előregedett hálózatát és visszaszorítani a pazarló csúcsfogyasztást. Talán most tanuljuk meg, hogy a víz nem adottság, hanem örökség. Nem azért kaptuk, hogy elpazaroljuk, hanem hogy továbbadjuk, írt a Facebook oldalán Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere. Az idei nyár alaposan próbára tette Budapest és a környező települések vízellátását. Budapest ivóvízellátása mindeközben végig stabil maradt, az ivóvíz minősége pedig változatlanul kifogástalan, írta a városvezető hozzátéve. Ez önmagában jó hír. De legalább ennyire fontos, hogy olyan helyzetben szereztek valós tapasztalatokat a vízellátó rendszer működéséről, amelyre korábban nem volt példa. Készül a kormányzati előterjesztés a 2017 óta bezárt budapesti planetárium jövőjéről, közölte szombaton Facebook oldalán a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán közösségi oldalán azt írta, hogy a közlekedési és beruházási minisztérium és a tudományos és technológiai minisztérium munkatársaival közösen dolgoznak az előterjesztésen. A javaslat véglegesítése előtt azonban még több szakmai, műszaki és pénzügyi kérdést is tisztázni kell. A tárcavezető szerint három fejlesztési irányt vizsgálnak. Az első szerint a planetárium az épület rendbetétele a meglevő vetítő javítása után már 2027-ben ideiglenesen kinyitna. Vasárnap összességében kevés felhőre, sok napsütésre van kilátás, de a nap első felében nyugaton és északnyugaton több felhő lehet az égen. Számottevő csapadék nem várható. Az északi északnyugati szelet többfelé kísérhetik élénk széllökések. A legmelegebb órákban 25-32 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

itt van vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell, kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

legnagyobb slágerek változatosan a Sláger FM-en. Sláger FM. Minden, amit szeretnél.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 28-án pénteken este 20 órától a Magyar Zeneháza szabadtéri színpadán, hát hol máshol, hiszen az egész nyarat végig bulizhatták különböző, a legkülönbözőbb zenei műfajokkal azok, akik szeretik a Városligetet, szeretik a Magyar Zeneházát, és szeretik a jófajta muzsikát, tényleg mindenfajta stílusból. Nos, hát aki Rutkai Borit szereti, illetve a Speckó Ednót, azok szintén nagyon élvezik majd ezt a napot, hogy az augusztus végi szabadtéri színpados mulatságot, mert hogy Rutkai Bori és a Speckó Ednó a funk, a jazz és az underpop elemeit keresztezik, de dalaikban bluesos, tangós, rappes és sanzonos hangulatok is megjelennek. A 2000-es évek elején indult zenekarban Rutkai Bori énekes mellett Mizsei Zoltán zongorázik, Szerető Dániel basszusgitározik, Nemes János fúvós hangszereken játszik és Németh Csaba dobol. Bori dalszövegei festményszerű felnőtt mesék, micsoda megfogalmazás, ugye érezte minden hallgató. Szellemes humorral, hangzók és szavas játékok használatával. Zeneileg kellemesen dögös funk, Beton Totem Blues, Csillagerdős ambient fonódik össze. A társulat a zongorista kivételével Bori gyerekzenekarában is együtt muzsikál egyébként, így a felnőtt közönség a Rutkai Bori banda irányából is ismerheti akár a csapat szellemiségét és hangzásvilágát. Ezen a szabadtéri nyáresti koncerten a 2013-as és a 2009-es albumaik mellett új meglepetés számok is várhatók. De milyen jó, hogy ezt előre közlik egyébként, hogy mely lemezekről fognak dalolni egyébként. Hát még egyszer, kedves hallgatóink, augusztus 28-a pénteken este 20 órától a szabadtéri színpadon érkezik kedvencük Rutkai Bori és a Speckó Edno.
0: Programajánlót hallottak.